A igazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby rádió.
1: Kamu reklám.
2: Mi lesz, ha te arra leszel? Én meg erre kereslek.
1: Winner! Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 9

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
8: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján ismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
9: Reklám.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió.
1: Magyar vagyok, tévejgő vándor, a nagyvilágban helyem nem lelem, bármilyen jó

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Húsvéti meglepetések a Coca-Cola. Ez volt a finn verzió, most csinálunk egy magyar. Húsvéti meglepetések a Coca-Cola. Ez gurú.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján ismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a félezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 14. napján a Vazul nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük. A görög szláv eredetű férfi név, a Bazil névből többek között Géza fejedelem unokaöccse, akit István király megvakított, nevéből ered, jelentése királyi. Ünnepelnek még a vazulok január 1-én, március 22-én és május 30-án is. Betézése Vazulka, Vazi, Vazil és Vazilka. Jeles viselői a névnek Nagy Szent Vazul, Vazul magyar herceg, első István unokatestvére és ön kedves Vazul. Ezen a napon köszöntjük még Elizeusz, Hartwig, Herta, Metód, Töhötöm és Valér nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával június 14-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1809. június 14-én járunk először János főherceg vezetésével az utolsó nemesi felkelés során. Győr mellett a nemesi sereg megütközött a francia hadsereggel. Most két évet lépünk előre, 1811. június 14-én született Harriet Baker Stowe, amerikai írónő, aki a polgárháború előtt 1852-ben a Tamás bátya kunyhója című regényével felébresztette a tömegek rabszolgaság ellenes érzéseit. Maradunk még a 19. században, 1834. június 14-ével folytatjuk. Isaac Fisher Jr. szabadalmaztatta a smirglit, vagyis a dőspapírt. Kereken 30 évet ugrunk előre, 1864. június 14-én megszületett Aloa Alzheimer német orvos, pszichiáter, patológus. 1907-ben először írta le a róla elnevezett betegséget, ami elsősorban időskorban jelentkezik és értelmi leépüléssel jár. A 20. század elejével folytatjuk, 1904. június 14-én született Margaret Burke White, amerikai újságírónő, fotós, aki a II. Világháború első hivatalos női fotóriportere volt. 1963 és 1969 között a Life fotósaként dolgozott. Maradunk még a 20. század elején, 1907. június 14-ével folytatjuk, Budapesten meghalt Megvárt András tervezőmérnök feltaláló. Megvárt András 1855-ben szerzett mérnöki oklevelet, és 1859-ben került Budára, ahol a Ganznál lett felügyelő. Megvárt itt hamarosan műszaki, majd vezérigazgató lett, a Ganz pedig irányítása alatt az ország vezetőgépjárává fejlődött. 1878-ban ő létesítette a villamos részleget, és szakadatlan fejlesztő munkát folytatott. Legfontosabb tanulmányaival a malomipar fejlesztését alapozta meg, a forgóeket tökéletesítésén haláláig dolgozott. Nevéhez fűződnek még az oldható tengerkapcsolók és a villamos fadöntőgépek is. 12 évet ugrunk előre, 1919. június 14-én elkezdődött az első megállás nélküli Atlanti-óceán feletti átrepülés. John Alcott és Arthur Brown Newfoundlandból Írországba repültek. Folytassuk 1925-tel, június 14-én megszületett Darvas Iván színművész, kétszeres Jászai Mari, Kossuth és Rutkai díjas kiváló művész. És végül, de nem utolsó sorban, 1961. június 11-én született Boy George, angol énekes. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért, fantasztikus, esküszöm.
0: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 11. részéből.
1: Jézus mondja: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.
2: Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: 2026. június 14-e, évközi 11. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 9. fejezet 36. verstől 10. fejezet 8. versig. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő: az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab, és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Elmélkedés. Küldött vagyok. Jézus nem közömbös, nem érdektelen az emberek láttán, hanem megesett rajtuk a szíve, mondja az evangélium. Ez a szó mély érzelmet fejez ki, belső megrendülést, a lélek mozdulását. Jézusban együttérzés ébred, mert szeret. És mert szeret, cselekszik. Először imára hív, aztán kiválaszt 12 tanítványt és küldetést ad nekik. Két világ találkozását látjuk ebben a történetben. Az egyik oldalon ott a szenvedő emberiség. A szétszórt, a fáradt, az irányt vesztett emberek, mint a pásztor nélküli juhok. A másikon ott van Jézus, akinek szíve irgalomból fakadóan cselekszik, megosztja küldetését a tanítványokkal, hogy ennek köszönhetően többekhez jusson el tanítása. Nem pusztán szervezésről vagy bizonyos feladatok átadásáról van szó, hanem arról, hogy az evangélium tovább dobogjon más emberekben is. A tanítványok nem jutalomként vagy előléptetésként kapják a küldetést, hanem Jézus irántuk való bizalmából. Napjainkban is sok az aratnivaló. Kiégett lelkek, elhagyott idősek, reményvesztett vagy útkereső fiatalok, hitüket vesztett közösségek, szétesett családok, de sokszor kevesen vannak, akik igazi tanúságot tudnának tenni, vagy segítséget tudnának nyújtani nekik. Úgy tűnik, kevesen merik vállalni az aratás, a szolgálat fáradtságát. Pedig Jézus senkit sem pihenésre hív, hanem szolgálatra és tanúságtételre. A 12, akiket Jézus kiválaszt, nem tökéletes emberek közössége. Egyszerű emberek, többen halászok, különböző jellemekkel, vérmérséklettel, hibákkal. De Jézus nem a kész embert választja, hanem felkészíti majd azt, akit meghív. Nem vár rögtön az elején tökéletességet, de készséget igen. A megbízatás egyértelmű.

0: indikátorokat akar, hanem tanúságtevő embereket keres. Olyanokat, akik úgy élnek, mint ő, és életük egyszerűségével, hitelességével Krisztust hordozzák a világban. Egy kis faluban élt egy idős pap, már alig tudott prédikálni, fájtak a lábai, nehezen bírta már a hideg templomot, de hűségesen megtartotta a szentmiséket és más szertartásokat. Sokszor csak ketten hallgatták. Ketten voltak a szentmisén. A harangozó meg egy özvegyasszony. Valaki egyszer megkérdezte tőle, atya, van-e értelme ennek még? Az öreg csak mosolygott és így válaszolt. Tudod, minden reggel, amikor a tabernákulumhoz megyek, ezt mondom. Uram, itt vagyok. Te tudod, mit kezdj ezzel az öreg testtel. De ha ma is kell egy ember, aki téged jelenít meg, hát én még itt vagyok. Egyik este egy fiatal férfi lépett be a templomba, és csendesen leült a hátsó padba. Évek óta először jött ide, mert azt érezte, hogy a templomban valaki várja. Az idős pap hosszasan elbeszélgetett vele, de most nem az a lényeg, hogy miről, hanem hogy az atya közben megérezte, hogy az aratás urának még mindig szüksége van rá. Szükség van az ő szolgálatára. Mindannyiunk élete küldetés. Valószínűleg nem kell messzire mennünk, bejárnunk a világot, de a küldetés helye lehet a család, a munkahely is. Bizonyára ott is vár valaki, akik krisztusi igazságra szomjazik. Jézus minket is úgy küld, mint egykor a tanítványokat. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne e világi jutalomért, hanem az örök életért végezzük szolgálatunkat. Uram Jézus Krisztus, neked megesett a szíved a fáradt és szétszórt tömeg láttán, és tanítványokat küldtél, hogy a te nevedben munkálkodjanak. Köszönöm, hogy engem is meghívsz és küldesz, hogy részt vegyek országod építésében. Adj nekem nyitott szívet, készséges lelket, bátorságot és hűséget, hogy ott is téged szolgáljalak, ahol kevés a szó, de sok a szenvedés. Ne engedd, hogy elfáradjak a jóságban, és segíts, hogy életem tanúságtétel legyen a te irgalmadról és a szeretetedről. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezen Hofer Brigittától hallották.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a mese szerint igazság és hazugság együtt mentek fürödni. Hazugság jött ki először a vízből és felvette igazság ruháit. Igazság nem akarta elvenni hazugság ruháit, ezért azóta meztelen igazságról beszélünk.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: A nyúlcombot fogok készíteni kakukkfűves mártásban és szalvétagombóccal. Hozzávalók 4 darab nyúlcomb, 2 dl tejszín, 1 evőkanál mustár, 3 száraz zsemle, 3 tojás, 5 deka liszt, 1 csomó petrezselyem és 1 fej vöröshagyma. A nyúlcombokat elkészítés előtt 3 nappal bepácoljuk. Az se baj, hogy csak 1 nappal előbb pácoljuk be, az is bőven elég. Ezt követően a nyúlcombokat felhevített serpenyőben elősütjük. A pácléhez a következő nyersanyagokat ajánlom: 1 szál sárgarépa, 1 szál fehérrépa, 1 csomó stidlin, 2 darab babérlevél, 2,5 dl olajban, egész borssal, kakukkfűvel ízesítve. Mellé helyezzük a pácolás után visszamelett zöldségeket, illetve fűszereket. Hozzáadjuk a még felszeletelt vörös hagymát és együtt pirítjuk. Sózzuk és kakukkfűvel megszórjuk. A szeletelt citromot és a mustárt adunk hozzá. Ezzel is jól átpirítjuk, majd rozmaringgal megszórjuk. Felöntjük száraz fehérborral és fedő alatt puhára pároljuk. A párolás ideje körülbelül 50-60 perc. Párolás közben a bort folyamatosan pótoljuk, nehogy elpárologjon. Amíg a nyúlcon puhul, elkészítjük a szalvétagombócot, ami onnan kapta nevét, hogy zsemlegombócot régen textiliában csavarták, és így főzték ki húslevesben. A megpirított kockára vágott zsemlét összekeverjük finomra vágott petrezselyemmel, vörös hagymával. Hozzáadjuk az egész tojásokat, sózzuk, borsozzuk és megszórjuk liszttel. Figyelni kell, hogy liszttel ne nagyon szórjuk meg, mert nagyon kemény lesz a szalvétagombócunk. Rúd alakúra formázva, olajozott alufóliába tekerjük, a két végét ellentétes irányba elcsavarjuk, majd forró húslevesben fedő alatt 20 perc alatt készre főzzük, kicsomagoljuk és felszeleteljük. Közben, ha a nyúl megpárolódott, a párolólevét tejszínnel felöntjük, felforraljuk és kézi mixer segítségével pürésítjük. Leszűrjük, újból felforraljuk és kitálalt nyúlcombokra öntjük. Köretként a szalvétagombócot adjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Life.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
8: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től. A Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján ismét módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn Májusi Eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 14. napján a Vazul nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük. A görög szláv eredetű férfi név, a Bazil névből többek között Géza fejedelem unokaöccse, akit István király megvakított, nevéből ered, jelentése királyi. Ünnepelnek még a vazulok január 1-én, március 22-én és május 30-án is. Becézése Vazulka, Vazi, Vazil és Vazilka. Jeles viselői a névnek Nagy Szent Vazul, Vazul magyar herceg, első István unokatestvére és ön kedves Vazul. Ezen a napon köszöntjük még Elizeusz, Hartwig, Herta, Metód, Töhötöm és Valér nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 14-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1809. június 14-én járunk először János főherceg vezetésével az utolsó nemesi felkelés során. Győr mellett a nemesi sereg megütközött a francia hadsereggel. Most két évet lépünk előre, 1811. június 14-én született Harriet Baker Stowe, amerikai írónő, aki a polgárháború előtt 1852-ben a Tamás bátya kunyhója című regényével felébresztette a tömegek rabszolgaság ellenes érzéseit. Maradunk még a 19. században, 1834. június 14-ével folytatjuk, Isaac Fisher Jr. szabadalmaztatta a smirglit, vagyis a döspapírt. Kereken 30 évet ugrunk előre, 1864. június 14-én megszületett Alois Alzheimer német orvos, pszichiáter, patológus. 1907-ben először írta le a róla elnevezett betegséget, ami elsősorban időskorban jelentkezik és értelmi leépüléssel jár. A 20. század elejével folytatjuk, 1904. június 14-én született Margaret Burke White, amerikai újságírónő, fotós, aki a II. Világháború első hivatalos női fotóriportere volt. 1963 és 1969 között a Life fotósaként dolgozott. Maradunk még a 20. század elején, 1907. június 14-ével folytatjuk, Budapesten meghalt Megvárt András tervezőmérnök feltaláló. Megvárt András 1855-ben szerzett mérnöki oklevelet, és 1859-ben került Budára, ahol a GANZ-nál lett felügyelő. Megvárt itt hamarosan műszaki, majd vezérigazgató lett, a GANZ pedig irányítása alatt az ország vezetőgépgyárává fejlődött. 1878-ban ő létesítette a villamos részleget, és szakadatlan fejlesztő munkát folytatott. Legfontosabb tanulmányaival a malomipar fejlesztését alapozta meg, a forgóeket tökéletesítésén haláláig dolgozott. Nevéhez fűződnek még az oldható tengerkapcsolók és a villamos fadöntőgépek is. 12 évet ugrunk előre, 1919. június 14-én elkezdődött az első megállás nélküli Atlanti-óceán feletti átrepülés. John Alcott és Arthur Brown Newfoundlandból Írországba repültek. Folytassuk 1925-tel, június 14-én megszületett Darvas Iván színművész, kétszeres Jászai Mari, Kossuth és Rutkai Díjas kiváló művész. És végül, de nem utolsó sorban, 1961. június 11-én született Boy George, angol énekes. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 11. részéből.
1: Jézus mondja: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. június 14-e, évközi 11. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 9. fejezet 36. verstől 10. fejezet 8. versig. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő: az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab, és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Elmélkedés. Küldött vagyok. Jézus nem közömbös, nem érdektelen az emberek láttán, hanem megesett rajtuk a szíve, mondja az evangélium. Ez a szó mély érzelmet fejez ki, belső megrendülést, a lélek mozdulását. Jézusban együttérzés ébred, mert szeret. És mert szeret, cselekszik. Először imára hív, aztán kiválaszt 12 tanítványt és küldetést ad nekik. Két világ találkozását látjuk ebben a történetben. Az egyik oldalon ott a szenvedő emberiség. A szétszórt, a fáradt, az irányt vesztett emberek, mint a pásztor nélküli juhok. A másikon ott van Jézus, akinek szíve irgalomból fakadóan cselekszik, megosztja küldetését a tanítványokkal, hogy ennek köszönhetően többekhez jusson el tanítása. Nem pusztán szervezésről vagy bizonyos feladatok átadásáról van szó, hanem arról, hogy az evangélium tovább dobogjon más emberekben is. A tanítványok nem jutalomként vagy előléptetésként kapják a küldetést, hanem Jézus irántuk való bizalmából. Napjainkban is sok az aratnivaló. Kiégett lelkek, elhagyott idősek, reményvesztett vagy útkereső fiatalok, hitüket vesztett közösségek, szétesett családok, de sokszor kevesen vannak, akik igazi tanúságot tudnának tenni, vagy segítséget tudnának nyújtani nekik. Úgy tűnik, kevesen merik vállalni az aratás, a szolgálat fáradtságát. Pedig Jézus senkit sem pihenésre hív, hanem szolgálatra és tanúságtételre. A 12, akiket Jézus kiválaszt, nem tökéletes emberek közössége. Egyszerű emberek, többen halászok, különböző jellemekkel, vérmérséklettel, hibákkal. De Jézus nem a kész embert választja, hanem felkészíti majd azt, akit meghív. Nem vár rögtön az elején tökéletességet, de készséget igen. A megbízatás egyértelmű: hirdetni Isten országát, gyógyítani a betegeket, kiűzni a gonosz lelkeket a megszállottakból, mindent az Úr nevében tenni. Ez a küldetés, ez a misszió minden korban időszerű. Ma is ugyanúgy szükség van gyógyító szavakra, megbocsátó jelenlétre, bátorító készszorításra, irgalmas tekintetre, mint bármely más korban. Jézus nem pusztán ékesen beszélni tudó prédikátorokat akar, hanem tanúságtevő embereket keres. Olyanokat, akik úgy élnek, mint ő, és életük egyszerűségével, hitelességével Krisztust hordozzák a világban. Egy kis faluban élt egy idős pap, már alig tudott prédikálni, fájtak a lábai, nehezen bírta már a hideg templomot, de hűségesen megtartotta a szentmiséket és más szertartásokat. Sokszor csak ketten hallgatták. Ketten voltak a szentmisén. A harangozó meg egy özvegyasszony. Valaki egyszer megkérdezte tőle, atya, van-e értelme ennek még? Az öreg csak mosolygott és így válaszolt. Tudod, minden reggel, amikor a tabernákulumhoz megyek, ezt mondom. Uram, itt vagyok. Te tudod, mit kezdj ezzel az öreg testtel. De ha ma is kell egy ember, aki téged jelenít meg, hát én még itt vagyok. Egyik este egy fiatal férfi lépett be a templomba, és csendesen leült a hátsó padba. Évek óta először jött ide, mert azt érezte, hogy a templomban valaki várja. Az idős pap hosszasan elbeszélgetett vele, de most nem az a lényeg, hogy miről, hanem hogy az atya közben megérezte, hogy az aratás urának még mindig szüksége van rá. Szükség van az ő szolgálatára. Mindannyiunk élete küldetés. Valószínűleg nem kell messzire mennünk, bejárnunk a világot, de a küldetés helye lehet a család, a munkahely is. Bizonyára ott is vár valaki, aki krisztusi igazságra szomjazik. Jézus minket is úgy küld, mint egykor a tanítványokat. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne e világi jutalomért, hanem az örök életért végezzük szolgálatunkat. Uram Jézus Krisztus, neked megesett a szíved a fáradt és szétszórt tömeg láttán, és tanítványokat küldtél, hogy a te nevedben munkálkodjanak. Köszönöm, hogy engem is meghívsz és küldesz, hogy részt vegyek országod építésében. Adj nekem nyitott szívet, készséges lelket, bátorságot és hűséget, hogy ott is téged szolgáljalak, ahol kevés a szó, de sok a szenvedés. Ne engedd, hogy elfáradjak a jóságban, és segíts, hogy életem tanúságtétel legyen a te irgalmadról és a szeretetedről. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a mese szerint igazság és hazugság együtt mentek fürödni. Hazugság jött ki először a vízből és felvette igazság ruháit. Igazság nem akarta elvenni hazugság ruháit, ezért azóta meztelen igazságról beszélünk.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
4: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján ismét módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Köszöntöm Napsugár Annát, akit főként siket előadó művészként ismer a nagy közönség. Emellett táncolsz, fotózol, menedzserkedsz, érdekeket képviselsz. Ezek közül melyiket tartod a fő foglalkozásodnak?
1: Én fotóriportál vagyok a szakmám szerint, de főállásom a Mozgáskorlátozottak Országos Szövetségében 18 évig fotóriportál, és 21 éve vagyok adminisztrátor, iktató, irattár és mindenes a titkárságon, tehát valamit keresnek anyagot, azt tudnom kell fejben, hogy programban hol találom meg, PDF-fájban és papírokat hol találom meg, melyik mappában, melyik szobában, stb. Ezen felül a hobbi az életem. Én 32 éve építem a jeltánc művészeti ágat, hol pozitív, hol negatív, hol kisebb és nagyobb sikerekkel. Ennek a jeltánc művészeti ágnak gyakorlatilag a megteremtése azért kezdődött el, mert én súlyos nagyot hajlón születtem, és besokaltam, hogy fiatalon, 14 évesen elmegyek egy szikodarobi koncertre, és nem értem, hogy mit énekel. És akkor én magam elkezdtem jelenni, mert akkor végeztem el a középfokú kommunikációs rellétolmácsolást, ami nem a felsőfok, csak a középfok. Azért nem mehettem tovább, mert siket nem lehet ilyen nyelvi tolmács.
2: Még ma sem lehet egyébként
1: nem siket. Tudom. Azt tudom, hogy amikor elkezdtem építeni ezt a művészeti ágat, akkor még dallolő kezekként működtem, akkor még csak egy-két sorstársamnak mutattam meg, hogy elhívtak egy házi buliba, vagy elmentünk egy diszkóba, mondjuk Várkonyi Attilán, akkor még a Nyugati pályaudvarnál egy pincében DJ-skedett, és akkor lementünk oda hárman-négyen számítógépőrült fiatalok, és akkor mondtam nekik, hogy na most akkor figyeljetek egy kicsit, és leálltam középen, nem volt színpad, csak egy ilyen pince helység, és akkor a táncmozdulatokkal, sok-sok szeretettel, a kezem jelzésével, jelnyelven kommunikálva próbáltam átfordítani a dalok értelmét, szövegét és zeneiségét.
2: Mit reagált erre a közönség?
1: Hát először csak néztek, meg nem nagyon figyeltek, mert ugye hát számítógépes zsenit nem nagyon köti le a zene. De egy fél óra után, mikor már látta, hogy én tényleg nem hülyéskedek, én próbálom nekik átadni és mutatni, én már mindent bevetettem, már szexis mozdulataimon keresztül, tényleg. Akkor már elkezdtek figyelni és érzékelni, és onnantól kezdve elhatároztam, hogy felépítem ezt a művészeti ágat.
2: Ekkor még ugye tizenéves voltál.
1: Igen, 14.
2: És így volt bátorságod oda kiállni, hogy jó napot kívánok, én itt vagyok, ezt nézzétek meg.
1: Nem, hanem lehívtam őket a buliba, és én voltam a meglepi. Akkor még a tolvás szolgálat sem jelelte a parlamenti közvetítést, tehát akkor még nem volt nagyon hivatalos tudatban, mi az, hogy jelnyelv, mi az, hogy siketember, kommunikációs csatornája. Akkor még csak így siket társadalmon belül tudtuk, hogy mi az, hogy
2: jelnyelv. Mert akkor olyan körülbelül 90-es évek eleje, vagy ugye a rendszerváltás környéke.
1: Pontosan.
2: És akkor ugye a fogyatékosok ugye úgymond el voltak, kicsit ugye szeponálva.
1: Be voltunk zárkózva, nem voltak ilyen nagyobb lehetőségek kitörni, akár színpadtéren, akár szórakoztatás terén, de most már hihetetlen nagy váltás történt a 32 évem alatt. Olyannyira, hogyha most odaszólsz az egyik jelnyelvi tolmácsnak, hogy szeretnél egy koncertre menni, akkor egyszerűen kifizeted és jön. Vagy vannak olyan előadások, ami már eleve, tehát hihetetlen nagy változás, hogy nem csak a politikát, tehát nem csak a parlamenti közvetítést meg a meséket tolmácsolják a tévében, hanem most már tényleg nagyon nyitott és egyre több jelnyelvi tolmács van Magyarországon, ami nekem is jó. Mert én siketként, aki 30 évesen teljesen megsikedült, ugyanis nekem az a betegségem van, hogy súlyos nagyot hallón születtem, és egy amerikai professzornővel beszéltem, és szerettem volna halló lenni, mert én szerettem volna operaénekes és balérina lenni, amit egyből elutasítottak, hogy hallássérült ember nem lehet egyik se, menjen vissza dolgozni vagy tanulni, és akkor én nem adtam fel már akkor se. Tudod, a macska, hogyha kirúgják az ablakon, bemászik máshol, én is egy vad macska vagyok, azt szokták rám mondani, nem csak egy napsugár. Nem vagyok egy feladós csajci, én fiatal koromban már elkezdtem aikidozni, judozni, boxolni. Öcsém, bátyám rajtam keresztül és rajtuk keresztül, én voltam a boxzsák, megmutatták, hogy milyen az, hogyha meg kell védeni magad, vagy támadni kell, de minden helyzetben megállni. Azért, mert én nő vagyok, attól még ugyanolyan erősnek kell lenni, mint egy férfinek. És egy nagyon jó tanulás volt, a mai nap áldom mind a két testvéremet, hogy erre megtanítottak. Ez hatalmas védettséget adnak nekem ebben a nagyon nehéz és rossz irányú világban, ami felé tartunk, és akkor visszatérve a szórakoztatásra, akkor elhatározta ezt a művészetet, úgy folytatom tovább, hogy hivatalos úton szeretnék tovább menni, és akkor felkerestem az Országos Szórakoztatott Zenei Központban Szirmai urat, aki azonnal állt a rendelkezésemre, egy-két éven belül behívott, és azt mondta, hogy Napsigán Anna, vizsgát tehet. Annak idején működési engedéllyel itt engedélyeztették a diszkóban vetkőző lányokat, tehát ott vizsgáztak ők is, ilyen helyre mentem vizsgálni. Nem csak a táncosokat, meg a énekeseket vizsgáztatták a Szórakoztatott Zenei Központban, hanem minden, ami szórakoztatás. Ugyanis a vetkőzés is egy művészet. Letettem a szakvizsgát, én vagyok azóta is az egyetlen hivatalos működési engedéllyel rendelkező jeltáncművész, amit ingyen csinálok, szeretetből, jótékonysági céllal. Azóta felépítettem egy csapatot, több mint 15 éve, ami most gyakorlatilag már csak 3 főből áll, de egyébként 15 éven keresztül hallás-látás-mozgás értelmisérült és egészséges sorstársak csapatával, tehát a Napsugár Anna Zenei Jeltánc társulatával jártuk az országot. Sok helyen voltunk, nagyon sok táncversenyen, kulturális rendezvényeken, esélyegyenlőségi fesztiválokon, borfesztiválokon, különböző ilyen vidéki fogyatékossággal élő megmérettetéseken, és most számoltuk össze 10 kupát szereztem életem folyamán, és körülbelül 200 oklevéllel büszkélkedhetek. Először még föltettem a falra, de azt mondtam 30 oklevél után, ez most már olyan, mint egy sírhely, szerintem ezt le kéne venni. Már nem képkeretben van, hanem ilyen A4-es mappatartóban, mivel már 200 fölött vagyunk, 5 nagy vastag mappa tartottak, tehát ha valaki meg akarja nézni, akkor tudom neki lapozgatni.
2: És ez mind így tárolod otthon.
1: Így van, minden kulturális ilyen rendezvény. Olyan kilépést adott számomra ebből a bezárt világból, mert mi hallássérültek amúgy is a siket társadalom, a csendvilága, ugyanúgy, mint a látássérülteknél, egy bezárt, sötét világ, amiből ki szeretnénk szabadulni, és gyakorlatilag én Horváth Anna vagyok, és a közönség adta a nevemet, hogy Napsugár Anna lettem, és 20 éve a közönség által az igazságügyi minisztérium engedélyével, személyi igazolványomban is Napsugár Anna vagyok.
2: Tehát a nevet is változtattál a közönséged
1: kedvéért. A közönségem kedvéért, igen. Azt mondták, hogy úgy sugáldom, mint egy erős napsugár, égetek a fényemmel, de kellemesen. De nagyon aranyosak voltak. Nagyon fontos a visszajelzés, hogy a közönségnek tetszik, amit csinálok, vagy változtassak a ruhámon, a stíluson. Mindig úgy fejlődtem, ahogy a közönség tanított. Bevonom a közönséget, főleg a látásmozgás és értelmi sérülteket, amikor ilyen közönségben vagyok. Lemegyek a színpadról, nem érdekel a színpad. Én a közönségben táncolom tovább jellel, hanggal, akár már fel van énekelve, akkor még ott élőben ráénekelek. Ha hamis, akkor elnézést kérek, mert siket vagyok. De hát mindig vannak hamis hangok, de hála Istennek Pitti Katalin, gyakorlatilag 6 éve az én énektanárnőm, ő tanított meg úgy énekelni, hogy érezzem a hangom világát. Amikor tudom, hogy len vagyok altban, vagy szédúrban, vagy E-dúrban, akkor az kellemes. Ha fölmegyek szopránba, akkor mindenki befogja a fülét. Tehát én megpróbálok durban vagy lent énekelni altba, hogy mindenkinek kellemes legyen. A látássérültek a legjobb tanítómestereim, ugyanis Fodor Ági, mikor először fotóztam az ő projektjét, mint fotoriporter, és énekelgettem neki, akkor mondta, hogy annál csak a nyugodtan fejlesz a hangod, mert nagyon szép a hangod, de nem menjél föl szopránba. Annyira jó látni a közönségen, hogy tesszik, amit csinálok. Általában, amit írok, verseket, azokat szoktam elénekelni, ezek a saját dalszerzeményeim. Odáig jutottunk, hogy van egy kiadóm, Trimédia. Ő az egyetlen lemezkiadó, aki mellém állt a 30-ból azonnal, és kiadtuk a lemezem a szerzőibe, amit te is megkaptál. Szeretettel hallgass.
2: Játszani is fogunk hamarosan egy nótát a hallgatóknak. Igen.
1: És számomra azért volt pozitív, mert annyi elutasítás után kapsz egy kiadót, aki nem csak hogy kiadja a lemezeidet, de utána bekerülhet a Szár Limonádé magazin CD mellékletébe, ami 3 aranylemezes lett, és 2 platinalemezes lett. Azonnal befogadtak, hogy őket nem érdekli, hogy siket vagyok. Az a lényeg, hogy megnézték a videóklippeket, megnézték, hogy milyen vagyok a közönséggel, hogy bánok az emberekkel, mik a visszajelzések. Azonnal bizalmat szavaztak nekem, és hihetetlen mögöttem állnak, és segítik a zenei munkásságomat. Fellépéssel nem annyit tudnak adni, mert ugye sajnos még a társadalmunk nem nyitott arra, hogy mindenhova hallássérült énekest fogadjanak, mert mert azt mondják, hogy a hallássérült ne énekeljen, meg a kerekesszékes ne táncoljon, mert ezzel arra nem vagyunk kíváncsi, de mi akkor is megmutatjuk magunkat a világnak, mert igenis vannak értékeink, gyönyörű szép tulajdonságaink, amit meg kell mutatni. És azért, mert valakinek nincs keze, vagy lába, vagy nem lát, vagy nem hal, attól még ugyanolyan értékes, mert bármilyen egészséges válhat ugyanilyen fogyatékossággá, ugyanígy kerülhet mindenki ilyen helyzetbe, időskorára. Csak akkor még nem tudja, aztán majd később elgondolkozik rajta, amikor megöregszik, hogy hú, hogy is bántam én akkor annak idején, mikor fiatal voltam a fogyatékossággal élő sorstársakkal, de bánom már, hogy nem álltam be közéjük táncolni, vagy énekelni. Sok ilyen visszajelzést kaptam, hogy eltelt 10-20 év, és akkor bocsánatot kért, és nem értettem, hogy miért kér bocsánatot. És akkor elmondta külön a színpadi fellépés után, mert én utáltalak téged, mert hogy fogyatékos vagy. Mondom, nem vagyok fogyatékos, csak egy más ember vagyok azért, mert nekem egy kicsit több feladattal kell megoldanom azokat a feladatokat, amit a hétköznap rám sól. Attól még ugyanolyan ember vagyok, nem vagyok zombi, nem vagyok UFO, mert akkor még volt fül mögötti hallókészülékem, és mindenki UFO-nak csúfolt. Mindig azt mondtam, hogy a jó Isten majd úgyis lát, hal, nem büntet, de később úgyis visszakapjuk a sorstól, amit adtunk. És ez tényleg így van.

0: Folytatjuk a beszélgetést Napsugár Annával.
1: Én hiszek a Jóistenben, mert gyermekkorom óta velem van, hiszek a jelekben, római katolikus vallású vagyok, és mindig figyelem a jeleket. Tehát amikor téged hívtalak, és tolmácson keresztül az utcán leállt egy hölgy, és szépen elmondta, hogy hány perc múlva jössz körülbelül, és mosolygott rám, hogy ide mész a rádióba, mondom, ide, igen, és ismernek, és szeretnek, az olyan jó helyre jöttem, hogy látszóval nekem, ez egy nagyon plusz életérzés volt.
2: Annak idején te akkor a Siketek iskolájába jártál?
1: Nem, én Halló iskolába jártam, mert én súlyos nagyot hallom születtem, és azt mondta édesanyám, hogy nem rak be a Rákospatak utcai iskolába, meg vannak más budapesti iskolák, ahol vannak nagyot halló és siket emberek, azért, mert azt akarják, hogy talpra esett legyek. Tehát nem azt akarják látni, hogy nem találom meg önmagam, hanem azt, hogy egy hétköznapi egészséges emberi társadalom között is megállom a helyem, és nagyon jól tették, mert lehet, hogy akkor rá lettem volna mindig szorulva, hogy tolmácsolják. Például most itt vagyok veled egyedül, és a szádról olvasok. Lehet, hogyha akkor siket iskolába járok, vagy nagyot halló iskolába, lehet, hogy nem tudnék ilyen szépen beszélni, mert csak jelenlék, vagy arra appellálnék, hogy, legyen velem ilyen nyelvi tolmács, mert nem tudnám
2: ez
1: leolvasni.
2: Ez a hallás maradványod, ez milyen mértékű volt?
1: Az azt jelenti,
2: valamit? Vagy esetleg
1: hogy
2: most
1: már nem. Az én betegségem halló ideg és beszédközpont sorvadás, azért ment el 30 éves koromra a hallásom, mert
2: teljesen.
1: Elfordulok, beszélhetsz, érzem a testemen keresztül a rezgésedet, mert neked nagyon szép, mély hangod van, tehát én azt érzem, de az, hogy mit mondasz, milyen hosszú mondatokat, mikor állsz le, stb. Ilyeneket nem, semmit nem tudok megállapítani. Ez annak köszönhető, hogy én súlyos nagyot hallón maradt rám a hallás maradvány. Tehát ez azt jelenti, hogy aki hallón vagy súlyos nagyot hallón született, és az agya megtanulta ezeket a hangokat, az nem felejtődik el, ezt hívjuk hallás maradványnak. És ezek megmaradnak örökre benned, és hogyha például elfordulok és beszélsz, akkor ezért érzem olyan kifinomultan, hogy te itt vagy a közelemben és beszélsz, de nem értem, hogy mit, meg hogy milyen hangon, mély vagy magas hangon, mert ez benne van az agyamban, hogy
2: tehát
1: már valaha az életemben.
2: Tehát nem segít akkor ez a hallásban,
1: nem,
2: vagy,
1: nem.
2: Vagy az megértésben mondjuk.
1: Amikor volt súlyos nagyot halló készülékem, a legprofibb digitális készüléket kaptam, mindent megtett az audiológusom Simon Marika néni, aki több száz, több ezer hallássérült emberen segített, hogy talpon maradjunk, és megtanuljunk hallókészülékkel élni, és dolgozni, szórakozni. Olyannyira, hogy egy 300 ezer forintos készüléket el kellett raknom a fiókba, mert amikor bekapcsolom, annyira fájt a fejem tőle, a rezgésektől, meg a zajaktól, és egy olyan betegség, mint az enyém, hogy beszédközpont sorvadás és hallóideg sorvadás, az fáj. És akkor ezért is nem is használom a hallókészüléket.
2: Jelenleg is, amikor kommunikálsz, kizárólag szájról olvasol.
1: Igen. Nagyon fontos, hogy velem szemben ülő. Mindig mondom, hogy ne lassítson a beszédjén, mert azt nem értem, de ne is gyorsítson, mert azt se. Úgy beszéljen el, hogy szökött. Ha egy kicsit elnyújtják a beszédet, akkor aztán nem tudom leolvasni, mert ez nem ő. Annak a tulajdonságának meg kell maradni, ami az ember. Mindenkinek van egy adott beszédstílusa, egy hétköznapi magatartástílusa, amit én tudok követni. Ha már egy kicsit más vagy, mint a színészetben, azért nem járok színházba, akkor azt már nem tudom leolvasni.
2: Azt nehezebb érteni.
1: Igen.
2: Mire kell még odafigyelni általánosságban, hogyha az ember egy siket emberrel beszél?
1: Hát nagyon fontos az, hogy ne ijedjenek meg tőle, és ne meneküljenek ezt, hogy megkérdezi, hogy mennyi az idő, mert éppen nincs nála telefon, vagy lemerült a telefonja, és csak egy mutat a kezére az órára, csak hogy próbáljuk meg egy kicsit érzékenyebbek lenni hozzá. Vannak nagyon sokan, akik csak hangrezgéseket adnak. Ilyen hangok jönnek ki, és közben jeleli, hogy mit szeretne mondani, mert nincs hangképzése, ami nekem is sokára sikerült, audiológussal, logopédissal és édesanyámmal. 20 éves munka van mögötte, hogy ilyen szépen beszélek.
2: Még gyerekkorodban elkezdtél tanulni beszélni?
1: Igen. Nagyon fontos volt az, hogy logopédis segítségével 15-20 évig jártuk a logopédist, utálom a tükröt pont azért, a tükröt, meg a pálcát, mert azon keresztül segítették, hogy hova rakjam a nyelvem. Annyi sebesérülést kaptam ezekkel a pálcikákkal, de legalább megtanultunk beszélni. Azért utálom a vattaszukrot, meglátom a pálcát, már rosszul leszek tőle, mert tudom, hogy a nyelvembe turkáltak abba, hogy megtanítsanak vele beszélni.
2: És az iskolában, ugye annak idején nem hívtuk még ezt integrációnak, csak éppen csináltuk. Hogyan fogadtak a diákok, a társaid, akik közébe kerültek? kerültél.
1: Igen, nagyon rosszul. Annyira nem volt még nyitott a társadalmunk, most se annyira, de már jobb, sokkal jobb. Egyedül voltam állandóan, nem volt barátnőm, nem volt segítőm, a tanárok elfordultak, nem érdekelte, hogy nem tudom leolvasni a seggéről meg a hátáról, amit mond. Nem értették a visszat, na nem baj, az a lényeg, hogy nem voltak segítők, és maga az iskola olyan kritikus volt, hogy én nekem mindent otthon kellett bepotolni, olyannyira, hogy általános iskola 8. osztályába tanultam meg az órát használni. Mert egyszerűen nem értettem meg az óra használatát, meg a szoldótabla használatát. Nagyon sok mindenből kimaradtam. Az, hogy egy-egy mondatot kapok el az órán, ez borzalmas. Tehát nekem sokkal több feladat volt az, hogy szorgalomból otthon felkészülni az órákra. Tehát az én hármasom azt szerintem egy erős ötösnek felelt meg. Nem elég, hogy figyeltem, még otthon is rá kellett készülnöm minden egyes anyagra.
2: Hogyan jött az ötlet, hogy fotóriporter légy?
1: Számomra nagyon fontos volt a fotózás. Én óvodás koromban már az apu fényképezőgépét nyomogattam, és olyan fantasztikus képeket csináltam, hogy apu kiállította. És amikor nőttem, akkor megmutatta a fotózás összes csinyát, binyát, mesterségét, akkor előhívtuk otthon a fényképeket, kinagyítottuk, filmes gép volt, akkor be kellett osztani a 24 kockát, nem fotóztunk orba szájba, mint most a telefonnal. Több ezer fotó van a számítógépen, és azt se tudod, hogy mi hol. 14 évesen összesen csináltam egy évben 6 tekercs filmet, és akkor megvan, még fejemben van, hogy egy órát készültem ahhoz, hogy azt az egy kockát ellőjem, többször visszamentem a helyszínre, több időszakban, hogyha mondjuk fotózásra készültem, fesztiválra vagy kiállításra benevezni képeket, mert akkor még csak papírképeket lehetett benevezni, és annyira rabjává tett, ez annak a pozitív hatása, hogy én vizuálisan gondolkodok. Tehát mi képekben gondolkodunk hallássérült emberek. Tehát ha azt mondod, hogy szeretlek nagyon, akkor én arra gondolok, hogy van egy hatalmas szívecske, ami előttem összeér. Azt látom magam előtt, hogy szeretlek nagyon, hogy két kéz megfogja egymást, és akkor gyűrű van az ujján. Tehát a szerelem az azt jelképezi, és én nekem már rögtön ez az asszociáció jön le. Segítette az életeimet, a napjaimat, hogy fotózhattam a családokat, esküvőket, hogy gimnázium alatt is a hallássérültek lapjának, az értelemfogyatékossággal élőkországos lapjának, Éfoly és Sinolc és ma a vakok lapjának is segítettem néha, amikor tudtam. Majd később lett a mozgáskorlátozottak országos humanitás lapnak a fotósa, és akkor közben újságírók országos szövetsége folyamatosan adott pályázatok, a sajtófotókra neveztem be, és életem legszebb pályázatát nyertem meg, amikor még élt Szalontai Éva, az életmód szakosztály vezető. Ott náluk nyertem meg a sajtóosztály MUOS díját, holokauszt áldozataival kapcsolatban készítettem el egy fotósorozatot, annyira megérintette az áldozatokat, mert nekem is van, a nagypapám az holokauszt túlélő volt. Ennyire mély fotót készíteni csak azt tud, aki maga is benne volt, tehát én tudom, mit jelent az, hogy egy családtagon keresztül átélni ezt a borzalmat, ezt a fájdalmat. Ami még nagyon fontos, hogy írok cikkeket a divatikon.hu-ra, ami azért is fontos, mert olyan emberekről, olyan fogyatékossággal élő és hétköznapi hős emberekről írok cikkeket, akár készítek hozzá, vagy már lévő képekkel, vagy saját képeimmel, mert meg akarom mutatni a társadalmunknak, hogy mennyi sokszínes, fontos, értékes ember van a földünkön, Magyarországon, és meg kell mutatni önmagukat. Mert attól, hogy bezárkozunk, annak nincs értelme. Igen, és a társadalmunkban tudják, hogy ki az a Daniella Ivanova kerekesztékes énekesnő, vagy tudják, hogy ki az a Krisztvait, ezt a látásért csodálatos hangú énekesnő, vagy sorolhatnám, nagyon sok tehetségünk van. Festőművészetben mondhatnék párat, kerekesztékes táncművészetben mondhatnám a gördülő tánccsoport megalapítóját, Sárai Ritát, aki fantasztikus világot teremtett ennek a világnak, olyannyira, hogy többszörös országos bajnok, és most már versenytáncosok is vannak. Mindenkinek azt mondom, hogy ne bújjatok el, igenis adjatok lehetőséget a világnak, hogy megismerjen titeket a társadalom.
0: Az imént szó esett Krisztvai Tetsz a látássérült énekesnőről is, aki az egyik szerzeményed is elénekelte. Ez következik most.

0: Vendégem továbbra is Napsugár Anna, siketi jeltáncművész. A kultúra téged végig kísért folyamatosan.
1: Számomra nagyon fontos a kultúra. Gyermekkoromban én még, mikor általános iskolában elkezdtünk az irodalommal foglalkozni, állandóan szavaltam. És a szavalási stílusom annyira tetszett az iskolai tanároknak, mindig versenyekre akartak vinni, meg beiratni ilyen színpadi fellépésekre, de mondtam, hogy azt nem. Köszönöm szépen, mert én még nem vállalom. De általános iskola után, ahogy áttörtem a Szabó Ervin gimnáziumba jártam, ott már hallás speciális siket és nagyot halló 8-10 fős osztályba kerültem. Onnantól kezdve már érdekelt az,

Olaf Whitehead, a fiatal dán fizikus, egy általa kifejlesztett készülékkel, melynek a tér-idő konverter nevet adta, sikerült a térből időt létrehoznia. Kísérletei során egy gyufás doboznyi térből 3 percet sikerült konvertálnia.

0: Schwarz Döblet csupán Olaf Weidönen életében jelentkezik döbletként. A fiatal fizikus óráját átigazította.
1: Az elhangzó bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
2: Figyelem, a most hallható rádióműsor gyógyító hatása orvosilag nem igazolt. Mindössze annyit tudunk biztosan, hogy 3 esetben elmúlt egy makacs fogfájás, pár hallgatónak a haja kinőtt újra, de csak egy kis foltban a fejtetőn, azaz megfiatalodott a fejbőrük egy kis részen. Továbbá feljegyezték, hogy a rendszeres hallgatók hónajszaga csillapodott, és szélsőséges esetben meg is szűnt.
3: Szumper Ádám Ákos, igen, itt kedvenc rádiumisatok a Minisztárszk és Hadgyeszkup, Szumper Ádám Ákos, Zsörny című első album után a 23-as lemezt nézzük most, ennek pedig az a címe, hogy Raw and Clean, One Step Closer. Az első 5 felvételt hallgattuk meg, és akkor nem 6-ot hallgattuk meg, és most még jön 4, az azt, hogy a Partisnek New Orleans, ez másképpen írva, és a Sinking. Ez a 4 felvétel fog elindulni most, és akkor a búcsú után pedig földobunk egy másik lemezről egy másik felvételt. A Szumper Ádámnak ez a 2023-as lemeze, ez természetesen leinformálható, beszerezhető, letölthető legálisan a ismert zenemegosztókon. Tehát ott már nyugodtan lehet is keresgélni. A fantasztikus dobos, itt mint zeneszerző is ugye jelen van. Induljon az említett 4 felvétel.

Zsufa Péter 1998 őszen kezdett rádiózni. Ekkor változott meg végérvényesen a világ jazz rádiózása. Sajnos viszont erről az eseményről független forrás által készített dokumentáció nem készült. A hivatali személyek aznap már a hétvégére készültek, időjárási front után voltunk, mindenkinek fájt a feje és teljesen megfelelkeztek erről a forradalmi áttörésről a jazz rádiózásában. De az igazi baj az, hogy erről később se szóltak senkinek, a fordulatszerű stílusváltás egyedül Péter és szűk barátai körének beszéd témája maradt csak.

0: Nádasdy Andal.
1: Andal.
0: Nádasdy Antal, Sarolta.
2: Ő 20 éves, szép teli holdas, Sarolta. Én húséhes, vén ordas és latorma. De...

0: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Péter, és ugye Szumper Ádám Ákosnak a folderét találtam meg itt a gépemen, és a One Step Closer lemezt hallgattuk meg, teljes hosszában sikerült bele zsúfolni ebbe a műsorodőbe, így hasznosban, és akkor most van egy felvétel, ami viszont hosszát tekintve annyival hosszabb lesz, hogy ez már rendesen eléri a műsornak a úgymond időn túli részét is, tehát a lekeverős blokkról beszélünk, ez a Sand and Storm, a Rowan Clean lemez. És akkor én ezzel köszönöm meg a rádióhallgatók figyelmet, bízom benne, hogy sikerült ultra dögös és eszmetlenül virtuóz zenét biztosítanom, nekem meggyőződésem, hogy igen. És akkor ezzel most elbúcsúztam tőletek, ne felejtjetek a műsor hivatalos weboldal a 3W.zsufajazz.hu, és ezt idegenyelvű hallgatói kedvéért így is elmondom, www.zsufajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Műsorvégi ellenőrző lista. Kedves hallgató, kérjük, tollal tegyen X-et a megfelelő helyre, ennek hiányában csettintsen az ujjával. A rádió műsor végére elértünk, és jobban vagyok. Sokkal jobban vagyok. Nagyon sokkal jobban vagyok. A rádió műsor végére értünk, és kicsit kinőtt a hajam a fejtetőmön egy foltban. Egész megnőtt a hajam a fejtetőmön egy foltban. Szükségem lenne egy hajgumira. A rádió műsor végére értünk, és alig fáj a fogam. Nem fáj a fogam. A fájós fogam egyáltalán nem fáj, és nem is fájt. A rádió műsor végére értünk, és enyhült a hónajszagom. Nem érzem a hónajszagom. Sosem volt hónajszagom.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serkőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrált közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó A csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron. Felhős tapos idő valószínű, elszórtan várható zápor, egy-egy zivatar. megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet általában 24-25 fok körül alakul.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. Kedves hallgatók, ismétlés műsor következik.
6: Little duckling is bathing in black grease. Na még egyszer. Little duckling is bathing in black grease. Little duckling is bathing in black grease.
7: Kiskacsa fürdik fekete zsírban.

Jeckov, a mikrofon mögött Zsúfa Peti, és hát nagyon vagány zenét találtam, régóta szemezek velét a Winchesteren. Ez a Die Strottern in Jazzverstadt Wien Elegant című lemez. Már most tudom, hogy milyen arcot vágtuk, de komolyan. És a Wie Mans Du Des és az Elegant fog jönni, az 1-es és a 4-es feljétől lemezve, pontosabban ezzel az 5-ös, aztán az 1-es. Az Eleganttal indulunk, ennek a videóklipjét tessék nyugodtan megkeresni. Wie Mans Du Des és az Elegant Die Strottern in the Jazzwerkstatt Wien Elegant. És ennek van egy weblapja is, tehát azt is lehet nézni egyébként, kedvetek szerint. Porgy & Bess Jazz Festivalon is vannak videófeltek, ott készült velük egyik másik, és meglehetősen vicces, ahogy ők így hogy neki látnak a dolognak. Történik mindez most, tehát ez egy relatív friss dolog, és nagyon érdekesen reagál az osztrák közönség erre az akcióra. Hát ezzel most nézzük meg ezt, miközben osztrák nyarunk van, nevezük osztrák nyárnak, vagy havasokbeli nyárnak, hát egész egyszerűen befűtöttem ma, tehát volt már ilyen, sőt júniusban is fűtöttünk pár éve, de most egyik kályába befűtöttem, a lányok már diderektek, ezt nem lehetett már tűrni. Itt a fiús oldalon a háznak a legényes részén azért nincsen befűtve, itt nem vagyok én kis nyápic, de azért nem, az a gyerekeknek nem tréfa dolog, hát kijönnek a fürdőkádból, aztán a dídereknek ezt nem lehet csinálni, hogy vacogás legyen. Ez csak ugye a osztrák nyárról jutott az eszembe, aztán ez azért kell, hogy elmondjam most, mert azt én fog majd a Spring High, mert arra akarom nagyvonalúan hihetetlen laza ívvel átkötni az egész, tehát ezért kellett, muszáj volt beszélnem a hidegről, az osztrák hideg nyárról, érted? Semmi köze a dologhoz, csak akkor tudom megcsinálni ezt a bravúrt, ha ezt most így csinálom, követted. Jön a zene?

0: Kedves hallgatóink! Rövidesen digitális műsorazonosítót sugárzunk. Az azonosítóval a műsorhamisítást igyekszünk megelőzni.
1: E17M48 E17M48
0: Ha ön a F17M48 azonosítót hallotta, akkor ön az eredeti Zsuffa Péter Jazz Klubot hallja. Most folytatjuk műsorunkat.
2: Köszönjük, hogy műsorunkat választotta!

nur die Liebe.

Itt a Zsuffa Péter Jazz Klub, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és ugye mondanom se kell, hogy ez az osztrák indítás, ez a kicsit ilyen hegyi, ilyen jódlis jazz, vagy nem tudom, mitnek nevezzem, poénos, ez így is előke volt arra, hogy akkor most jön egy spring high. Na most ez a tavasz magas dolog, ez már oda vezet el, hogy aztán ebből jön a Cheese and Wine, ami egy vasvári pár szerzemény, mégis a rendszer itt nálam Csepregi Gyulát adja meg szerzőjének, bárhogy is legyen, a Csepregi Gyula arra való emlékezés esedékes, mert lesz egy nyáron, nyár végén, nyár közepén egy ráemlékező koncert, erről majd külön beszámolunk, erről most akkor így fejből nem is tudok. Viszont most ez a Spring High jön, ritkán játszom a Twin Lies Project zenéket, főleg a koncert lemezükkel vagyok bajban, mert a dupla CD második CD az egy koncert felvétel, de olyan bénán szól, vagy nem tudom mi van, de olyan vékonyan, meg áthallásszerű, ilyen távoli, nem tudom. Sokkal jobb a stúdió lemez, azt sokkal jobban szeretem, így hát annál is maradtunk, a Spring High az egyes felvétel, ezután jön a Cheese and Wine, mindkettő egyébként úgy tudom, hogy Vasvári Pál szerzemény. Erős 20 percnyi remek zene következik most.

0: Itt Zsufa Péter, a Jazz Jedi és a Groove ereje.
1: Hi, tiger.
2: Az alföldi köszönőkecske.
1: Teach me, tiger.
2: Ez az állat borzasztó bal szerencséjére rohadt udvarias. Még a természetes ellenségeinek is köszön, mielőtt elmenekülne előlük. Évszázadokon át jól nevelt farkasokkal és medvékkel osztotta meg élőhelyét, akik fogadták a köszönését, és csak aztán támadtak. De az osztrákok által behurcolt idegen ragadozók a 19. század elejére szinte teljesen kiirtották a hazai köszönőkecske állományt. Az alföldi köszönőkecske ma kis létszámban rezervátumokban és nem használt padlásfeljárókban él, de mára már csak legfeljebb, ha bólint. Viszont előfordul, hogy egy-egy példány újabban bemutatkozik.
3: Az elhangzó bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk. We apologize for the previous spot.
4: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallotok.
5: És itt a Zsufa Péter Jazz Klub, a mikrofon mögött Zsufa Peti. Sixunnal jövünk tovább. Van itt néhány lemez, szerintem a legjobb a Palabre. Ezt persze butaság egyet mondani a legjobb, meg a Lunatic Taxi. Vagy a Lunatic Taxi és a Palabre, nem tudom. Meg a Novul Vogue talán. Meg a Pygmies, meg a nem tudom kimondani a francia címeket. Hát ezek a srácok el nagyon komolyan csinálják. Mennyire jellemző ránk, hogy nem is ismerjük a francia csapást. Alig van francia jazz a látóterünkbe. De az osztrák sincsen túl sok, ugye? Hát ugye ezzel kezdtünk az osztrákkal. Na jó, jön akkor a Palabre lemez. A 12-es, a Malgré tout, ki nem mondom, és a Dessalé, ezt se így kell kimondani, de így olvasom ki. Aztán majd folytatás is jönni fog. Ez a Palabra lemez 12-es, majd pedig 9-es felvételeim íme.
6: Ez már a műsor?

A nem figyelmen kívül eső számok a valós és a valótlan hányadosuk arányába a figyelmen kívül eső számokkal fordított arányba hívják fel magukra a figyelmet.

Kezdetben Péter űrhajós akart lenni, majd később ügyvéd. A sors tréfája, hogy műsorával minden héten egyszer távoli bolygókra utazik, és remekül meg is indokolja azt.

0: hely, mekkora szerencse, hogy van internet. Il était un œuf. A felvétel címe magyarul azt jelenti, hogy ez egy tojás. Mondom, nagy dolog az internet. Megoldja, amit nem tudok megoldani én. Ez a hetes felvétel a Palabra lemezen. Ez volt hallható az imént. És a Paesana jön, ami a kivezető időn túli zenénk lesz. Úgyhogy még oda eljutunk. Nagyjából 3,5 percen van. Úgyhogy ezt kell kihasználni. Hát búcsúra bőven elegendő, hiszen búcsú alapvetően egy nagyon egyszerű zanza, már fejből tudja minden hallgató, amelyben elmondom, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, és hogy meghallgattátok ezt az adást. Azt is tudjátok, hogy ez egy 2 órás jazz műsornak a második órája, amely összefoglaló címének megfelelően Zsuffa Péter Jazz Club névre hallgat, és a zsuffajazz.hu weboldalon lehet erről többet látni, hallani, illetve ott van mindenféle egyéb dolog, föl lehet menni nyugodtan hallgatózni. 2 óra magyar nyelvű rádióműsor készül itt hetente, és most már kiegészült 1 óra angol nyelvű adással, amely folyamatosan keresi a partner rádióit, értelemszerűen nem magyar területeken, hanem külföldön, úgyhogy ez a műsor jelenleg tárgyalás alatt van, mint ezt elmondtam már nektek korábban. Londonnal, talán reméljük Helsinkivel, már elindultunk Berlinben a Multikult FM-en, és hát mondom, hogy apró lépésekben, de haladunk ezzel is, hogy így a magyar jazzt és a kevésbé ismert előadókat egy kicsit szétpumpáljuk a világba, legalább egy bizonyos szűk körnek az ismeretanyagát bővítendő, tudjunk szolgálni magyar jazz hírekkel a világban. Hát ez történik, ez megy, megtisztelő figyelmeteket megköszönöm műsorvezető szerkesztő Zsuffa Peti, tudjátok zsuffajazz.hu, találkozunk a jövő héten, viszont hallásra, sziasztok!
1: Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádióműsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
2: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallottatok.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű, az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet. Gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
2: Reklám.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Reklámot hallottak.
1: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Június 13-a, szombat. A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, valamint az Egér úton befelé a Péterhegyi út előtt egy rövidebb szakaszon. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál csak egy sáv járható, mert javítják az útburkolatot továbbra is. Lezárták már a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt, így a Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett, a korlátozások miatt pedig a 99-es autóbusz Blahalújza tér megállóját áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Ma délután 1 órától várhatóan délután 3:30-ig szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak az Ötvös tértől a József Attila utca Andrássy út, Hősök tere, Kós Károly sétány útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Ebben az időszakban a keresztirányú forgalmat is megállítják rövidebb időre, a 105-ös és a 210B autóbusz pedig a Gyöngyösi utca felé terelt útvonalon, a Podmanicki utcán át közlekedik, a Deák Ferenc tér és a Vágány utca Róbert Károly körút közötti megállóit nem érintve. Rendezvény miatt ma délután 5 órától is lezárják a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Verseny utca között várhatóan éjjel 11:30-ig, és a Verseny utcát útszintén. 11:30 előtt éjjel lezárják az Ifjúság útját, továbbá a Stefánia utat a Tököli út és a Kerepesi út között. A rendezvény előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos is sűrűbben indul. A további érintett BKK járatok módosított forgalmi rend szerint közlekednek majd. Pótlóbusszal utazhatnak a hétvégén az 51A villamos helyett, illetve a 2B villamos helyett is pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk.
3: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót.
5: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a Kacaj Birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
6: Jössz Gyula vagyok, népfelhomályosítási és sajtóügyi birodalmi diliszter. Üdvözlöm a halandóságot. Megtisztelő kötelességem, hogy tájékoztassam a kedves halandóságot. A hatalomátvétel vér nélkül lezajlott. A nagy természetű, bölcsle előttű Gárdonyi Szilárd, az egyik eddigi belügyminiszter, átvette az irányítást. A demokratikus diktatúra bajnoka, Gárdonyi Szicsó!
7: Igen, a hatalmat átvettük, levettük a zászlót, kivágtuk a közepét, úgyhogy most már ez is jelképezi az új hatalmi rendszert, ez a, hogy is neveztük ezt az új hatalmi rendszert, a demokratikus
6: diktatúra.
7: A magyar fogyasztói társadalom gyöngyszemélynek azt hiszem kell egy ilyen kis mendemonda.
6: Jó napot kívánok! Szeretném a hallgatósággal tudatni, hogy a Szevasztok elnevezési műsor vezetőinek a személyazonosságának megalapítása véget történő igazoltatása folyamatban van, eddig semmilyen büntére utaló jelet nem találtunk, a technikusról is felvettük a jegyzőkönyvet. Addig is mi vezetjük a műsort, mivel nem tudtak felmutatni papírt arról, hogy ők műsor vezethetnének, és azt hiszem, mi a rendőre is vagyunk olyan humorosak, mint ezek a fiatalok, például ismerik azt, hogy két előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított beszélget.
7: Szépen, úgy mondhatom, majd szólunk a főnökének.
6: Én vagyok a főnököm, tessék, na mondja.
7: Nevetséges, tudja, kik vagyunk mi?
6: Igen, te majom arcú, a Szevasztok műsorvezetői hivatalosan bejegyzett munkájuk nincs. A gépben minden megvan rólatok, azt is tudjuk, mikor vesztek levegőt, ja? Gárdonyi Szilárd, itt a hanganyag 4 éves korából.
8: Én már egyedül is tudok pisilni, én már nagy fiú vagyok.
7: Jó, na köszönöm, hát inkább akkor ezt ne folytassuk, hanem mint ahogy hallották, rendőröket hívtunk meg a stúdióba. Gyakran találkoznak veszélyes gengszterekkel?
6: Nap mint nap, sajnos, mert nagyon elterjedt manapság a bűnözés, sajnos.
7: De hát, hogyha ők nem lennének, akkor nem lenne munkája, vagy nem igaz.
6: Vagy ez így igaz. Ezért azt szoktuk fogalmasosítani, hogy mindig kéreztünk különféle bűnözőket a börtönből.
7: Különféle? Jelente. És amúgykor is kéreztettek egyet, igen? Ugye bár?
6: Te a kólásra bróra gondolsz. Hát ja, azt ígérte vissza, hogy a múlt éjjel meg egy szerencsétlen baleset folytán a túlcópattak parti folytogatót eresztettik el.
7: Ó, és mesélem valami érdekes ügyről, valami exkluzívat így a rádió hallgatóknak, sem megnézni.
6: Hát a múltkor a mexikói kivándorlókat kaptunk el, akik a békástóban vízimanónak álcázták magukat. Tudjátok, ezek mindent megtesznek, hogy itt maradhassanak, kockáztatva életüket a tajtékzó habukban, a hínárok, markolók egyetlenségei közepette.
7: Hát, igen, és miket hoztatok magukkal, ahogy is mondjam, magázzal a titeket, vagy tegezzem önöket, vagy mi most?
6: Magázzal természetszerűleg. Ha. Hát ezt a szegedi csillagbörtön vidám fegyence kúrusa a börtön.
7: No, I'm Anglese!
6: És mit énekelnek?
7: Tő, hogy mit énekelnek? Hát az legyen egy meglepetés, én vagyok Kis Pista, a fegyencének a vezetője. Hát én azt hiszem, bele is csapnánk a gulok közé, fiúk, egy, kettő, három, börtön ablakába.
6: Soha nem süt be a nap, az évek tovaszának, mint egy bújtó pillanat, ragyogón.
7: Nagyon szép volt, fiúk. A műsorban maradjatok velük, illetve haraboknak készítettünk egy kis kenyeret külön erre az alkalomra. Hogy is mondjam, ez egy különleges kenyér.
6: Köszönjük, de nem kell.
7: Hát ez nem olyan kenyér, hanem ez nem volt egy kenyér. Különleges keményítő van benne, ha értitek.
6: Nem értjük.
9: Hát ugye, itt vagyunk ellenőrző a műsor infrastruktúrális szerkezítő, a műsor zavartal lefolyásához a villamos járatok alterjedik a Füredi út irányába.
10: Főnök, találtunk valamit.
11: Igazán mutass csak, mi az? Egy hamisnak látszó kazetta. Mik lehetnek még itt? Talán feldarabolt hullák lesznek a következők, amit találunk.
9: Fiúk.
10: Igen, főnök.
9: Igen, főnök.
10: Igen is.
12: Igen, főnök.
9: Törjetek össze minden kazettát, aztán meg minden CD-t, ahol egy hamisnak látszó van, ott talán mind hamis, ne kíméljetek semmit.
10: A lejátszókat is?
9: Igen.
10: Az egész stúdiót?
9: Igen.
1: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Hát nem esik messze a szódás a lovától.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Az exkluzív blogokat kedvelő hallgatóink kedvéért egy igazi unikum az igazságszolgáltatás világából, Berkeiből. Hallgasson meg egy viszkis rabló ügyvédjének a védőbeszédéből részleteket.
3: Ambus Attila nem egy gonosz orgazmus, mint ahogy azt sokan állítják, hanem inkább a társadalom tette azzá az, ami hiszen lecsúszott aljadékról van szó. Szóval elnézést, a kifejezés tényleg bírul, de a társadalom az, ami igazán halott, ahol ilyen becsületes, csak úgy palócosan elnézést. De hát a ilyen becsületes gyerekek esetnek áldozató, igen, mert ő egy áldozat.
2: Egy pár ótipit kirabolt, na is.
3: Önnek bírul, még nem volt rossz napja, amikor úgy elkeseredett, hogy legszívesebben kirohant volna a világból és fájdalmában.
4: De volt.
3: És gondoljának csak arra, hogy vannak, akik sokkal többet rabolnak sikasztások útján, és
2: semmit sem tudunk. Mindenki megbotlik egyszer.
4: Igen. Jól beszél, igaza van.
3: De kérem én, a bankelnökök azok nem rabolnak ki.
4: A védőügyvédbeszéd állítólag olyan elementáris erővel hatott, hogy a bíró sírógörcsben tört ki, és csak az ügyész félórás, háromnegyed órás vigasztalása után csillapodott ne annyira, a justícia istenő felkent papja, hogy kiheverve érzelmi mélyvölgyeit folytathassa a tárgyalást. Ezek után Ambrus Attila édesanyja gyermekkori fényképeket mutogatott a viszkisről, amire a bíró újfenttel érzékenyült. Édesnek és ennivaló kölöknek nevezte a vádlottat, először nem is volt hajlandó eltélni a kis rablót. Aztán az ügyész biztatására végül is úgy döntött, hogy valamilyen formán csak meg kell dolgálni ezt a pernahajdát, ezt a rossz csontot.
3: Hát igen, és már ismerhetesek a fejlemények is, megépült az Ambrus Attila takarékpénztár és szanatórium, az Ambrus pecsétes harisnyák, melyek ugye minőségét maga a mesterrabló garantálja, a 8. kerületben felavatták a népen a napokban a Viszkis című elnevezős viselő neoprimitív szobrot, amely dzsákkal a vállán, így az egyik a másik kezében egy pisztolya, és éppen azt a pillanatot örökíti meg, amikor 2,5 millió forinttal meglovasítja az egyik OTP fiókot, naponta hitvány zsebmetszők és kikötői meg tolvajok, vadorzók, hobók, tömegei, tömkelegei zárándokolnak a szent kegyelethelyre, és áldozatot mutatnak be Istenüknek. A viszkis elnevezésű üdítőt arról, és a viszkis sajtról már nem is beszélünk, hiszen ennyi idő nem is alkalmas, hogy egyáltalán összefoglaló képet alkossunk az új termékcsaládról. Tiszteljük és szeressük az új Istent, hiszen ő a mi bálványunk. Hódoljunk benátsága és szellem előtt, igazából ő a mi Istenünk.
4: Vagy itt van mindjárt egy másik remek jó példa, az atlantai álnokfutó, aki egy tőzsdei malőr után jobbnak látta, ha megölt 12 ember. Ja, és persze magát. Miért is nem? Mindenkinek lehet rossz napja. A nép meg csak viseljen egy pólót a felirattal, ő is csak egy közülünk. A mi fiunk borja, vagy mi a szó?
5: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Hé, hey, bácsi kérem! Mit csinál maga itt a villanyoszlopnál? 20 méterre ott van a WC, miért nem megy oda vizelni?
2: Aj, fiam, mikor volt az már, amikor én még 20 méterre el tudtam pisálni?
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Szevasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: A Fogalmazza meg Cagukkal elnevezésű felhívásunkra egy kedves idős erősen ittas alkoholista bácsi elküldte pálya, illetve életművét, amely egy ízléses rózsaszín áruházi dobozba volt becsomagolva. Mi tagadás, nagy izgalommal láttunk hozzá csomag felbontásához, amelyben egy barna, pépes, krémes, többnapos emberi őrüléknek látszó táj volt. Mellette egy szedni hevert a felirattal, hogy ilyen a műsorotok. Megkóstoltattuk barátainkkal, akik egytől egyig azt mondták, hogy király, tehát király a műsorunk. Ezt nagyon szépen köszönjük. A fődíjat, ami ezen a héten Horváth Pest, a Best of Lakodalmas című kazettája, már elpostáltuk.
2: Azt ugyan nem, mert ez itt van az asztalon.
1: Ja. Akkor mit küldtünk el?
2: Ezt nem tudom.
1: Aha, a félelmet ezen írt.
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Igen, és már is csörön a telefon, halló?
3: Halló, műsorvezető úr, találtam egy vaskos tárcát. Volt benne 3 millió forint, 200 ezer márka, 100 ezer dollár, és egy név, egy kártya, Kovács névre.
2: Igen, és most mit akar?
3: Hát ennek a Kovácsnak küldenék egy nótát.
2: Ó, ez nagyon kedves, hogy be is játszik az...
4: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Kinézek az ablakon, látom a holdat ragyogni, érzem a könnycseppeket arcomon lefolyni. Ha itt lennél és megkérdeznéd, mi vajon, csak annyit mondanék, hiányzom, nagyon.
1: Könyv ajánló műsorunkban most ezt szeretnénk felkonferálni, megjelent a Hogyan gyógyítsunk halálos betegeket koncentrációval című könyv, ez a Keservíz kiadó gondozásában, forgasság hasznossággal, igazsággal, de ugyanígy megjelent William Fletcher, világhírűvé vált regénye, egy vakis fiúra, aki látta az aurákat, és megmondta messziről egy emberről, hogy jók-e vagy rosszak a vazok. A könyv címe a vakis fiú, aki látta az aurákat, és messziről megmondta az emberről, hogy jó-e vagy rossz, nagyon hasznos olvasmány, ajánlom mindenkinek. Olvasság, szeretettel, igazsággal, bolondsággal.
2: Hát igen, én nem
1: ezt
2: a filmet, szerintem.
1: Nem. Azt hiszem, most már tényleg abba hagyhatják a házi munkákat, és teljes füllel és szívvel lélekkel hallgassanak minket továbbra is.
3: Igen, felírtuk, közízlés sértő zene. Újabb bizonyíték le, én ezt nem hallgatom tovább. Menjünk kifelé. Gyerünk, fiúk, menjünk, ezt nem hallgatjuk tovább.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagi jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyanmára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója a franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében. Felhős napos idő valószínű, elszórtan várható zápor, egy-egy zivatar. Megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet általában 24-25 fok körül alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 14. napján a Vazul nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük. A görög szláv eredetű férfi név, a Bazil névből többek között Géza fejedelem unoka öccse, akit István király megvakított, nevéből ered, jelentése királyi. Ünnepelnek még a vazulok január 1-én, március 22-én és május 30-án is. Betézése Vazulka, Vazi, Vazil és Vazilka. Jeles viselői a névnek Nagy Szent Vazul, Vazul magyar herceg, első István unokatestvére és ön, kedves Vazul. Ezen a napon köszöntjük még Elizeusz, Hartwig, Herta, Metód, Töhötöm és Valér nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával június 14-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1809. június 14-én járunk először János főherceg vezetésével az utolsó nemesi felkelés során. Győr mellett a nemesi sereg megütközött a francia hadsereggel. Most két évet lépünk előre, 1811. június 14-én született Harriet Baker Stowe, amerikai írónő, aki a polgárháború előtt 1852-ben a Tamás bátya kunyhója című regényével felébresztette a tömegek rabszolgaság ellenes érzéseit. Maradunk még a 19. században, 1834. június 14-ével folytatjuk. Isaac Fisher Jr. szabadalmaztatta a smirglit, vagyis a dőspapírt. Kereken 30 évet ugrunk előre, 1864. június 14-én megszületett Aloa Alzheimer német orvos, pszichiáter, patológus. 1907-ben először írta le a róla elnevezett betegséget, ami elsősorban időskorban jelentkezik és értelmi leépüléssel jár. A 20. század elejével folytatjuk, 1904. június 14-én született Margaret Burke White, amerikai újságírónő, fotós, aki a II. Világháború első hivatalos női fotóriportere volt. 1963 és 1969 között a Life fotósaként dolgozott. Maradunk még a 20. század elején, 1907. június 14-ével folytatjuk. Budapesten meghalt Megvárt András tervezőmérnök feltaláló. Megvárt András 1855-ben szerzett mérnöki oklevelet, és 1859-ben került Budára, ahol a GANZ-nál lett felügyelő. Megvárt itt hamarosan műszaki, majd vezérigazgató lett, a GANZ pedig irányítása alatt az ország vezetőgépgyárává fejlődött. 1878-ban ő létesítette a villamos részleget, és szakadatlan fejlesztő munkát folytatott. Legfontosabb tanulmányaival a malomipar fejlesztését alapozta meg, a forgóeket tökéletesítésén haláláig dolgozott. Nevéhez fűződnek még az oldható tengerkapcsolók és a villamosfadöntőgépek is. 12 évet ugrunk előre, 1919. június 14-én elkezdődött az első megállás nélküli Atlanti-óceán feletti átrepülés. John Alcott és Arthur Brown Newfoundlandból Írországba repültek. Folytassuk 1925-tel, június 14-én megszületett Darvas Iván színművész, kétszeres Jászai Mari, Kossuth és Rutkai díjas kiváló művész. És végül, de nem utolsó sorban, 1961. június 11-én született Boy George, angol énekes. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 11. részéből.
1: Jézus mondja: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.
2: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: 2026. június 14-e, évközi 11. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 9. fejezet 36. verstől 10. fejezet 8. versig. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő: az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab, és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Elmélkedés. Küldött vagyok. Jézus nem közömbös, nem érdektelen az emberek láttán, hanem megesett rajtuk a szíve, mondja az evangélium. Ez a szó mély érzelmet fejez ki, belső megrendülést, a lélek mozdulását. Jézusban együttérzés ébred, mert szeret. És mert szeret, cselekszik. Először imára hív, aztán kiválaszt 12 tanítványt és küldetést ad nekik. Két világ találkozását látjuk ebben a történetben. Az egyik oldalon ott a szenvedő emberiség. A szétszórt, a fáradt, az irányt vesztett emberek, mint a pásztor nélküli juhok. A másikon ott van Jézus, akinek szíve irgalomból fakadóan cselekszik, megosztja küldetését a tanítványokkal, hogy ennek köszönhetően többekhez jusson el tanítása. Nem pusztán szervezésről vagy bizonyos feladatok átadásáról van szó, hanem arról, hogy az evangélium tovább dobogjon más emberekben is. A tanítványok nem jutalomként vagy előléptetésként kapják a küldetést, hanem Jézus irántuk való bizalmából. Napjainkban is sok az aratnivaló. Kiégett lelkek, elhagyott idősek, reményvesztett vagy útkereső fiatalok, hitüket vesztett közösségek, szétesett családok, de sokszor kevesen vannak, akik igazi tanúságot tudnának tenni, vagy segítséget tudnának nyújtani nekik. Úgy tűnik, kevesen merik vállalni az aratás, a szolgálat fáradtságát. Pedig Jézus senkit sem pihenésre hív, hanem szolgálatra és tanúságtételre. A 12, akiket Jézus kiválaszt, nem tökéletes emberek közössége. Egyszerű emberek, többen halászok, különböző jellemekkel, vérmérséklettel, hibákkal. De Jézus nem a kész embert választja, hanem felkészíti majd azt, akit meghív. Nem vár rögtön az elején tökéletességet, de készséget igen. A megbízatás egyértelmű: hirdetni Isten országát, gyógyítani a betegeket, kiűzni a gonosz lelkeket a megszállottakból, mindent az Úr nevében tenni. Ez a küldetés, ez a misszió minden korban időszerű. Ma is ugyanúgy szükség van gyógyító szavakra, megbocsátó jelenlétre, bátorító készszorításra, irgalmas tekintetre, mint bármely más korban. Jézus nem pusztán ékesen beszélni tudó prédikátorokat akar, hanem tanúságtevő embereket keres. Olyanokat, akik úgy élnek, mint ő, és életük egyszerűségével, hitelességével Krisztust hordozzák a világban. Egy kis faluban élt egy idős pap, már alig tudott prédikálni, fájtak a lábai, nehezen bírta már a hideg templomot, de hűségesen megtartotta a szentmiséket és más szertartásokat. Sokszor csak ketten hallgatták. Ketten voltak a szentmisén. A harangozó meg egy özvegyasszony. Valaki egyszer megkérdezte tőle, atya, van-e értelme ennek még? Az öreg csak mosolygott és így válaszolt. Tudod, minden reggel, amikor a tabernákulumhoz megyek, ezt mondom. Uram, itt vagyok. Te tudod, mit kezdj ezzel az öreg testtel. De ha ma is kell egy ember, aki téged jelenít meg, hát én még itt vagyok. Egyik este egy fiatal férfi lépett be a templomba, és csendesen leült a hátsó padba. Évek óta először jött ide, mert azt érezte, hogy a templomban valaki várja. Az idős pap hosszasan elbeszélgetett vele, de most nem az a lényeg, hogy miről, hanem hogy az atya közben megérezte, hogy az aratás urának még mindig szüksége van rá. Szükség van az ő szolgálatára. Mindannyiunk élete küldetés. Valószínűleg nem kell messzire mennünk, bejárnunk a világot, de a küldetés helye lehet a család, a munkahely is. Bizonyára ott is vár valaki, aki krisztusi igazságra szomjazik. Jézus minket is úgy küld, mint egykor a tanítványokat. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne e világi jutalomért, hanem az örök életért végezzük szolgálatunkat. Uram Jézus Krisztus, neked megesett a szíved a fáradt és szétszórt tömeg láttán, és tanítványokat küldtél, hogy a te nevedben munkálkodjanak. Köszönöm, hogy engem is meghívsz és küldesz, hogy részt vegyek országod építésében. Adj nekem nyitott szívet, készséges lelket, bátorságot és hűséget, hogy ott is téged szolgáljalak, ahol kevés a szó, de sok a szenvedés. Ne engedd, hogy elfáradjak a jóságban, és segíts, hogy életem tanúságtétel legyen a te irgalmadról és a szeretetedről. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió!
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
7: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival. No. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
10: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
11: Tudta ön azt, hogy a mese szerint igazság és hazugság együtt mentek fürödni. Hazugság jött ki először a vízből és felvette igazság ruháit. Igazság nem akarta elvenni hazugság ruháit, ezért azóta meztelen igazságról beszélünk.
10: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Június 13-a, szombat. A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, valamint az Egér úton befelé a Péterhegyi út előtt egy rövidebb szakaszon. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható, mert javítják az útburkolatot továbbra is. Lezárták már a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt, így a Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett, a korlátozások miatt pedig a 99-es autóbusz Blahalújza tér megállóját áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Ma délután 1 órától várhatóan délután 3:30-ig szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak az Ötvös tértől a József Attila utca Andrássy út, Hősök tere, Kós Károly sétány útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Ebben az időszakban a keresztirányú forgalmat is megállítják rövidebb időre, a 105-ös és a 210B autóbusz pedig a Gyöngyösi utca felé terelt útvonalon, a Podmanicki utcán át közlekedik, a Deák Ferenc tér és a Vágány utca Róbert Károly körút közötti megállóit nem érintve. Rendezvény miatt ma délután 5 órától is lezárják a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Verseny utca között várhatóan éjjel 11:30-ig, és a Verseny utcát útszintén. 11:30 előtt éjjel lezárják az Ifjúság útját, továbbá a Stefánia utat a Tököli út és a Kerepesi út között. A rendezvény előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos is sűrűbben indul. A további érintett BKK járatok módosított forgalmi rend szerint közlekednek majd. Pótlóbusszal utazhatnak a hétvégén az 51A villamos helyett, illetve a 2B villamos helyett is pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autó.

0: kamureklám.
1: Üdvözöljük! Ön a Kispál Péter általános iskolát hívta. Válaszol a következő menüpontok közül. Beiratkozás 1-es gomb, kiiratkozás 2-es gomb, jegylekérdezés 3-as gomb, órakedvezmények 4-es gomb, tanárverés 5-ös gomb, bombariadó 6-os gomb.
2: Bombariadó. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Egyszerű bombariadó 1-es gomb, bombariadó terrorfenyegetéssel 2-es gomb, atombombariadó 3-as gomb, egyéb fenyegetések, iskolafenntartó politikai kapcsolatok 4-es gomb.
1: Egyszerű bombariadó. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó az első osztályban 1-es gomb, bombariadó angol órán 2-es gomb, bombariadó érettségén 3-as gomb.
2: Bombariadó érettségén. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó magyar érettségén 1-es gomb, bombariadó matematika érettségén Réta néninél 2-es gomb, bombariadó egyéb tantárgyak esetén 3-as gomb.
1: Bombariadó matematika érettségén Réta néninél. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó dolgozatírás előtt 1-es gomb, bombariadó a tételek kiosztása után 2-es gomb, bombariadó a dolgozat beadásakor 3-as gomb.
2: Bombariadó a tételek kiosztása után. Sajnos ez a funkció nem működik. Visszatérés a fő menüponthoz 1-es gomb, ügyintézőnk 2-es gomb.
1: Sajnos ügyintézőnket nem tudjuk kapcsolni, mert érettségiztet. Visszatérés a fő menüponthoz 1-es gomb, anyázás 2-es gomb, nagyon durva 3-as gomb, visszaanyázás 4-es gomb.
2: Anyázás menüpont. Véleményét rögzítettük. Köszönjük szépen. Kérjük, hogy máskor is vegye igénybe emel díjas szolgáltatásunkat. A viszonthallásra.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4,1% ponttal kell kiegészíteni visszamenőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágya válság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni külön felügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
4: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
1: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
5: Szép jó estét kívánunk minden kedves hallgatónak. Ismét itt a péntek este, ismét itt a Gépház Bojtor Zoltánnal.
6: Aki nagyon vidám.
5: Az éneklő Bojtor Zoltánnal.
6: Mint egy igazi dalos pacsírta.
5: A nem éneklő, ám de beszélő Rauch Róberttel, és Szakács Mátéval. Szevasztok.
6: Nem vidám, de beszélő. És ez nem utolsó, most Szakács Máté, valaki.
7: Nem vidám, de beszélő.
6: Vidám is, beszél is, tehát tényleg egyszer maga a tökéletes. Jó estét. Közelben videk. Szevasztok, sziasztok.
5: Szevasztok.
7: Köszönjük a kedves hallgatókat. Nyár van, valóban. Az. Indul a nyár, kérem szépen. Majd erről hallgatunk zenét is. Ez itt a Gépház. Itt van. Önöknek, nektek a Gépház ismét, mert hogy péntek este van. Meg ha nem péntek este van, akkor is itt van a Gépház.
6: De a Gépház mindig itt van. Pénteken, nem pénteken. Tehát tényleg lényegét tekintve mindig.
7: Azért jó a Gépház, igen, mert mindig itt van.
6: És de igazából az, hogy itt van, az önöktől függ, mert amikor rányomnak a gombra, akármilyen eszközön, vagy meg az érintő kijelzőt megérintjük, akkor mi egyszer csak ott leszünk. Igen. És összenjük, hogy itt lehetünk.
7: És ha megnyomják valóban a stop gombot, akkor egyszer...
6: Akkor lehetünk. Elmegyünk. Bizony, hogy ezt ritkábban nyomják, mint a stop gombot, de soha nem derül ki. Mégis örülünk, hogy itt vannak. Annak is örülünk, hogy írtak nekünk leveleket. Ugye múlt héten lényegét tekintve kizárólagosan hallgatói levelekkel foglalkoztunk. Épp ezért a mai adásban...
7: Ez azt jelenti, hogy most nem?
6: Ez pontosan azt jelenti. Én szofisztikáltabban és kedvesebben akartam elmondani, akartam érvelni, akartam tompítani, egyszerűen emberibbé akartam tenni, de te tönkretetted. Köszönöm szépen.
7: Jó, hogy kedves hallgatók vesznek például Irfantyú Pro fejhallgatókat, és akkor önöknek ez tetszik, és van.
6: Ehhez két hete mutattuk be az Irfantyú Prót, és több olyan levelet is kaptunk. Néhány kedves hallgatónk szívét megdobogtatta, igen, olyannyira, hogy vettek, hogy a dobhártyájukat is megdobogtassa.
7: De szépen mondtad. Az időjárás továbbra is van. És
6: még jó.
7: Jó, meleg van, nyár van, bár, itt a hét közepe felé azért egy hideg front azért befigyelt.
6: Hát befigyelt, igen, de...
5: Az aztán már nem melegszik, úgyhogy...
6: Igen. Nincs azért rossz idő.
5: Közepén valaki 30 fok fölé kúszik elvileg a hőmérőigönyszála, úgyhogy...
7: És jelentős események zajlanak itt körülöttünk, azért erről is beszéljünk azon túl, hogy nem fognak sokan fázni. Most volt, mi volt?
6: A névnapom.
7: Nem, az is. Ez igaz? Boldog névnapot kívánunk így utólag.
6: Nagyon köszönöm. Nem tudom, hogy milyen más egyéb jelentős eseményre gondolhattál. Tehát nem, semmi ötletem nincsen, de még csak a fasorba sincs ötletem.
7: Amit te olyan szexin tudsz mondani.
6: Az is most van. A névnapom? Ja, nem,
7: a
6: az
7: névnapod
6: volt.
7: Mellett. Tudom, hogy eltörpül, de azért volt.
6: Volt, igen. Várjál, kitaláltam. A névnapom. Nem, az már volt. Ne, beakadtam, az a várjál, hogy az agyamat...
7: Kedves hallgatók, a Robit lökjük meg, mert megakadt a tű.
6: Megakadt a tű, meg kell lökni. Megvan, tényleg, megvan. Kérem, a WWDC? Ez
7: jaj, de szépen mondja. Ezt még egyszer kérjük kívánságot.
6: Igen, mert mindig csak évente egyszer mondhatom ki, vagy ha esetleg visszautalunk rá, majd jó sokat utaljunk, hogy kimondhassam jó sokszor a WWDC-t.
7: Tökéletes, nagyon szép. Nagyon jó. Na most Robinál megint megakadt a tű, kedves hallgatók, de olyan szépen mondja.
6: WWDC? WWDC?
7: Ez az.
6: Jaj, beakadt. Na, tovább ment. Most jó.
7: Megjön. Máté, mit tudsz róla, mert azt hiszem, hogy ebben a dologban most te vagy az ofé. Mi történt itt? Szóval, aki nem tudná egyébként, kedves hallgatók, ez az éves, fontos Apple esemény.
5: Igen, itt mutatják be az új iOS, macOS, watchOS, meg mindenféle OS Apple által kiadott operációs rendszer verziók újdonságait. Úgyhogy ezzel majd visszatérünk a jövő héten, mert azért ennek még tartanak az eseményei. Annyi már biztos, hogy összejön az iOS 27, meg a macOS 27, meg a watchOS 27 is, meg a tvOS 27, úgyhogy ezek így össze megjelennek.
7: Pompás. Ilyen készülékek kapják meg? Mondjuk az iOS-t.
5: Az iOS-t azt minden készülék megkapja iPhone-ok vonatkozásában, ami az iOS 26-ot is megkapta, tehát itt
6: tehát most nincsen leszalámizás.
5: Nincsen leszalámizás, az iPhone 11 is megkapja még az 27-es iOS-t is.
7: Hű, az szép, mert 19-ben jött ki az iPhone 11 talán.
5: Ahogy úgy, igen.
7: Azért az már elég szép időszak, így 26-ban.
6: Ez mondjuk szimpatikus. Ez még tényleg azért régi készülék már a 11.
7: Igen, még egy évet megkap, tehát legalább 8 évig ez támogatott, úgyhogy ez így jó. És akkor várjál, jön a nagy újdonság, nem a magyarul tudó Gemini alapuló Siri. Nem? Mert eddig erről volt szó. Tehát az a jó hír, hogy most akkor ezt minden készülék megkapja, és akkor most itt a jó hír, hogy most jön az új Siri.
5: Uh-huh. Úgy hírlik, hogy jön a Siri AI, de ugye ez még magyar nyelven mindig nem lesz használható.
7: Mert? Miért? Mindenki azt mondja, hogy de. Mi az, hogy nem?
5: Mármint, hogy hírforrások...
7: A források alapján... eddig azt jövendőlték,
6: hogy a WWDC-n kerül bemutatásra az új Siri.
7: Igen, és ez előtt arról volt szó, a különböző minden tudó források azt mondták, hogy majd most jön a magyarul tudó Siri, meg a Geminin alapuló Siri. Akkor most mégsem.
5: Jó, tehát... tudomásom szerint még a megjelenéskor legalábbis biztosan.
7: Hivatalos izé?
5: Rátszáfolt, igen, és az EU-ra mutogatnak, hogy az unió miatt nem fog ez belekerülni. Mi a rendszerbe? Hát itt nem tudom,
7: az unió megvéd bennünket az AI-tól? Vagy mi történik?
5: Vagy valami olyan dolog, hogy nem tudom.
6: Mit jelent, hogy nem kerül be a rendszerbe? Ez azt jelenti, hogy az EU-s országokban a korábbi Siri marad, míg mondjuk Amerikában az új Siri érkezik? Vagy mondjuk Ázsia egyes régióiban?
5: Tehát ez angol nyelven használható. Most ez nem tudom, hogy itt valami régió blokkolás, tehát hogy elég annyi, hogy átállt a telefonod angolra, és akkor használható, vagy konkrétan geoblokkolás, régió blokkolás. Tehát biztos, hogy magyar nyelven ez egyelőre még nem lesz elérhető.
7: Tehát,
5: meg hát más népszerű.
7: Hadd tegyem már fel, nagy van a kérdés, és akkor ugorjuk át ezt, mert kicsit kezd felmenni bennem a pumpa. De a Gemini, az elérhető magyarul, használjuk, akkor a Geminin alapuló, a Gemini motorján, vagy tudom is én milyen alapuló Siri, az meg nem, az hogy? Jó, nem biztos, hogy tőletek várom erre a választ, csak költői, legyen költői kérdés. Nem értem. De nyilván velem van a baj.
6: Hát itt szerintem olyan háttér alkuk, olyan akár melyik oldalról nézve, akár az EU, akár más nagy szervek, akár maguk a cégek, tehát itt miért érhető el és miért nem, mi van a háttérben.
7: Lehet valami adatvédelmi.
6: Hát valószínű, igen.
7: Biztonság.
6: De az tény, hogy más cégek akkor meg tudták oldani, ahogy te is mondod, mert van már Androidon jó ideje magyarul, meg tulajdonképpen Xiaomi AI is van már, meg Samsung AI is van, mondjuk a Samsung AI-tól tényleg nem jól tud magyarul,
7: de a Xiaomi mondja, igen.
6: Egész jó, igen. Tehát mások valahogy megoldották. Az Apple, hogy nem tudta, nem akarta megoldani, nyomásgyakorlásról van-e szó, mert azért nyilván sok mindenen múlhat egy ilyen. Azt mi innen nem tudjuk megítélni.
5: Itt elvileg DMA-nak is köze van ehhez, meg hát egyfajta adatvédelmi előírásoknak is meg kell felelni, uniós adatvédelmi előírásoknak, aminek az Apple nem akar megfelelni, és azért nyilván itt most kérdés, kinek van igaza. Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz elérhető az unió területén ez az új Siri AI.
6: Hogy aztán ez egyszer csak megváltozik-e?
5: Ha csak nem sikerül
6: Tehát most
5: pontosan, tehát
6: biztos fogyatárgyal.
7: Nem akar megfelelni, az Unióban 420 millió ember él, azt hiszem. Nyilván nagyjából. Azért ez már egy vásárló tömeg. Nyilván nem fog mindenki rögtön iPhone-t venni. Amerikában sem mindenkinek van azért iPhone-ja. Tudom, hogy sokaknak, de azért nem mindenkinek. Meg Kínában, meg főleg nem. De egy ekkora piacot így ki lehet hagyni? Tehát azért azt nem gondolom, hogy az Apple nem akar, vagy nem tudom.
6: Biztos, hogy nem arról van szó, hogy nem akar, tehát ilyen meg akar állapodni. Megy a húzavona, megy a kötélhúzás, tehát itt nyilván a háttérben tárgyalások folynak, ha én nem, akkor ti sem, akkor esetleg próbáljuk meg így, nyilván itt bevételekről is szó van.
5: Hát igen, meg itt jelvetően az a helyzet, hogy az Unió a DMA értelmében ugye azt várja el az Unió szabályozás az Apple-től, hogy az összes mesterséges intelligenciának, iPhone-on futó mesterséges intelligenciának ugyanolyan szintű hozzáférést kellene biztosítani, mint amit a Siri is biztosítani fog. Ezt meg az Apple nem szeretné.
7: Hát igen, az Apple szereti a mindenféle monopolitást.
6: Én valószínűleg itt is innen eredeztethető ez a gond. Viszont akkor annak idején mekkora híre volt, mikor kiderült, hogy például Amazon alkalmazásbolt és akár másmilyen alkalmazásboltokat is lehet már használni az iOS-en. Aztán szerintem az emberek, az iOS felhasználók mondjuk 90%-a ugyanúgy App Store-t használ, hiába van lehetősége mást is használni. Nyilván extrém esetekben előfordulhat, hogy jól jön, de nem ez a jellemző. Érdemes kivárni szerintem, tényleg tárgyalnak, lehet, hogy késni fog, sőt azt tuti, hogy késni fog, de nem gondolnám, hogy akár egy éven belül, hogyha valóban elérhető lesz, és akár Gemini alapokon, különböző régiókban, akkor előbb-utóbb az EU-ban is érhető kell, hogy legyen. Az általában meg szoktak állapodni. De az tény, hogy késni fog.
7: De reméljük, hogy a végén mi EU-s polgárok majd jól járunk. Mert ugye az a fő cél, hogy az EU-s állampolgári az járjon jól. Ez hofi. Még nem EU-val mondta ő még, de hát na. Szóval reméljük, hogy jól járunk. De van-e még valami olyan jelentős dolog, ami el tudnám mondani még most a... Miről, Robikám?
6: A WWDC-ről.
7: Igen.
5: Hát nyilván most, hogy majd kijönnek a béták, először nyilván csak a fejlesztői béták, az új iOS-ből majd lehet tesztelni az esetleges akadálymentességi újdonságokat. Ilyeneket még nem tudok mondani. Nyilván itt rengeteg stabilitásbeli finomítás is történt, mert azért itt a 26-os verzió kapcsán is érkeztek panaszok. Általában a régebbi készülékeken is gyorsabban fog futni az iOS 27, mint a 26-os. Ezt majd meglátjuk.
6: Ezt mindig elmondják, persze, meg kevesebbet merül, meg ez már olyan gyors, minden évben így gyorsult volna, basszus, már nem tudnánk utolérni.
5: Igen, meg elvileg jobb lesz a hálózati stabilitás is, tehát jobban gördülékenyebben vált a mobil hálózat, meg a wifi között, hát ezek nyilván majd hiszem, ha látom. Úgyhogy meglátjuk, ezt a Liquid Grass-nek a megjelenését is jobban testre lehet majd szabni, ugye ez is így megosztotta a felhasználókat, ez is inkább ilyen vizuális dolog, úgyhogy az majd később ilyen annak megpróbálunk utána járni, hogy milyen akadálymentességet érintő újdonságok várhatóak.
7: Köszönjük szépen, akkor erről ennyit, és akkor térjünk rá a mai témánkra.
6: Kérem szépen, a mai fő témán csak az oly szavába vágjak, mert én szeretek az oly szavába vágni, rettenetesen szeretek. Ez nagyon jól sikerült, mert ami levegőt vett, addig én elfaláztam
7: akkor
6: ő a
7: én show-t. Énekelek. Én vagyok a jel, nem hagylak.
6: Szerintem a híres egyfejű. Egy csak egy mondatot szerették, aztán visszaadódzolnak a stafétát.
5: Egy fejű se.
6: Olyan foglalkozunk, tényleg csak a bevezetőt mondom én, aztán jön Zoli. Szóval
5: igen.
6: Itt most elevezünk a nagy tech cégek világából, mindenféle nyomásgyakorlás, tárgyalás, milliárdok, százmilliárdok, adatvédelem, na, ott nem evezünk el, sőt, oda evezünk igazán. És a most bemutatott alkalmazás, amennyiben hinni lehet a az információknak és az elénk tárt híreknek, illetve adatoknak, egy teljesen non-profit, egy alapítvány által üzemeltetett és működtetett csevegő alkalmazás. Tehát nem nagy cég, nem Meta, nem Google, nem Microsoft, nem Apple, stb. Mondhatnék még egy csomó, de most nem mondok többet. Tehát elvileg ez egy teljesen különutas megoldás, és a fejlesztés fő célpontjában a felhasználó áll, nem a profit. Tehát itt az a cél, ha minden igaz, Zolikám, hogy a felhasználó járjon jól.
7: Majd meglátjuk a végén, hogy így van-e.
5: Sok helyen hallottuk már, hogy a felhasználó
7: az járjon jól, aztán majd meglátjuk, hogy valóban így van-e. hogy miért énekeltem ezt a régi Bonanza nótát, hogy én vagyok a jel, mert most a jel nevű alkalmazásról beszélünk, mármint magyarul, de nem ez a neve az alkalmazásnak, hanem az, hát jel, ugye például milyen erős a jel, mondjuk a vétel, mondjuk a TVD-en, rádiódon, vagy a telefonodon, milyen a térerő, nem mindegy, hogy milyen a szignál.
6: Bizony, szignál. Persze, ez eszembe jutott az üde lehellet is, de most nem erről van szó.
7: Whitening.
6: Whitening.
7: Régen mondták szóval így a reklám, hogy whitening.
6: Kedves magatok, ez nem a whitening, hanem ez a szignál. Applikáció, ennek a története tulajdonképpen 2010-es évek elején, 2010-11 környékén indult, akkor még egy magányos farkas fejlesztő készítette, mondhatjuk, hogy az elődjét. Az egyik app volt a TextSecure, a más pedig a Redphone. Ez két applikáció volt egy fejlesztőtől.
7: Jó napot kívánok, magányos farkas vagyok.
6: Igen, én meg ordas farkas. A legfőbb célja ennek az volt, hogy az üzenetek, illetve a hívások titkosítva menjenek a célszemélyekhez, és a lehető legnehezebb legyen ezt lehallgatni. Nyilván most nagyon sok minden, sok alkalmazás
7: ígéri
6: ezt, meg sokan mondták, meg hihetetlenül jó, meg. De ez annyira bejött, hogy 2018-ban, amikor még a Meta nem Meta volt, hanem Facebook, tehát nyilván ugyanaz a nagy koncern volt már akkor is, csak nem Meta volt a neve, egy fejlesztő, Brian Acton elhagyta a Facebookot, épp azt mondom, WhatsApp-nél dolgozott, és nem értett egyet a cég üzletpolitikájával, az adatgyűjtéssel, stb. És úgy döntött, hogy külön utakra lép.
7: Alig, hanem az Unió sem ért egyet ezzel teljesen, ezért nem kapunk magyar Siri.
6: Igen, de ez a figura lépett, és a magányos fejlesztő mellé beszállt, meg is támogatta elég nagy tőkével, ilyen támogatást én is elfogadnék, valahol itt leakasztott $50 millió, a fogasról biztos.
5: Forintból is jó lenne, nem hogy izé.
6: Igen, dollárból. És megtámogatta ezt a fejlesztőt, létrehozták a Signal Alapítványt, Signal Foundation, és gyakorlatilag azóta ennek a berkein belül működik és fejlődik a Signal app, amely továbbra is titkosítást ígér, nagyon modern protokollal, mindenféle adatot védő beállításokkal, például időre eltűnő üzenetekkel, meg azt is ígérik, hogy tulajdonképpen metaadatokat sem gyűjtenek a felhasználóról, ami azt jelenti, hogy ha a hatóságok kikérik a Signal Foundation adatait, és a felhasználói adatokat is, akkor ha inni lehet az infoknak, akkor gyakorlatilag a fiók létrehozásának időpontjából és dátumából áll kizárólag ez az adathalmaz. Tehát még a hatóságok sem tudnak ilyen úton, módon adatokat szerezni a felhasználókról. Itt ez, ilyenkor mindig kétfelé ágazik a dolog. Egyfelől mondjuk, hogy ez aztán remek adatvédelem, minket aztán megvédenek, én igazán örülök. Másfelől vannak azok a hangok is, amik azt mondják, hogy ez viszont táptalajt adhat mindenféle.
7: Ilyen platformon kevésbé lehet jó kis terrortámadást megbeszélni.
6: Pontosan, igen. Tehát ez itt már tényleg kétfelé ágazik, hogy meddig terjed az adatvédelem, és meddig terjed annak az igénye, hogy az adatvédelem árán valamely szervezet, szerv védjen meg minket. Nem hiszem, hogy most ezzel foglalkoznánk, mert ez megint nagyon messzire visz, és nyilván nincs egy egységes álláspont. De pillanatnyilag a Signal nagyon büszke arra, hogy ők nem adnak ki hatóságoknak sem semmit. Mi több, non-profit alapítványként működik a Foundation, a Signal Foundation, minek utána elvileg semmilyen hirdetéssel nem találkozni az applikációikban, mert applikációik vannak, tekintve, hogy akár iOS-en, akár Androidon, sőt, asztali PC-s Signal alkalmazás is létezik. A honlap egyébként a signal.org, de maga a Signal, tehát Signal, S-I-G-N-A-L, letölthető a legnépszerűbb alkalmazásboltokból, például Androidra, iOS-re, és a PC-s változatot pedig a signal.org-on keresztül lehet letölteni. Szolikám, szerintem te kezdesz. Ez egy olyan alkalmazás egyébként, a gépháznak az a hagyománya, amennyire az elmúlt években ezt igyekeztünk magunkat tartani, hogy mindig az asztali alkalmazással kezdünk.
7: És én kezdek?
6: Igen, mert hogy itt tulajdonképpen ahhoz, hogy a Signalt egyáltalán használatba vehesd, kizárólag asztali géppel vagy laptoppal nem fog sikerrel járni. Az itt már egy másodlagos szereplő lehet, csak mobilra kell telepíteni, mobilra kell beállítanod, és ott esetleg hozzáadhatod később a PC-t. Egyébként a regisztráció úgy történik, meg az alkalmazás használatba vétele, hogy letölti az ember például az App Store-ból, vagy Play áruházból, nyilván üdvözlőképernyő, tovább-tovább, elkér néhány engedélyt, például névjegyekhez történő hozzáférés, mikrofon használata, hát ezt a kettőt mindenképpen elkéri.
7: Meg a telefonszámunkat, mert arra küld majd kódot.
6: És ez maga a regisztrációs folyamat, tehát hogyha ugyanazon a készüléken szeretnénk használni a Signal appot, amelyen az a telefonszám él, amit megadunk, akkor gyakorlatilag még az SMS-t se kell lemásolni, mert az SMS érkezését követően a Signal app egyszerűen önmagát hitelesíti. Kapunk egy SMS-t, várunk néhány másodpercet, és a Signal mindenféle beavatkozás nélkül beregisztrálja, létrehozza a fiókunkat. A fiók gyakorlatilag a telefonszámunk lesz, még egy dolog van utána, be kell állítani egy PIN kódot. Ugye ennek az a célja, hogyha más eszközön is bejelentkeznénk az adott fiókba, ami ugye a telefonszámunk, akkor csak ennek a PIN kódnak a birtokában láthatjuk a korábbi üzeneteket, kvázi az előzményeket. Ezt nekünk kell megadni, amennyire én tudom, ez minimum 4 szám, de vannak ott egyébként beállítások. Ugye ezt nem mutatjuk most ebben a pillanatban meg, mert a regisztráció már megtörtént, de igazából teljesen szabványos, tehát magyar nyelvű a felület, jobbra-balra söpréssel lehet közlekedni, minden mező fel van címkézve, és nem nagyon tudunk eltévedni, mert nincsenek alternatívák. Tehát tovább, tovább, a szerkesztői mező, tovább, ilyen meg kell adni a telefonszámunkat, bár a Signal meg kell kikövetkeztetni, gondolom a Google vagy az Apple eszközök adataiból, és nekem például be volt már írva a telefonszámom a szerkesztői mezőbe, ez persze nyilván át lehet írni. Nekem beírta. Érdekes. Hogy nem tudom, honnan szedte, de ott volt már. Vesz neked adatvédelem, mi?
7: Ennyit az adatvédelemről, igen. Most hát akkor ennyi bevezető után érkezzen a mesztelen valóság és a gyakorlati rész. De mielőtt ennek nekifognánk, jöjjön egy dal, méghozzá nem is akármilyen dal, hiszen indul a nyár, erről beszéltünk, következik a csütörtök 12, és ez nem is akármilyen apropóból indul ez a felvétel mindjárt, ugyanis ennek a zenekarnak egyik tagja Kiki, azaz Patkó Béla, az első emelet egykori énekese. A másik tagja, aki rappel, ő nem más, mint DJ Dominik, azaz Várkonyi Attila, népszerű DJ és rádiós műsorvezető, aki holnap itt a Hobby Rádióban hallható lesz, méghozzá 15 órától a Duplájó című műsorban Csák Attila vendége lesz, és fognak beszélgetni, sőt, nyilván zenélni is, és minden dalnak magyar lesz a párja. Szóval igazi zenei kavalkád várható, és DJ Dominik Várkonyi Attila lesz a műsor vendége, akit most például ebben a dalban is hallhatunk rappelni, sőt, ahogy én szoktam mondani, rappőni. Úgyhogy zenélünk egyet, és utána Signál bemutató. Hey!
6: Ho!
5: Hő!
1: Gépház! Mi megtaláljuk a közös hangot. Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com. Műsorunk archívuma

0: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Gépház. Otthon az informatikában.
2: 12. Indul a nyár. Ez volt a felvétel címe. Ti egyébként érzitek már a nyarat? Tehát ilyen megvan ez a nyár érzés bennetek?
3: Majd, ha elmentünk szabadságra.
2: Csak akkor?
4: Nem, nem abszolút.
2: Kis idő?
4: Nem, hát tegnap este is kiültem teraszra.
3: Nem, egyébként
4: pohár innivaló társaságában olyan jó volt.
3: Egyébként tényleg jó, bennem van, ha már tücsök ciripel és minden. Ez jó meleg nyári napok, főleg a hűvösebb nyári esték, miközben úgy várja a nyári estét, hogy kicsit lehűjön a levegő, és akkor megy ki.
4: Így
3: akár innivalóval, akár anélkül. Bár nekem a nyár teljes érzése rám akkor jön, mikor vízpart közelében vagyok, és ez a víz nem csak a part, hanem a víz közelében is vagyok, sőt akár benne, de egyébként is nagyon szeretem. Tehát valóban ez az érzés már kezd hatalmába keríteni, de még azért. Nem jött el teljesen nekem.
2: És használtok már légkondicionálásra alkalmas készüléket, vagy még
4: igen,
2: nem kapcsoltátok be?
3: Én nem.
4: Megy már a grill.
3: Én nem.
4: Azért amikor 26 fokos beltéri hőmérsékletet mutatott, és én is éreztem, hogy ez már meleg, akkor mondtam, hogy akkor azért 24 az elég, tehát...
2: És akkor, Robi, te még valamit természetesebb módon, például italokkal próbálod lehűteni magad?
3: Nem, nincs vagy? Olyan meleg még, tehát...
2: Vagy a füledre akasztod a jégkásás dobozt.
3: A fülemre akasztom a jégkásás dobozt, és igen, fújom magam. Nem, annyi van, hogy este lehűl a levegő, lehűti a lakást is, úgyhogy még nem volt szükség a légkondira.
2: Láttam ilyen kis kézi ventilátort, amit, hogyha bekapcsolsz, ez tölthető, USB-C van rajta, akkumulátoros, kezedbe megfogod, bekapcsolod, a homlokod elé tartod, és hűt. Ez kicsit meleged van, ez megoldás lehet, hogy egy kicsit lehűtött magad ezzel a kis mini ventilátorral.
3: Jó.
2: Na jó, akkor ezt megbeszéltük, kedves hallgatók, és ahogy megértük zene előtt, akkor jöjjön a szignál iPhone-on. Ez már egy bekonfigurált szignál részben, tehát erre a készülékre bekonfigurált, de még más készülék nincs ehhez a fiókhoz társítva.
5: Braille képernyőbevitel, SI 4G, N, A. Braille képernyőbevitel leállítása, szignál megnyitása, beállítások, gomb.
2: Nagyon hamar megnyílt, ez nekem szimpatikus, nem várt túl sokat. Lehet, hogy ennek ahhoz is köze van, hogy nem várta meg, még a hirdetések betöltődnek, hiszen nincsenek hirdetések. Ez nekem tetszett.
5: Elvegések, cincs, beállítások, cselvegések, kamera, gomb, új üzenetírása, gomb, keresés, keresési mező, Tibor, adakozz most. A Signalnak szüksége van a támogatásodra. Később, gomb. Adományozás, lapsor, kijelölve, cselvegések, 1, hívások, lap, 2, történetek, lap, 3x3, történetek, lap.
2: Gyönyörű, akadálymentes.
5: Hív ki, adományozás,
2: megnyomjuk,
5: gomb, később, gomb,
2: hogy
5: később.
2: Később.
5: Lapsor, kijelölve, cselvegések.
2: És el is tűnt ez az adományozós rész, tehát igazából hirdetés ugyan nem volt, egy kis adományozós rész az igen, de itt
3: is
2: van.
3: Itva.
2: Előttünk pőrén. Az alkalmazás.
3: Ezek a jók.
2: Sokat bemutatni nem tudok, de akkor nézzük talán a beállításokat.
5: Beállítások, gomb.
2: Hát ha okosan
5: szűrés olvasatlan szerint, gomb.
2: Szűrés olvasatlan szerint.
5: Kiválasztás, gomb. Beállítások, gomb.
2: És itt van a tényleges beállítások, de azért megnézzük, mit találunk itt folyamatosan jobbra sökök.
5: Környezetvédő menü bezárása, gomb.
2: Hát semmi.
5: Beállítások, gomb.
2: Erre koppintunk, ez egy ilyen pici menü volt. Nézzük most, ha jobbra söprünk.
5: Bezárás, gomb, Bojtor Zoltán, plusz 36.
2: Itt hallhattuk a nevemet, és a telefonszámomat is hallhattuk volna, ha nem vágjuk ki.
5: Fiók, gomb, társított eszközök, gomb, adomány a Signal számára, gomb, megjelenés, gomb, cselvegések, gomb, történetek, gomb, értesítések, gomb, adatvédelem, gomb, biztonsági mentések, gomb, adathasználat, gomb, fizetések, gomb, sugó, gomb, hívd meg barátaidat. Hívd meg barátaid.
2: Mit jelent az, hogy fizeték? Kapok fizetést az alkalmazástól?
3: Biztosan.
2: Akkor jó, mert az érdekel. Nos, nézzük.
5: Történetek, cselvegések, megjelenés, adomány a Signal, társított eszközök, gomb.
2: Szerintem ez az, ami fontos lehet talán.
3: Hogyha például szeretnénk PC-vel összekötni, és ott a alkalmazást is használni szeretnénk.
5: Fiú, társított eszközök,
2: lényegében
5: gomb.
2: Ez a
5: linked evice introdart, kép.
2: Menü.
5: A Signal használata asztali számítógépen vagy iPaden. Tudj meg többet. Link. Új eszköz összekapcsolása. Gomb. Társított eszközök. Címsor. Nincsenek kapcsolt eszközök. Az üzeneteket és a csevegési információkat végpontok közötti titkosítás védi minden eszközön. Az üzeneteket és a cseve...
2: ennyi, amit itt látunk.
5: Mintár új eszköz összekapcsolása.
3: Majd ezt kell használnia például Máténak, mert ugye hiszem, hogy fogja azt a PC-n bemutatni, tehát ő majd járni fog ebben a menüben. Most engem az érdekelne, és azt nem a beállításokban van, hogy hogy találod meg a partnereidet. Tehát ugye, ha én ott vagyok a névjegyzékedben, mert bizony, hogy nagy ott vagyok, akkor hogyan kezdeményezel velem beszélgetést? Ezt elkerültem volna ezt a beszélgetés kezdeményezést, meg a válaszadást is, de hát muszáj lesz.
2: Nos, hát

0: picit csevegtem, de akkor visszamegyünk.
1: Új üzenet írása,
0: itt az
1: gomb.
0: Új
1: üzenet, címsor.
0: Üzenet.
1: Mégsem, gomb. Betűindex, állítható.
0: És már itt vannak a partnereink, hogyha jobbra söprünk tovább.
1: Nagy G, nagy H.
0: Mégpedig betű szerint, most nyilván a neveket nem hallják, de azt, hogy...
2: Van vezetéknév például. Ja. Nyilván itt nem az összes névjelet mutatja, hanem azokat, amik a detektálása szerint szignálfiókokhoz vannak társulva. Ez kicsit olyan, mint a Viber. Én úgy emlékszem, de ennek még sokkal jobb a felülete, mint a Viber. Meg összehasonlítatlanul jobb.
0: Megnézzük, hogy találunk-e az R betűnél Rauch Robert felhasználót, vagy az S betűnél Szakács Mátét.
1: Nagy R, Rauch Robert.
0: Robi bejött.
2: Hoppá!
0: Mindjárt majd írunk is neki meg hasonlók.
1: SZ, Szakács Máté.
0: Hó, pont egymás után vannak. De jó.
1: Rauch Robert.
0: Kinek írjak?
1: Szövbraille képernyőbevitel, szövegmező, szerkesztést végez, szómód, beszúrási pont az elején.
0: Rákattintottam, és azonnal bejött a Braille képernyőbevitel. Megnézzük, hogy itt össze lehet-e hasonlítani a Viberrel. Vibernél ugyanis nem működik a Braille képernyőbevitel, legalábbis a gyári Braille. Most már az M-Braille sem, mert nem létezik abban a formában, ahogy létezett. Itt jegyezném meg egy zárójel kinyitásával, hogy én letöltöttem az új embrejt, én régen megvettem, de közölte velem, hogy ez nem számít, mert aktív előfizetésemnek kell, hogy legyen, tehát én ezt most vásároljam meg, és punktum. Tehát nem számít az, hogy régen én megvettem. Nem az egészet vettem meg annó, hanem a billentyűzetet, de mivel ez a funkció már nincs, nem is emlékszem mennyibe került, de nem használhatom az embreit. Zárójel bezárva. Nézzük akkor, hogyha odaírjuk Robinak, hogy szevasz, akkor mi történik?
1: Szevasz.
2: Úgy tűnik működik.
0: Nézzük, hogy a küldés gesztus a gyári Braille által kínált küldés gesztus működik-e.
2: Én hallottam ilyen kis húj hangot.
0: Igen, és ezt meg kellett volna, hogy kapd.
2: Ezt én meg is kaptam, csak pillanatnyilag a keverőbrei nem vagyok bekötve.
0: Az oké, de te hallottál-e hangot, ez a kérdés?
2: Mivel nekem már Windowson is aktív az alkalmazás, ezért hallottam egy értesítést, de most hozok egy androidos telefont, és majd arra foglak kérni, hogy írj nekem még egyet. Tehát nem szoktunk ilyet, kedves hallgatók, de most talán ilyen párhuzamos bemutató következik, hogy itt az androidos készülékem is. Megnézhetem azt is, hogy már látom esetleg az üzenetét, kinyitom az applikációt.
1: Sareme, signal. Signal. Beállítások parancsikon.
2: Itt nekem így kezdődik, hogy beállítások parancsikon.
1: Signal. Keresés. Gomb.
2: Nézzük meg a füleket.
1: Hívások. Lap.
2: Itt
1: történetek. Lap.
2: Hívások, történetek.
1: Bejelölve. Csevegések. Lap.
2: Ugyanez a három lapfül. És a csevegések van bejelölve alapesetben. Tehát meglehetősen hasonlít a két platformon a működése, meg a felülete a szignálnak. Itt a csevegések lapon.
1: Bejelölve. Beállítások parancsikon.
2: És visszamentem a tetejére, és öprök jobbra, itt van egy beállítások parancsikon, de most nem ez érdekel.
0: Neked
2: engem,
0: is így hanem... kezdődik.
2: Uh-huh. Szignál.
1: Keresés. Gomb.
2: Egy kereső.
1: További lehetőségek. Gomb.
2: Ez egy menü. Szerintem ez a beállítások, tehát amit iPhone-on beállításoknak hívnak, de azért megnézem, rámegyek.
1: Előugró ablak. Új csoport.
2: Nem, itt más is van.
1: Új összes csoport. Megjelölése olvasottként. Barátok meghívása. Olvasatlan csevegések szűrése. Beállítások.
2: Nekem itt van a beállítások, tehát, de mintha az iPhone nem lett volna ennyi lehetőség.
1: Értesítési profilok.
2: Kell nézni.
0: Vagy csak nem néztem végig.
2: Vagy csak nem néztük végig, aha.
1: Signal. Beállítás. Signal. Keresés.
0: Hiszem, gomb. Végignéztem, de...
1: További lehetőségek. Na, gomb.
2: Csak a további lehetőségek után...
1: Zozi 6 perc. Jelvény. Kezdeményezett beszélgetés 1.
0: Hoppá. Ugye azt is azért... látod, hogy kitől kaptad, hogy mikor kaptad, és hogy én kezdeményeztem veled.
1: Kontaktfotókép. Gomb.
2: Kontaktfotókép.
1: Kamera megnyitása. Gomb. Új csevegés. Gomb.
2: Aha.
1: Bekapcsolod a teljes képernyős értesítéseket.
2: Közben itt van egy ilyen kérdés, most elsöpörtem jobbra.
1: Soha ne maradj le a névjegyeid és csoportjaid hívásairól. Késő. Gomb.
2: Nem akarom bekapcsolni a teljes képernyős
1: értesítéseket. Beállítások parancsikon.
2: Na és visszament. Na ez az első komolyabb hiba, hogy rájöttem, hogy később is visszament a tetejére, visszafókuszált a kurzor az elejére. Kert
1: tovább zokkontak, amely új csevegés, gomb, bejelő, hívások, lap.
2: És nincs is más csevegésem, az előzmények elem gyakorlatilag Zoliból áll pillanatnyilag, ez szörnyű kimondani, nem egyébként nem ez nagyon jó, de majd bízom benne, hogy Mátéból is fog állni, meg stb. Visszamegyek ide, hogy...
1: Bejelő, új kamera megnyitása, kontakt fotókép, Zozi 7 perc, jelvény, kezdeményezett beszélgetés 1.
2: Közben eltelt az idő, ezt is megtudtuk, mert már 7 perc. Kettőt koppintok ide.
1: Üzenet, signal üzenet, szerkesztőmező, primary panel.
2: Ahogy már tudnék is írni.
1: Gyors kamera kapcsoló, gomb.
2: Gyors kamera.
1: Hang melléklet felvétele és küldése, gomb.
2: Ez a hangüzenet.
1: Melléklet csatolása, gomb.
2: Fájl melléklet. Igen, de ha a szerkesztőmezőtől balra megyünk.

0: Elmúlt 8 perc. Szevasz.
1: Akkor itt látom Zoli üzenetét.
0: Nincsenek közös csoportok.
1: Itt látom balról, hogy vannak egy közös csoportok.
0: Plusz 36. Zozi.
1: Itt a telefonszáma is itt van.
0: További lehetőségek. Gomb.
1: Meg a menü.
0: Signálhívás. Gomb.
1: Signálhívás. Most egyébként balra megyek, a szerkesztő mezőtől balra megyek, de nyilván, hogyha ezt elérhettem volna úgy is, hogy a képernyő legtetejére fókuszálok, és úgy megyek jobbra.
0: Signál videóhívás. Gomb.
1: Hanghívás van, videóhívás
0: Kontakt,
1: van.
0: Fotókép. Jelvény. Zozi. Visszalépés. Gomb.
1: Meg a vissza. Tehát baromi letisztult. Válaszolok is. Nézzük, működik-e a Braille.
0: Signál üzenet, szerkesztőmező.
1: Most én pásztával
2: keresztem. Némi köze egyébként a telefonkönyvhöz, bocsáss meg, mert becenébbel vagyok neked itt.
1: Igen, tehát szinkronizálva van a névjegyzékem, a hivatalos névjegyzékem a szignállal, és azért van a Zoli Bece neve, mert nekem a névjegyzékemben így szerepel.
0: Signál.
1: Itt a Braille.
0: SZ. E. V. A. S. Z. Szevasz. Exclamation.
1: Szép.
0: Szép. J-U-U-E-S-T-E-T-E-S-T-E-T. K-I-V-A-N-O-K. Veső exclamation.
1: Na nézzük.
0: Szevasz. Szép jó estét kívánok.
1: Itt ilyen küldésgesztust. Én nem a Tobac Braille-t használom.
0: Gyors kamera kapcsoló. Hang melléklet fel. Melléklet csatolása. Hang gyors kapcsoló. Emoji billentyűzet kapcsoló. Signal üzenet. Szerkesztőmező.
1: Vajon te ezt megkaptad?
0: Emoji most. Szevasz. Szép jó estét kívánok.
1: Mert az én
0: 22 óra 6 perc.
1: Igen.
0: Elkezdtél csevegni plusz. Folytatod, lettiltás, gomb. Folytatod a csevegést Robert Rauch névjegyeddel, és megosztod a nevedet valamint profilképet vele, tudj meg többet, link, letti, jelentés, gomb, folytatás, gomb.
1: Jelentesz?
0: Folytatás, gomb.
2: Itt nekem feljött egy ilyen ablak, nem értem, hogy miért, hiszen én kezdeményeztem.
0: Jel, folytatás, gomb. Hát elfogadod a felkérést.
2: Folytatjuk.
0: Csak olyan emberektől fogadj el kéréseket, akikben megbízol. Elfogadás, gomb.
2: És elfogadjuk.
1: Mintha én kértelek volna
0: fel. Visszagom.
2: Igen, én kezdeményeztem a beszélgetést, de...
0: Robert, a név nincs ellenőrizve. Nincsenek közös csoportok. Te küldted, szevasz, 10 perce, elolvasva. Robert Rauch küldte, szevasz, szép jó estét kívánok, most. Műveletek elérhetők.
2: Műveletek elérhetők, akkor mielőtt visszaírnék, ezt megmutatom, ha egy ujjamat lefelé húzom.
0: Észletek. Üzenet törlése. Szöveg másolása. Válasz. Üzenet továbbítása, több kiválasztása, rögzít, húzás, aktiválás, alapértelmezés.
2: Ezeket hallhatjuk. Válasz. Én nem szeretem annyira a választ, az inkább szerintem csoportban hasznos, hogyha nem az utolsó üzenetre válaszolsz, hanem valaki üzenetére, ami nem tudom, előbb volt, vagy régebben íródott, és arra válaszolsz, akkor hasznos a válasz. Én azért nem szeretem, mert beidézi az eredeti üzenetet is, és akkor ilyen katyvasz lesz, mert többször ott van az én üzenetem, meg a másik üzenete, mert folyamatosan arra válaszolunk, és akkor az mindig újra megjelenik. Én ezt nem szeretem. Simán, egyszerűen írjunk az üzenet mezőbe, főleg, hogyha ketten csevegünk, de még csoportoknál is. Tényleg akkor kell a válasz módot használni, legalábbis szerintem, ismétlem, hogyha valakinek konkrétan válaszolni szeretnénk. De az, hogy folyamatosan válasz nyomunk, az egy folyamatos idézet áradatot.
1: Igen, tehát be lehet gabajodni könnyebben. Én sem szeretem, csak ha nagyon muszáj, akkor használom. Persze ez is ízlés dolga, ebben teljesen egyetértek egyébként az Olival. Nem szeretem használni, csak ha nagyon muszáj.
0: Szövegmező. Műveletek elérhetők.
2: Szövegmezőt egyébként nagyjából ott találjuk, ahol a Messengernél, alul
1: amúgy
2: középen.
1: Igen.
0: Művelet, üzenet, üzenet, szövegmező.
2: Talán műveletek elérhető. Jobbra,
0: rákattintok.
2: És megkérdezzük Robitól azt, hogy...
0: Gyé, hogy... Gyé, vagy...
1: Nekem a készülékem rezgett, illetve volt egy ilyen kis puty hang, szép halkan. Tehát a telefon alapértelmezett értesítési hangját használja. Nincsen saját szignál értesítési hang, hanem a telefon értesítési hangját és protokollját
2: ennek
1: használja.
2: Ennek azért nem örülök, hát de reméljük, hogy lehet beállítani valami hangot.
1: Van értesítések része, de ugye megnézzük.
0: Signal. Signal üzenet. Szerkesztőmező. Emot most. Hogy vagy?
1: Itt van.
0: 3 perc. Hogy vagy most?
1: Hogy vagy most. Tehát a posta azt jelenti, hogy most jött az üzenet, nem Zoli írta, hogy most. Hát nem is tudom, próbálom meg egy szignál hanghívást.
2: Ezt én nagyon szívesen kipróbálom veled.
0: Melléklet csak. Viszpjelvi, kontakt fotókép. Signal videó. Signal
2: hívás. Te fogsz engem gomb. Hívni?
1: Próbáljuk meg.
2: Legyen így.
0: Szeretnél hanghívást indítani? Mégse. Gomb. Hívás. Gomb.
1: Megerősíti. Ez nem is rossz, mert azért van, amikor az ember véletlenül aktiválja a hívás lehetőséget, és rögtön az illetőt felhívja. Nekem nagyon tetszik, hogy rákérdez, hogy szeretnék.
2: Biztos, hogy rákérdez, vagy csak most az elején, mert engedélyezni kell a mikrofon.
1: Majd kipróbáljuk.
0: Hívás. Gomb. Hozzáférés engedélyezése hát a mikrofonodhoz. Hívás indítását, most nem, gomb.
1: Engedélyezzük.
0: Most folytatás, gomb. Üzenetírása. Signal. Signal hívás. Gomb. Engedélyezi a Z signal számára, hogy hangfelvételt készíthessen az alkalmazás használata közben. Gomb.
1: Ezt választjuk.
0: Zozi. Signal hívás létesítése. Signal. Vissza. Képernyő kikapcsolva.
2: Nos hát, úgy hallom, hogy hívnak. Vegyük akkor fel.
3: Halló! Halló, halló!
2: Halló, halló, üdvözöllek! Nos, hát itt vagyunk akkor elvileg a Signalban.
3: Kérlek szépen, ez egy Signal hívás. Most a kedves hallgatók engem hallanak gyakorlatilag a hívás résztvevőjeként. Zoli pedig továbbra is keverőbe beszél. Van átlagos hívás minősége van, nem mondanám rossznak.
2: Szerintem nem rossz. Egyáltalán nem rossz. Cseréljük meg akkor, most én húzom le a mikrofonomat, és te add be a telefont.
4: Most lehúztam a mikrofont, és ilyen hang érkezik Robi felé tőlem.
1: Kedves hallgatók. Hát
4: szerintem
1: jó.
4: Robi jobban szólt egyébként.
1: Egy kicsit jobban szóltam én, de most kérdés, hogy hol bicsaklik meg, hogy inputnál vagy outputnál. De nem rossz, tehát egyáltalán nem rossz.
4: Túl sok S-betűm nincs. Tehát sziszegni nem nagyon fogok tudni.
1: Közben megnézem, hogy nekem például hívás közben milyen vezérlő gombok
0: 22 óra vannak. 13 perc. Signal. Zozi. Hívás info. Signal 1 óra 26.
1: Hívás info.
0: Hangkimenet. Gomb.
1: Itt tudnánk akár kihangosítani, ez a hangkimenet.
0: Kamera kibekapcsolása. Jelölő négyzet.
1: Kamera kapcsoló.
0: Bejelölve. Némítás kibekapcsolása. Jelölő
1: Némító.
0: Négyzet. Nincs bejelölve. Kamer némítás kibekapcsolása. Jelölő négyzet. Bejelölve. További műveletek. Gomb. Hívás befejezése.
1: Ha és a végén további hívás műveletek. Befejezése, gomb. Az hívás itt nagyon-nagyon balsó sarokban van nálam, tehát nagyon-nagyon-nagyon balsó sarokban.
0: További
1: műveleteknél pedig...
0: Előugró ablak. Képernyő megosztás.
1: Van egy képernyő megosztás. Más nincs.
0: Signal.
1: De rakom most
0: további
1: a hívást.
0: Gomb. Hívás befejezése. Gomb.
2: Így fogod letenni. Így fogod
0: signal,
2: letenni.
0: Signal üzenet, szerkesztőmező. Signal üzenet, szerkesztőmező.
2: Arra lettem volna kíváncsi én, hogy működik-e a kettő ujjas dupla koppa. De erre akkor remek lehetőséget ad, ha én visszahívlak. Hívom az én barátomat.
0: Robert Rauch. Videóhívás. Cselmedése kapcsolva. Visszagomb. Videóhívás. Hanghívás. Gomb.
2: Kikapcsolt a képernyője, de ez minket nem,
1: nem is baj.
2: Meg abban, hogy...
0: Gomb.
2: Csereg.
0: Nyő kikapcsolva. 22 óra 20 perc. Eszköz. Mapa. Kedvenc apok. 4 vagy több elem.
1: És azt hiszem, hogy itt nagy baj lesz, mert botor módon kikapcsoltam a teljes képernyős értesítéseket, és ezért most nem jelik meg az értesítés, hanem le kell nyitnom a sávot. 22.
2: Minden ér. 27. Tehát most az értesítési sávot nyitja ki a Robi.
0: Összecsukva. Összecsukva. Signal. Vissza. Gomb. Hívás. Signal hív. Zozi. Hívás befejezése. Gomb. Válasz. Gomb. Elutasítás.
1: Válasz. Válasz. Gomb.
0: Igen. Hívás. Zozi. Folyamatban lévő signal hanghívás. Vissza. Gomb. Képernyő kikapcsolva.
4: Elmélet.
3: Ez itt van, Zoli. Hoppá.
4: Most már itt
3: igen, van. Szóval kedves hallgatók.
4: Most mind a ketten telefonból beszélünk.
3: Akkor halkabban beszélek.
4: Ez a leg...
3: És
4: lejjebb vettelek, ne aggódj.
3: Tökéletes. Szóval kedves hallgatók, tanulság ne járnak úgy, mint én. Amikor a Signal felkínálja Androidon a teljes képernyős értesítéseket, akkor kapcsolják be. Tehát nagy kikapcsolásra menjenek, mert akkor nagy valószínűséggel rendesen föl lehet venni például a hívásokat. Nem kell értesítéssávot lenyitni, és ott megkeresni, hanem a jelugró ablakban tudjuk fogadni. Benézzük, hogy le tudom-e tenni a hívást két ujjas dupla kopban.
0: 22 óra, 22 perc. Signal. Eszköz feloldva.
3: Ő? Nem. Akkor bizony meg kell keresni.
0: Hívás
3: és lehet tudod tenni, Zolikám?
4: Megnézem.
2: Letettem. Nekem két ujjassa sikerült. Próbálj meg akkor most te engem hívni, hogy én fel tudom-e venni két ujjassal iPhone-on.
1: Már is.
0: Signal. Signal. Beállítások parancs. Siker. Tovább. Zozi kontakt. Kamer. Új csevegés. Kamer. Kontakt. Fotókép. Zozi 2 per. Üzenet írása. Hang. Melléklet csatolás. Visz. Zozi. Plusz. Nincsenek közös csoport. Szevasz. 20. Üzenet elolvasva. Plusz 36. Zozi. További lehetőségek. Zoz. További. Signal videóhívás. Gomb. Signal hívás. Gomb. Szeretnél hanghívást indítani? Mégse. Gomb.
1: Na kérdez. Megint. Androidon. Érdekes, iPhone nem kérdez rá.
0: Hívás. Gomb. Üzenetírása. Zozi. Signal hívás létesítése. Képernyő kikapcsolva.
2: Csörög. És akkor most két ujjassal megpróbálom.
4: Aha. Aha. Tessék.
3: Működik.
4: Azt sem mondta, hogy ön hanyas.
3: De még nem alszom legalább.
4: Ez igaz. Na jó, akkor mi befejezzük, kedves hallgatók, a bájcsevegést. Én letettem.
1: Titi.
2: És ennyi. Kedves hallgatók, én nagyon jónak tartom így elsőre. Egyszerűnek, könnyűnek, iPhone-on mindenképpen, szerintem Androidon is az. Robi elvétette ezt a teljes képernyős értesítős izét, bár én azt hittem, hogy ez olyan lesz, mint annó a chatfejek, vagy mi volt Messengeren, és én ettől féltem, szerintem Robi is, ezért kapcsoltak ide, ez hiba volt, nem szabad a teljes képernyős értesítéseket kikapcsolni ezek szerint.
1: Viszont a beállításokban az értesítések résznél lehet, nem, az pont nem lehet. Tehát visszakapcsolni nem lehet valamiért a teljes képernyőértesítéseket. Ellenben lehet csengő hangot módosítani, értesítési hangot módosítani, tehát csinálsz magadnak szignálos értesítési hangot, nyilván kiválaszthatsz a meglévő hangok közül valami más, lehet, vannak szignál beépítettek is, kedves hallgatók azt meg tudják nézni.
2: És akkor kedves hallgatók, most következik Máté, illetve dehogy most, ugyanis a jövő héten jön a Máté, és megmutatja PC-n. Most fordult a kocka, most nem PC-n mutatjuk be először, ahogy Robi is mondta, hiszen ez már elsődlegesen egy mobilos alkalmazás.
1: És de azért jövő héten megnézzük még nyilván a PC-n elsődlegesen, azon túl, hogy leveleket is olvasunk, sőt azokkal kezdünk, úgyhogy tessék nekünk írni, gepassovatukasz@gmail.com, de azért még a Signalon is maradt potenciál, mert azon túl megnézzük majd PC-n, nézzük a csoport létrehozását, meg a csoportos csevegést, esetleg csoportos hívást is megnézünk, szóval még azért lesz mit nézni, de idáig nekem nagyon tetszik a maga puritánságával, a maga olyan szabványosságával. Már nézzük, hogy majd PC-n is ilyen-e, meg hogy ott hogy muzsikál, de azt már jövő héten.
2: Sőt, hogyha az én drága kollégáim emlékeztetnek rá, csak finoman kérem, akkor nem, még én... Blind Challenge is megnézem.
1: Na, az is a jövő zenéje marad. Kedves hallgatók!
2: Lejön-e?
1: Jövő héten is tartsanak.
2: Lehet-e telepíteni? Jövő héten, igen, találkozunk. Addig is kellemes nyarat önöknek, jó hétvégét, kellemes hetet, és búcsúzik önöktől az az ember, akivel én bármikor szívesen beszélek Signalon, amennyiben ő androidos készüléken van, ő nem más, mint Rauch Róbert.
1: Na most megfogtam, jó, megfogtam az Isten lábát. Búcsúzik önöktől az ember is, akivel én bármikor szívesen beszélek Signalon, ha PC-n van, Szakás Váti.
5: És búcsúzik önöktől az ember is, akivel nagyon szívesen beszélgetek Signalon, hogyha iPhone-ja van.
2: Jól van, kedves hallgató.
1: Ennél, már nehezebb, tehát jó, igen, ezt meg, jó megcsináltuk. Tökéletes, ezt tetszett.
2: Én azt hiszem, hogy most mondom, hogy hölgyeknek, puszi, uraknak, pacsi, pápa viszont hallásra.
1: Jövő héten jövünk. Szevasztok.
6: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
7: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
8: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: hosszú külföldi utazása miatt sokat vártunk erre a beszélgetésre. Mit mondhatunk, grófnő? Hazament, vagy hazajött dobozra?
1: Én azt gondolom, hogy hazajöttem végre, itt maradok, és itt is fogok élni, de persze nekem ide-oda kell szaladgálni, de legtöbbször itt leszek azért.
0: Itt dobozon, vagy a környéken csak ön él a valamikori Wenckheim családból?
1: Igen, hát most ebben a percben persze én vagyok az egyetlen, aki a családból visszajött, és még egyszer itt lak. De innét jöttem dobozról. A család azt hiszem azért tudják, hogy a Újkígyósról és Szabadkígyószról, ahol a kastély volt, és Gellán, ott is élt a család tőlünk, és aztán a nagymamám Vésztőn élt. De én innét jöttem dobozról, azért itt vagyok most.
0: Majdnem 50 év, amíg visszatért dobozra, valamikori gyermekkorának helyszínére. Milyen élmények érték akkor?
1: Hát akkor, amikor itt éltem, persze az olyan szép volt egy gyereknek itt a falun élni, és nekünk jó ment, persze, hát azt tudják. Én nagyon szeretem lovagolni, én majdnem egész napon csak azt akartam csinálni, és hát az életünk nagyon szép, és nagyon szerettek itt lenni. De én azért találkoztam sok dobozi gyerekekkel, összejuttam. A papám egy kicsit félt, hogy talán betegséget kapok, hogy nem szabad túl sokat faluba ide-oda szaladgálni, és én mégis elszöktem, és aztán tudtam játszani a gyerekekkel.
0: Ezek az élmények akkor jöttek elő ismét, amikor visszajött dobozra?
1: Igen, az nagyon szép volt, amikor bejöttem dobozra, és besétáltam. Sokan megállítottak, és azt mondom, mi egyszer játszottunk együtt, tudja, mi játszottunk? És aztán gondoltam, mondtam, hát még egyszer együtt kell játszani. Mit fogunk most játszani? Hát majd meglátjuk, hogy mit csinálunk. De nagyon mulatságos és kedves volt, hogy olyan sokan nagyon kedvesek hozzám igazán.
0: Környék, a lakóhelye, ahol gyermekkorában élt, az nagyon megváltozott, meg az egész falu.
1: Mit mondjak, a házunk most az iskola, és nagyon szép lett. Nagyon büszke kell arra lenni a doboziaknak, és a községház, biztos a polgármester is büszke rá. Nagyon szépen néz ki, én nem megyek sokat az iskolába be, úgyhogy egyszer voltam ott bent, és még mindenféle ott van, amikor gyerekkoromban, és a szobám is még megvan, úgyhogy az egész érdekes. Igazából én tudom, hogy ott van, jó érzem magam, hogy most egy iskola lett belőle, és hogy jó van megtartva, nem mint Gellán, ahol a kastély majdnem összeesik. Úgyhogy ez jó, ez nagyon jó.
0: Arra nem gondolt, hogy visszaköveteli, mint valamikori Wenckheim birtokot?
1: Nem, az élet ment tovább. Én nem nézek úgy vissza arra, hogy ez volt a miénk. Ha ilyen lennék az én beállításom, akkor én nem jönnék vissza, mert az minden nap fáj. Ha nézek ide-oda, akkor az nem jó lenne, nem szabadna ide jönni. Innét elmentünk, amikor az oroszok bejöttek. Igazából mindent elvesztettünk. És ha az ember nem marad itt, és vigyáz rá, akkor talán ez lett. De, hogy vissza akarják adni, vagy nem, az valami más kérdés, és úgyse lenne az enyém, azért nem a bátyámé lenne, úgyhogy nekem ez itt jó.
0: Egyik napról a másikra kellett elhagyniuk az országot? 44-ben történt.
1: Igen és nem. Ez volt úgy augusztusban, 44-ben. Én már hallottam, a papám sokat beszélt, hogy el kell menni, de mindenki, sokan azt mondja, nem, az oroszok nem fognak ide jönni, persze nem jönnek. De a papám mindig tovább beszélt, és aztán úgy szeptemberben elkezdtek pakolni, összepakoltunk sok mindent, és én is gondoltam, nekem is kell valamit összepakolni, a játékom, és a testvérem is, mi is pakoltunk, meg gondoltunk, mindenki pakol, hát hova megyünk, lesz egy kirándulás, én már valahogy egészen élveztem az egészet, elmegyünk, de nem értettem meg, hogy nem fogunk visszajönni, hát ilyet egy gyerek nem is tud megérteni, és mindig mondtam a papám, és a kis pónik is jönnek, ugye? Persze, nem jöttek, itt maradtak, de aztán egy nap nagyon gyorsan el kellett menni. A papám már elindult 3 kocsikkal, és aztán a mamával mentünk mi később egy este, és valaki itt mesélt nekem, hogy ő még emlékszik, ahogy hogy az ő mamája mondta neki, itt mennek a grófurok, most ők elmennek. És azt hiszem egyszerre rá ők is érde, mi lesz most, mi lesz itt most.
0: És ez a nagy kirándulás Angliáig tartott, vagy voltak állomások?
1: Voltak állomások. Mi innét Budapestre juttunk, aztán a papával összejuttunk, ott a kocsisok, akik segített nekik, visszajöttek dobozra, nem akartak olyan messzere menni, ugye a papámnak kellett még több embereket találni, hogy mehet tovább a kocsika, aztán Bécsig, Ausztriába oda juttunk, aztán ő eltette mi holmikat, de sajnos a bombák jöttek, az amerikai bombák, és ráestek, ahova tettük a holmikat, úgyhogy sok mindent elvesztettünk. Aztán Bécsből olyan rossz volt a helyzet ott, 45-ben, úgy januárban, februárban nagyon rossz volt a helyzet, és elmentünk mi a bátyámmal és én a hegyekbe, a Németország, nem messze Münchentől, és ott a hegyekbe voltunk, és amikor az amerikák jöttek, mi voltunk ott egy faluban, és egy nagyon kedves asszonya. Úgyhogy a papá és a mamámtól elmentünk, nem voltunk együtt, amikor az amerikák jöttek, arról nagyon féltünk, de aztán kedves voltak. Aztán megint összejuttunk velük, aztán éltünk egy Ausztriában, egy nagy kastélyban, az mind az Amerika alatt volt az egész. És ott maradtunk talán fél évig, aztán elküldtek iskolába. Nekünk kellett, majdnem egy egész évet elvesztettünk, úgyhogy én jöttem nővérekhez, Ausztriába, ott mentem iskolába, és a testvérem a jézuit. Mind a ketten úgy 7-8 évig ott maradtunk. Abban az időben első a mamám meghalt, egy vonat baleset, és a papám azután 2 évre ő is meghalt, nagyon beteg volt. Úgyhogy egyedül maradtunk a testvéremmel, és nagyon kedves barátok minket fölvettek. Úgyhogy náluk laktunk. Nekik volt egy nagy kastélyuk, aztán sok helyük volt ott.

0: Hogyan képzelt el akkor az életét? Nem járt elitiskolába, ha jól értem, katolikus iskolába járt. Volt valami elképzelése, hogy mivel fog foglalkozni az életében?
1: Nagyon nehéz volt igazából olyan sok mindent elképzelni, mert ha az embernek igazán nincs pénze, nincs hazája, senki se, csak nagyon jó barátok. Őtet egyszer kértem, hogy szeretnék ezt is azt tanulni tovább, és arra azt mondta, hogy sajnos arra nincs pénz. Hát akkor gondoltam, ha akkor nincs pénz, akkor én mit csinál? Olyan 17 és fél éves voltam, és akkor gondoltam, talán kéne a nyelveket tanulni. És meg voltam hívva, a nagymamám és a néni Algierben éltek, 53-ban. Aztán én oda kimentem őket meglátogatni, Algierben franciául beszélnek, aztán megkérdeztem a nagymamát, hogy ott maradhatok, talán egy évre. És ott is maradtam, és aztán franciául tanultam, és aztán azután Párizsba is mentem, gyerekekre vigyáztam, olyan au pair. De nagyon jó, az megint egy barátnő volt a mamámtól és a kisgyerekéket. Ezután mégis kellett, én akartam igazán a repülőgépen dolgozni, ott hostess lenni, gondoltam, de amikor rájöttek, jó, tudok németül, tudok franciául, és magyarul egy kicsit, de az nem segít senkinek, akkor azt mondták, kéne nekem mostan angolul beszélni. Aztán úgy Skóciába mentem, egy öreg, kedves öreg emberekhez, és ők fölvettek, és ottan tanultam angolul. Úgyhogy aztán ott maradtam egy és fél évig angolul tanulni.
0: Ha jól sejtem, akkor ezután következett a találkozás a férjével? Vagy esetleg volt még valami hosszabb idő?
1: Nem egészen így volt, mert Skóciában addig még mindig nem volt nekem egy igazi útlevelem. Csak olyan francia valamilyen útlevél, az nem volt nagyon jó útlevél. És a kedves angolok engemet adoptáltak, és aztán megkaptam egy angol útlevelet, és avval elindultam Kanadába, mert én nagyon akartam utazni, és az világot egy kicsit látni, és amikor oda juttam, ott pedig hotelokban dolgoztam. Aztán ott maradtam egy is fél évig. Visszajöttem Skóciába, akkor meghitt egy rokon engemet Argentíniába, hogy jöjjek oda egy évre. Aztán nagyon örömmel oda mentem, és nagyon élveztem, ott kint éltünk, és lovagoltam egész nap, azt hiszem. Ez nagyon szép volt, de mégis láttam valamit egész más. Aztán visszajöttem megint a Skóciába, én mindig Skóciába visszamentem, és gondoltam, na, most már olyan 27 éves vagyok, lassan kéne talán valakivel találkozni, mert ha az ember ide-oda szalaggál, akkor nem jut össze. És Londonba mentem dolgozni, ott találkoztam a férjemmel.
0: Férje nagyon érdekes ember lehetett. Mivel foglalkozott? Hogyan találkoztak akkor? Talán ezzel kezdjük.
1: Hát a férjem egy diplomata volt, úgyhogy nekem volt egy nagyon jó barátom, fél magyar, fél angol, és ő együtt dolgozott vele. És ő sokszor beszélt a Charles Dickens és a Christopher Dickensről, és hogy én olvastam mindazok a könyveket, és én, hogy Istenem, én nem, én csak egyet olvastam, és azt is németül az iskolámban, Oliver Twist, és hát egy nap ő meghitt a barátját, és mi együtt vacsoráztunk, és akkor gondoltam, milyen jó kinéző fiatal ember, és ő talán gondoltam, milyen furcsa lány, én nem tudom. És aztán elment Bagdadba, küldték el, és én is ide-oda mentem, dolgoztam, és aztán még egyszer összejuttunk, aztán tudtuk valahogy egyszerre. Ping! Aztán nem sokára. Az volt áprilisban, találkoztunk 64 áprilisban, és 65-ben februárban férhez mentem.
0: Két lányuk született. Hol élnek ők most, mivel foglalkoznak?
1: Hát az egyik lányom, ő egy nagyon jó kismama, most ő is férje, és a két kisgyerekek Norfolkban élnek, Angliában. Ő mindig azt mondom, ez a fiatalabb lányom, ő lesz 32. Ő az én angol lányom, egész angol, de nagyon édes, és nagyon jó gyerek volt. és a másik a Catherine, ő lesz, ő 34, és ő pedig sokat utazik, és sokat nekem segít, mert Amerikában én csináltam egy bizniszt, és ő avval segít nekem, és 10 évig a Caribbean hotelokban dolgozott ott kint a szigeten. És te ő is, mint én, nagyon sokat utazik. Te mostan úgy beszerettem Magyarország, úgy szeret dobozra jönni, nagyon. És mind a kettőnek van egy biciklit, aztán biciklizünk a dobozon, és ő nagyon szereti, hogy most ő akar magyarul tanulni, és itt is maradni olyan sokat.
0: Nem tanította őket sosem magyarul? Hát mégiscsak az anyanyelvük, hát ez furcsa dolog. Tehát ők angolul tanultak?
1: Hát az a igazság, hogy én saját magam nem hallottam magyarul. Senki se, amikor az édesanyám és az édesapám meghaltak, persze senki se beszélt magyarul mellettem, és én nem hallottam magyarul soha. Azt nem mondom, hogy én nem találkoztam magyarokkal, de aztán én olyan jól tudok angolul és németül beszélni, és miért magyarul beszélni, és az egész, hát innét olyan nem gondoltam soha, hogy visszajövök, és az helyzetek olyan voltak, és nekem fontos volt az, hogy a gyerekek igazán angolra gondolnak, hogy ők angolok. Az ő nevük Dickens. Hát igazán nekik nem szabad úgy lenni, mint nekem, hogy mindig ide nem való, vagy oda. Tudod, ez nekem olyan fontos volt. Azért nem is tanítottam nekik magyarul, mert nekem is nehéz lett volna, és mostan lassan én is még egyszer megtanulom a magyarul. Velem senki sem beszélt magyarul 50 évig, úgyhogy azért egész jó beszélek, azt gondolom.

0: Charles Dickensről már ejtettünk néhány szót, Twist Olivier, magyarul így jelent meg, vagy a Copperfield Dávid is az ő alakja, vagy Kis Dorit például, ő is ismert lehet talán a békési hallgatók előtt. Milyen rokonság van a férje is a valamikori Charles Dickens között?
1: Charles Dickens 1812-ben született, 50-ben halt meg, csak 58 éves volt. Neki volt 10 gyereke, és a férjemnek a tét nagypapája volt. A legjobban mindig úgy mondtam, hogy a férjemnek a nagypapája volt a Charles Dickensnek a kis unokája. Azt így valahogy amelyik a legjobban megértik az emberek, hogy milyen messzere megy ez vissza, de nem olyan messze azért. És hát persze abban a családban, hogy ott összejuttam velük, az valami nagyon szép volt nekem, mert ők nagyon jó emberek, a Dickens család mindnyájan, akik most ismerem, én nagyon szeretem őket. A két nagynéni a férjemtől azok olyan jó valaki asszonyok voltak, és nagyon szerettem velük lenni, és nagyon jó érzettem magamat. A Charles Dickens-től persze nagyon sokat lehet olvasni, és utána nézni, és én is azt csináltam, és tanultam, hogy ő olyan sokat, de olyan sok jót csinált a szegényeknek. Mert Charles Dickens a fiatal korában, ő nagyon nehéz volt neki, és nagyon, ők is nagyon szegények lettek, és csak amit ő saját maga csinált és dolgozott az, amit a könyvekkel is írt, hogy avval utóvégre mégis sok pénzet csinált talán, de Amerikában eladták a könyvét, és nem is fizettek ki. Úgyhogy mindig nehéz volt neki azért az élete is, és sokat-sokat írt, és sokat dolgozott. Én nagyon-nagyon közel érzem magamat a Charles Dickenshez, avval, hogy nekem is egyszer nagyon rosszul ment, és nagyon mindent elvesztettünk, mint ők. Úgyhogy én nagyon szeretem őtet, és egy nap örülök, ha találkozunk.
0: Vannak-e a Dickens családban író emberek a mai napig? Talán az ön férje is írogató ember volt?
1: A férjem nem próbálta ki, de van a nagynénje, a Monica Dickens, ő sok könyvet írt, és jó ismerték őtet. De igazából hát olyan jó, mint ő, azért a családban az még nem jött ki. Én mindig várok, talán egy lányom talán jó tudna írni. Nem lehet tudni, hogy azt megkapja az ember, vagy nem.
0: És ön mit tudott mesélni a Dickenseknek, a Wenckheimekről? Egyáltalán ez a név, a nemesi név Magyarországon, ugye Joel Cseng, a mi környékünkön, külföldön ismerte?
1: A Wenckheim név külföldön, hát nem igazán úgy, hogy a Wenckheimek külföldön olyan híresek, sokan hát persze elmentek külföldre. Hát régen, 200 éve, hogy már itt éltünk Békés megyében. Igazán a Wenckheimek innét jönnek, Békés megyéből itt éltek. Én nagyon büszke vagyok, hogy mi mindent csináltak az életükbe. Sok mindenkinek segítettek, és tudjuk úgy is kórházokat segíteni építeni, aztán templomokat, az embereknek sok házakat kellett építeni, akik náluk dolgoztak a földön. Hát iskolákat, Istenem, olyan sok iskolákat építettek a családra. Hát nem, ez volt egy jó család, ha rosszat is talán mondanak. Egyszer-kétszer hallottam, ja, ezt, azt, de a legtöbben tudjuk azért. Most úgyis egy könyvet írtak erről, hogy mit csinált a család, és én nagyon büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy a nagypapám is egy nagyon jó ember volt.
0: Most egymást a mai Wenckheimek nem is nagyon ismerik. Ahogyan mondta, szétszóródtak a világban, Argentína, Svájc. Aztán jött egy békési ember, aki megszállottja a Wenckheim család történetének, és kibogozta a szálakat. És akkor elkövetkezett egy találkozó Szabadkígyóson a kastélyban. Ön is akkor találkozott sok olyan rokonával, akivel korábban nem volt kapcsolata?
1: Igen, az nagyon szép, valami nagyon szép volt, és az nekem is mutatott, hogy mostan az emberek itten megint szabad nekik beszélni a családról, és jó, van egy nagyon szép kastély ott szabad kígyóson, és úgyis tudjuk, az most egy iskola, és én arra is nagyon örülök, hogy azt használják. Persze ez nagyon, valami nagyon szép volt nekünk összejutni, jöttek mindenféle helyekről, összejuttunk, és még egyszer velük együtt lenni, és mi nagyon jóban voltunk, és én már kimentem Argentíniába, mert sokan ott élnek, azért nagyon sok venkemek Argentíniában élnek, és meglátogattam őket, és ők is tudnak most hozzám jönni, és itt nálam lakni, úgyhogy nagyon valami nagyon szép volt az nekünk, igazán nagyon örültünk, és ez a kigondolás, amikor összejöttek ezek az egész polgármesterek, és meghívtak minket, hát nagyon köszönöm nekik, még mindig arra gondolom, milyen kedvesek voltak, amikor mindjárt meghívtak.

0: Milyen tervei vannak még itt dobozon?
1: Amikor ide jöttem 2 év ezelőtt, az elsőt, amit én láttam, van sok öregek vannak itt dobozon, és az az érzésem, hogy itten igazán nagyon fontos lenne egy szeretett otthonot építeni. Éppen mellettem itt van egy üres hely, azt mondják nekem, hogy 10 év óta, hogy üres, és ez lenne olyan a legjobb hely, azt mondom, az egyetlen hely, ahova ilyen kis szeretett otthonot a dobozioknak építeni. Én gondoltam olyan 30 embereknek. A fiatalok el fognak menni, ha itt nem lehet dolgozni, akkor tovább kell menni, nem lehet itt ülni és nem semmit csinálni, úgyhogy a fiatalok el fognak indulni, talán külföldre mennek, vagy Dunántúl, vagy Budapestre, hát még sokan beszéltem én, és már látom az arcukon, hát én itt nem maradok, nekem el kell menni. Én azt sajnálom, hogy a fiataloknak el kell menni, de valahogy megértem azt, kell dolgozni és tovább jutni az életbe. Úgyhogy az öregek aztán mit lesz velük, ki fog rájuk vigyázni, és azt én nagyon-nagyon szeretném itten látni, és én mindig azt mondom, csak egy alapítványon lehet ezt csinálni, másképpen ez nem is menne. És erre még mindig gondolom, és imádkozok, hogy valami legyen itt. A polgármester itten már tud erről, és ő is gondolkozik rajta, és a doktor, mind a két doktorok itt dobozon, ők is ezt nagyon jónak találják, és persze máma reggel találkoztam 2 öregekkel, és ők kérdeztek, mikor lesz a szeretet otthon, mikor. Ők akarják. Én egyszer kértem, hogy legyen egy aláírás, aztán mentünk, 5-en voltunk, elindultunk, és aláírásokat keresni dobozon, hogy szeretnünk itt egy szeretet otthon, és több mint 800-an aláírták 10 nap alatt, de sajnos azt mondták nekünk, hogy az nem ért semmit. Én ilyet még az életemben nem hallottam, hogy 800 emberek nem értek semmit. Valahogy valaki nem érti meg, hogy most demokrácia van itt Magyarországon, és mégis az emberekre kell hallgatni. Én ha 8-an mondták, azt még megértem, de 800-an 10 nap alatt, én még többet tudnék keresni aláírás, de ezt meg kell gondolni itten a községházba és a dobozioknak, hogy ők rájönnek végre már 2 év óta, hogy ezt erről beszélünk.
0: Visszajött Magyarországra, elmehetett volna bárhova is, vehetett volna egy kastélyt, és a grófnőhöz illően élhetett volna, de nem ezt választotta, hanem az egyszerűséget, egy plébániát újított föl sok-sok pénzért, és itt él. Miért?
1: Mert én nekem az nem érdekes. Angliában, amikor a férjemmel együtt éltem, egy nagyon szép házunk volt, és szép bútorok, és minden megvolt, de az nekem nem, én nem ragadok a bútorokhoz. Én inkább így szeretem, nagyon kicsi, helyes, meleg. Nem fontos utóvége, amikor az ember hát meghal mondjuk, akkor mit fog magával vinni? Nem sokat, nem igaz? Úgyhogy nekem ez nem fontos, hogy mi mindenem van. Inkább itt vagyok, segítek, meglátogatom az öregeket, beszélek velük, meglátogatom a fiatalokat is. És mostan éppen gondoltam, itt leszek télben, hogy fogom elkezdeni egy könyvet írni az életemről. Ez már olyan sokan mondták neki, mikor fog írni, mert minden. És én úgy szeretném ezt a könyvet, ilyen sok-sok, hogy az emberek fognak nevetni, és mert nem úgy, hogy a szegény Jean-Marie most milyen rémes, most ez volt és az volt. Ez sok minden jó volt az életemben, sok mindenről lehetne írni, az nagyon mulatságos is volt.
0: Azt mondta, hogy az Istennel él egy házban, és ez nagyon fontos önnek, a hittan alapjai könyveit még itt dobozon kapta meg, talán erről beszéljen, kérem.
1: Nekem az életemben az talán a legfontosabb, nem talán, biztos a legfontosabb, hogy azt csináljuk, amit talán a Jóisten ide tett erre a földre, hogy kell másokra is gondolni és segíteni, ahol lehet, és a hiton, és ez nagyon fontos nekem, elnélkül én mindent elvesztettem, és de mindent igazán, és de a Jóisten mindig ott volt nekem, én mindig őhoz mentem, és úgy beszélgetem vele, és mindent jó megbeszélünk egymással, és mindig segít nekem, és ha valami nem úgy jön össze, akkor mindig mondom nekem, most miért nem jött ez össze, ezt nem így kell csinálni, talán valahogy máshogy, talán rosszul csinálom, mutasd meg nekem, hogy hogy csináljam, de mindig úgy érzem, hogy ő velem van, és most ez olyan valami gyönyörű, hogy itt van a kápolna mostan télben, itt van a mise, és itt vagyunk együtt, élek a Jóistennel, hát ez olyan valami olyan szép, hogy nem is lehet elmondani.
0: És ahogy mondja, egyre több fiatal, sőt gyerek érdeklődik a vallás iránt, és jön ide.
1: Persze, az volt nekem a legfontosabb, amikor visszajöttem Dobozra, hogy elinduljon itt egy hittanóra, és megbeszéltem a plébános úrral, a Békés Csaván, Kovács Péterrel, és ő azt mondta, hát ha találok két gyereket, akkor meggondolja. És aztán karácsonykor éppen 3 éve ezelőtt egy kislány jött, és kérdezte, hol lesz az hittanóra, és mi mondtuk, hát itt a plébányánál lesz a hittanóra, de én akkor gondolj, jaj, csak egy gyerek, azt mondta, 2 kell, aztán a kislány azt mondja, és a barátnőm is szeretne jönni, aztán azt mondja, köszönöm, Jóisten, megmutattad, hogy ez jó lesz. Aztán most elkezdtünk, akkor voltam 7-en, aztán már persze jött a plébánosról, kijött, aztán elkezdte a hittanóra, aztán voltunk 15-en, vagy valamit, és most már majdnem 30-on jönnek, 28-on, 30-on, úgyhogy már mindig nagyobb lesz, és ez szép, és szeretnek jönni, és ez nagyon jó megy, ez jó.
0: Itt képzeli el az életét, élete végéig itt maradhat, ugye erre püspöki engedély van ebben az épületben, de azért sokat kell még ingáznia Anglia, Svájc, Magyarország között.
1: Na, egyet, amit talán nem tud róla, hogy én 11 év ezelőtt csináltam Amerikában egy alapítványt, és a névvel a Charles Dickens Heritage Foundation, úgy hívják, és ott sok pénzt összegyűjtöttünk, és több mint $500,000, és én sokat kimegyek Amerikába, mert én elkezdtem az egészet, és a férjem nagyon segített evel, de igazán én csináltam azt. Úgyhogy nekem sokat kell menni Amerikába. A lányom most sokkal segít ebben, az a jó. Úgyhogy persze az nekem még nagyon fontos, hogy az tovább megy, és az is jó, mert akkor van, akkor az amerikák lassan-lassan tudják, hogy én itt élek, most már engemet itt meglátogatnak, ide jönnek, és én mindig mondom, hogy itt van hely, ide lehet jönni, lakni, és már sokan voltak, és azt hiszem, akkor kapok segítséget az amerikai emberektől, mert én nekik nagyon segítettem ott, aztán talán most jó lenne, ha ők ide jönnének és segítenének, ami talán a szeretet otthonot építeni. Ez az én dobozom. Én úgy vagyok a doboz idevaló, mint minden más doboz, mint a polgármester, mint aki akarja, én idevalói vagyok. És itt is maradok. Ja, persze, itt leszek eltemetve a nagypapám mellett. A helyem úgyis már megvan, úgyhogy én biztos itt maradok. Innét nem fogok elszaladni. Én nem is látom, ez jó, az öregek tudják, hogy valaki van itt, aki mégis jöhetnek és beszélgetnek, és én itt maradok velük, és itt nőttem föl gyerekkoromban. Úgyhogy nagy körbe körül szaladtam, és hazajöttem, és biztos az emberek meg fogják azt érteni, hogy ide való vagyok.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és minden jót kívánok elsősorban most a könyvéhez.
1: Ó, nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy ide jöttek Békésről. Nagyon örömmel láttam itten. És azt akarom mondani, hogy aki ezt hallotta, hogy én minden jót kívánok, és jó lesz az élet Magyarországon. Kell bízni ebbe, és gondolni, hogy csak jobb lesz, nem rossz. Én sokszor hallom, hogy jaj, de nehéz, jaj, de kell előre nézni, és sok minden jó lesz is. És azért kívánok mindenkinek minden jót az új évben.

0: Jean-Marie Wenckheim Dickens grófnővel Szegfő Katalin beszélgetett.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrát közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrát közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük,

0: Figyört tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
1: Ahol a jó zene tovább él.
2: Hobby Rádió.
1: A világon mindenhol hallható.

0: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű. Az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: A TRX eszközök és edzésmódszerek az utóbbi időben hazánkban is elterjedtek, és népszerűek szerte a világon. Azon kívül, hogy egy hordozható fitnessteremnek is tekinthetjük, szinte végtelen számú, különböző intenzitású és rendkívül változatos gyakorlattal variálhatóak a TRX edzések. Használható bárhol, bármilyen fittségi szinten és bármilyen fittségi célhoz. Rehabilitációtól az élsportig. Balázs Zsanett, Gyulai Barbara spinning instruktort, funkcionális trénert először arról kérdezte, felfedezhető-e valamilyen párhuzam a spinning és a TRX között.
1: Ha spinningről beszéltünk úgy, mint egy zsírégető edzés, akkor a TRX az egy olyan edzéstípus, ami inkább az erőfejlesztésről szól. Tehát mindenképp egy jó kiegészítő edzés, egy aerob edzés mellé a TRX.
2: A spinning is aerob edzésnek számít, a TRX is ezek szerint az. Kiknek ajánlott ez az edzésforma?
1: A TRX-et tulajdonképpen gyerekek is használhatják ezt az eszközt, idősebbek is használhatják, olyanok is, akik nincsenek túl jó edzettségi szinten, de akár élsportolók is eredményesen tudják használni a TRX-et, akár körezés formájában, akár csak magát az eszköz. Nagyon jól lehet vele a rugalmasságot növelni, fokozni lehet a teljesítményt, szóval egy elég komplex eszközről van szó.
2: Eszközt említesz, milyen eszközről beszélünk, mi is ez pontosan?
1: A TRX egy funkcionális felfüggeszthető eszköz, nagyon jól használhatjuk az erőfejlesztésben. A lényege, hogy egy ponton van felfüggesztve, és vagy a kezünkkel tudjuk megfogni, vagy a lábunkat tudjuk beakasztani az eszközbe, és így instabil helyzetbe hozzuk a testet, és ezért a fő úgynevezett kórizmokat tudjuk erősíteni. A kórizmok az főleg a törzsizmokat jelenti, tehát az instabilitása miatt nagyon jó erőfejlesztő eszköz.
2: Hogyan zajlik egy ilyen TRX edzés?
1: Én szoktam úgy is használni, hogy csak egy személyedzés során a vendég végig egy eszközt használ, tehát csak a TRX-et használja. Azzal úgy tud dolgozni, vagy csak a kezében tartja az eszközt, és azzal például googolásokat végez, vagy melltöltolást, vagy minden olyan dolgot, amivel a lába kapcsolódik a földhöz, és az eszközt tartja a kezében, vagy fordítva tud úgy is dolgozni, hogy a talajon van a keze, tehát egy fekvőtámasz pozícióban, és a lábát akasztja a TRX-ben, így is tudja használni az eszközt. De sokszor használjuk köredzés formájában is, tehát csak egy állomásként használjuk a TRX-et, egyéb más eszközökkel együtt, de igazából nem is muszáj más eszközt használni, elég csak a saját testsúlyunkat megmozgatni. Nagyon sokféle módon ki lehet használni ezt az eszközt.
2: Azok, akik kevésbé szeretnek sportolni, vagy nehezen veszik rá magukat a különböző sportágak kipróbálására, azokban időről időre felmerül a kérdés, hogy milyen jótékony hatásai lehetnek, vagy vannak annak, hogyha én kipróbálok egy-egy sportágat. A TRX esetében milyen pozitív hatás sokról beszélhetünk.
1: TRX egy funkcionális eszköz. Itt igazából nem arról van szó, hogy nagy izmokat próbálunk építeni vele, hanem épp azt, hogy a saját állóképességünket, a saját erőnket próbáljuk egy picit megnövelni. Tehát nem leszünk tőle óriási izomzatúak, viszont nagyon szépen tud szálkásítani adott esetben a TRX, hogyha valaki rendszeresen használja. A zsírégetésben is ugyanolyan jó szerepet tud betölteni, mint bármelyik más aerob módon használt eszköz, mivel nagyon jól lehet vele olyan gyakorlatokat csinálni, mivel közben felpörgetjük a pulzust. Igazán egy elég komplex eszközről van szó. Én nagyon nagy szeretettel tudom ajánlani mindenkinek, aki szeret egy kicsit talán viccesebben edzeni, ugyanis nagyon vicces szituációk szoktak kerekedni, abból, hogy valaki nehezen veszi fel az eszközt, akár a lábára, akár a kezére, vagy nehezen fordul meg vele. Ez az első alkalommal nagyon vicces tud lenni, viszont nagyon-nagyon hamar bele lehet jönni ebbe a sportba. Nagyon hamar lehet vele fejlődni, nagyon jó eredményeket lehet elérni vele, akár egy-két hét alatt, hogyha valaki heti kétszer jár le egy ilyen edzésre. Mókás, nagyon jó hangulatú edzéseken szoktunk részt venni.
2: Nagyon pozitív dolgokat mondtál róla. Hol lehet kipróbálni? Hol lehet ezen az edzésformán, ezen az edzésmódon részt venni?
1: Szerencsére országszerte nagyon elterjedt ez az edzésforma, úgyhogy a TRX legtöbb edzőteremben már megtalálható. Csoportos edzések formájában a Fitness 5 & Gym Savoyát tudom ajánlani, ott tartok edzéseket, vagy a Fitness & More-ban is tartok csoportos TRX órákat. Én nagyon nagy szeretettel ajánlom ezt az eszközt, ezt a sportot, ezeket a csoportos órákat. Azt gondolom, hogy nagyon jó évkezdet, hogyha valaki belevág egy ilyen edzésbe.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
10: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Zombi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagjellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is US Fever Show.
5: Igazi legendák szólnak a következő 2 óra hosszában, méghozzá 2001 legnagyobb amerikai kislemezlista vezetőit hallgatjuk a mai US Fever Showban. Kellemes szép napot mindenkinek, Sommer Gábor kalauzolja önöket a jobbnál jobb felvételek garmadájában. 23 fantasztikus dalt hallgatunk meg, amelyek 2001-ben az amerikai kislemezlista élén végeztek. Én nem is húznám az időt, hiszen rengeteg dalt kell meghallgatnunk, és már is hallgatunk egy 1971. január 11-én született amerikai énekesnőt, méghozzá azt a Mary Jane Blige-t, aki többek között színészi, dalszerzői, énekesi, produceri, illetve rapperi mi voltában is igen szép sikereket ért el. 9 Grammy-díjjal, illetve egyéb más nagy elismertségekkel ismerték már el munkásságát, 8 multi-platinum albumot adott eddig ki, mindmelyik egészen pontosan 45 millió albumot adott el Mary J. Blige. 2001-es nagy sikere a Family Affair nem sokára érkezik, tehát januári listavezetőként. A mai legendák óráját azonban 4 fantasztikus hölgy fogja nyitni, miközben Christina Aguilera, Lil Kim, Maya Pink és még kicsit Missy Elliott is besegít. A Lady Marmalade érkezik 2001 legnagyobb dalai közül, már is itt a US Viewer Show-ban.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ez itt a legendák órája, a US Fever Show, amelyben a mai napon 2001 legnagyobb amerikai kislemezlista vezetőit hallgatjuk. Elmondanék önöknek egy történetet, szerintem sokak számára ismerős lesz, de azért sohasem állt fel eleveníteni a régi emlékeket. 1990-ben járunk, van itt nekünk két hölgyünk, akik annó még csak 9 évesek, és 92-ben pedig csatlakozik ő hozzájuk az unoka testvér is, illetve az egyik alapítót, a pattársa. Így négyen debütáltak ők Killing Time című dalukkal, amely a 97-es Men in Black soundtrack lemezén kapott helyet. Az első lemezüket 1998-ban adták ki, ezt követően pedig jött a mindent elsöprő siker, a fölfelé ívelő karrier, volt azonban egy-két tagváltás, jöttek, mentek a lányok, végül maradtak hárman, mindaz idáig, amíg 2005. június 12-én egy barcelonai fellépésen bejelentették, hogy nem rendeznek több közös fellépést, hanem ezentúl mindenki a saját maga útját járja zenei, színházi, televíziós vagy éppen film karrieren. A World Music Award szerint a Destiny's Child volt minden idők egyik legtöbb lemezét eladó női zenei csapata, az amerikai Billboard szerint pedig a harmadik legnagyobb trió volt valaha a világon, a Destiny's Child. Mi ezeket természetesen nem vonjuk kétségben, hamarosan hallgatjuk majd 2001-es egyik lista vezetőiket, hiszen kettő is volt, elsőként nem sokára majd a Boodle is érkezik. Őket azonban most a Crazy Town csapata fogja követni egy dalos hullócsilla 2001-ből. A Butterfly már is érkezik amerikai kislemezlista vezetőink sorából, itt a legendák órájában.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Már is folytatódik a Legendák órája 2001 legnagyobb dalaival, a folytatásban pedig mindjárt meghallgatjuk a Destiny's Child másik 2001-es listavezetőjét. Előtte azonban egy-két info majd következő előadónkról is, akit lényegében 2000-ben egy közreműködés által ismerhettünk meg méghozzá Eminem 2000-es dalában, a Standben. Érdemes azonban tudni, hogy Dido előtte is már munkálkodott, nem is kis sikerrel, 99-ben debütált a No Angel című albumával, és ezen az albumon szerepel többek között az a dal is, amit majd mindjárt meghallgatunk. Mindmelyik 21 millió albumot adott el világszerte, bezsebelve több MTV Europe Music Award díjat, illetve Brit Award díjakat. 2003-ban jelent meg az eddigiek közül legsikeresebb albuma, a Life for Rent, olyan dalokkal, mint a White Flag, vagy éppen a címadó dal. 2008-ban pedig Safe Trip Hope címmel egy kicsit melankolikusabb lemezzel jelentkezett Dido, ez egyelőre annyira nem nyerte el a rajongók tetszését, és egy Dido neve egyébként igen szép hosszú, nem véletlenül használja csak ezt a rövidítést, ha valaki megpróbálkozna vele, akkor mondanám Dido Florian Claude de Burnwill O'Malley Armstrong. Hát ezzel a névvel valószínűleg nem sokra vitte volna Dido, mi azonban hallgatjuk most 2001-es sikerét, azt a Thank You-t, amelynek dalamai, mint mindenki remélem jól ismeri, feltűnnek Eminem Stan című slágerében is. Jön tehát mindjárt Dido és a Thank You, előtte azonban a Destiny's Child másik 2001-es lista vezetője az Emotions, már is itt a US Fever Show-ban.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.

Amelyek soha nem mennek ki a divatból, ezek játsszák a főszerepet minden egyes US Fever Show-ban. A mai napon 2001 legnagyobb dalaiból válogatunk, és már is menjünk tovább egy igazi különleges zenei élménnyel, méghozzá Írország legismertebb szólóénekesével, Etim Patricia Nibroaninnal, angolosan Enya Brennannel, 1961-es születésű énekesnővel. Az Enya nevű zenei együttes valójában egyébként három emberből áll, Enyából, aki a dalszerző, illetve az előadó, Nicky Ryanből, aki az albumok producere, illetve Roma Ryanből, aki különböző nyelvi dalszövegeket ír Enya zenéjére. Az Enya szó egyébként az Irgál Etin név fonetikusan leírt változata. Jön Enya 2001-es listavezetője, ami Amerikát is meghódította ebben az évben, az Only Time után pedig egy fantasztikus alkalmi párosítás érkezik még hozzá. A No Doubt egykori énekesnője, illetve újból énekesnője Gwen Stefani, a rapper ívvel kiegészül 2001-ben, bizony főleg a klipben, törtek, zúztak, polgárpukkasztottak a klipben. Let me blow your mind, nem sokára itt majd a US Fever Show-ban.

Egy duplázással már is megyünk tovább a legendák órájában itt a US Fever Show-ban. 2001 legnagyobb listavezetőit hallgatjuk, és hogy miért említettem a duplázást, hát mindjárt ki fog derülni. Minden esetre egy Kanadában született portugál szülőktől származó énekesnővel megyünk tovább. Méghozzá, aki a zenei világba 2000-ben tört be a One Ellie című albumával, amelyről az I'm Like the Bird lett elsőként kimásolva, és ezzel mindenki egy csapásra megismerte Nelly Furtado nevét. 2002-ben 4 Grammy díjat is kapott ezért a dalért, 2003 novemberében jelent meg a Folklore című album, erről pedig a Forza című dal lett a 2004-es labdarúgó EB dala. 2006-ban jelent meg legsikeresebb albuma a Lose, amelynek munkálataiban főként Timbaland segítette, akivel új albumára egyébként Justin Timberlake-kel is közösen írtak egy triós dalt. Nelly negyedik albuma 2009-ben jelent meg, ez egy mihez képest újítás volt saját maga részéről is, hiszen egy teljes mértékben spanyol nyelvű albumot dolgozott, ez annyira nem aratott nagy sikereket, úgyhogy várjuk, hogy mi lesz a folytatás. 2001-ben viszont ontotta magából a slágereket Nelly Furtado, jön először az a dal, amivel megismertük, az I'm Like the Bird, után pedig a Turn of the Light-ot hallgatjuk egy Nelly Furtado duplázásként, már is itt a legendák órájába.

Lassacskán a fél időhöz érkezünk itt a mai legendák órájában, no de még a szünet előtt azért meghallgatunk egy-két dalt, méghozzá már is folytatjuk a következő előadónkkal, Enrique Miguel Iglesias Preslerrel, Grammy-es latin Grammy-díjas spanyol énekessel, 9 éves korától Miami-ben él Julio Iglesias spanyol énekes, illetve Isabel Presler modell televízió személyiség fiaként világszerte mindmely több mint 38 millió albumot adott el, és többek között ő nyitotta meg a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét Can You Hear Me című slágerével. A színészkedés sem áll egyébként tőle messze, játszott már Johnny Depp, illetve Antonio Banderas mellett a Volt egyszer egy Mexikó című filmben, 2007-ben pedig szerepet kapott egy amerikai sorozatban, a Two and Half Men-ben, vagyis a Két pasi meg egy kicsiben Charlie Sheen oldalán, illetve az Így jártam anyátokkal a harmadik évadjának első két epizódjában is szerepelt, de volt már reklámszereplése is, amikor egy római császárt alakított, Britney Spears, Beyoncé, illetve Pink oldalán az egyik kóla reklámban. 2001-ben viszont jött egy lírai dal, és ezzel egyébként a 10. hónapban, októberben meg is hódította az amerikai kislemezlistát. Jön Enrique Iglesias és a Hero, utána pedig a pop királyát hallgatjuk. 2001. szeptemberének legjobbjaként Michael Jackson és a You Rock My World zárja ezen órát, a szünet után azonban mindenki jöjjön vissza, hiszen a következő 60 percben is jönnek az igazi legendák, és folytatódik a US Fever Show.

0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok. Influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4%-ponttal kell kiegészíteni, visszamelőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágyaválság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni különfelügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein, Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: Hobbi Rádió. Reklám.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületen.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
4: 2001 legnagyobb amerikai kislemezlista vezetőivel. Már is folytatódik a legendák órája Sommer Gábor vezényletével itt a U.S. Fever Showban. Jönnek további kedvencek ebből az évből, amelyek bizony az első helyen végeztek a kislemezlistán. Mindjárt hallgatjuk a latin ő dívaságot, aki most éppen 2010-ben egyébként zenei viszonylatban is próbálkozik visszatérni. Ez azonban annyira nem nagyon sikerül neki, filmes karrierjével inkább tudna előre jutni. Jennifer Lopez 2001-ben a Love Don't Cost a Thing vezette az amerikai kislemezlistát. Mindjárt meghallgatjuk őt, előtte azonban egy R&B kiválóságot hallgatunk, aki azóta a legnagyszerűbb előadóvá nőtte ki magát. Alicia Keys bemutatkozó dala a Fallin már is érkezik itt a nyitányban a US Fever Showban.

0: Hobby Rádió.
1: Legendákból sohasem elég, minden héten szolgáltatja így, éppen ezért ebben azokból kifolyólag ezeket a US People Show. Már is menjünk tovább két fantasztikus nővel, egy kisebbel, illetve a legnagyobbal. Alicia Beth Moore 1979, Pennsylvania állam, bizony itt látta meg a napvilágot, művész nevén Pink, aki 2000-től napjainkig a legsikeresebb női előadó a világon. 2001-ben Christina Aguilera, Maya, illetve Lil Kim társaságában énekelt el a Lady Marmalade című dalt, amely világszerte az élvonalba jutatta, és éppen ezzel a dallal kapta meg élete első Grammy-díját. Legutóbbi albuma 2008-ban jelennek Funhouse címmel, jobbnál jobb slágerekkel rajta. Mi azonban most azt a dalt hallgatjuk, amivel 2001-ben mi is megismerhettük Pink munkásságát. Mindjárt jön a Get the Party Started, előtte azonban a pop nagyasszonya, vagy ahogyan én szoktam hívni, ő nagysága, Madonna érkezik. Don't Tell Me, már is itt a legendák órájában a US Fever Show-ban.

Folytatódik a legendák órája, ez itt a US Fever Show, és egy olyan énekesnőt hallgatunk, aki egyébként már 13 éves korától énekel. 1972-ben már Tanya Tucker videoklipjében szerepelt, az a Margaret Leon Rimes, aki bizony a country világában alkotott maradandót, és alkot mind a mai napig. Voltak néha egyébként stílusbeli kibe ugrásai, mit sem fémjelez ez jobban, mint hogy anno a Coyote Ugly, vagyis a Sakáltonya zenéjében, hát mekkorát táncolt már ott a bárpulton, legalábbis a klipben. A filmben is föltűnt, azt hiszem, legalábbis, hogyha nem csalnak emlékeim. Lényeg, ami lényeg, 2001-ből jön a Sakáltonya betétdala, egyben az amerikai kislemezlista egyik éllovasa, Leon Rimes és a Can't Fight the Moonlight, utána pedig segélyérkezik Raven oldalán, az Angel is anno Amerikában a legjobb volt, így megérdemelten szól, mindjárt itt állunk a legendák órájában.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobbi Rádióban Baluval.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobbi Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció, Illés.
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
7: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live. Világjáró.
0: A Hobbi Rádióban.
9: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobbi Rádióban.
0: Egészségedre.
11: Egészségedre.
0: Egészségedre.
11: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
12: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
13: Összetéveszthetetlen hang és dallamok a folytatásban, mindjárt itt a US Fever Show-ban, egyenesen Kolumbiáig meg sem fogunk állni, ezzel pedig már nagyon-nagyon sok mindent elárultam. Shakira, Isabel Mbarak Ripoli, azaz énekes dalszerző, zenész, illetve producer, aki a 90-es évek közepétől az egyik legnagyobb alakja a pop-rock latin zenének Latin-Amerikában, a 2000-es évektől pedig a világ egyik legsikeresebb előadó művésze. Anyanyelvén kívül folyékonyan beszél angolul, portugálul, olasz, illetve egy picit arabul is. 2001-ben jelent meg első angol nyelvű lemeze, a Laundry Service, az egész világon ismertétette, amelyből 13 millió példány talált gazdára világszerte. A BMI szerint Shakira a legtöbb lemezt eladó kolumbiai zenész,

Még belefér egy-két dal a mai múlt idézésbe, továbbra is 2001 amerikai listavezetőit idézzük itt a mai US Fever Show-ban. Kanadai rockot hallgatunk mindjárt, ebből már sok minden kiderül, hiszen azt a Nickelbacket hallgatjuk, amely bizony ezen ország legjobb zenei produkciója már évek óta. A csapat nevének eredete egyébként eléggé vicces történet, hogyha azt nézzük. A frontember Chad Kroeger öccsem annó még egy kávézóban dolgozott, és az egyik vendégnek, amikor a visszajárót adtam, azt mondta, hogy here's your Nickelback, ugyanis a nickel az a kanadai apró pénz, hogyha azt nézzük, na lényeg, ami lényeg, innen a Nickelback neve. 2001-ben pedig egy fantasztikus dallal, a How You Remind Me-vel vezettek méghozzá 2001 októberében. Mindjárt meghallgatjuk ezt, előtte azonban ugyanezen hónap másik listavezetője, az akkor még éppen hogy csak létező, de már nagyon-nagyon végnapjait élő NSYNC jön, és a Gun már is itt a US Fever Show-ban.

Hölgyek és urak, ennyi fért vele a mai legendák órájába. Egy hét múlva azonban ugyanitt és ugyanebben az időben egy újabb év fantasztikus amerikai kislemezlista vezetőivel tölthetünk el 2 óra hosszát. Természetesen, hogyha velem tartanak, már pedig miért ne tennék ezt meg. Craig David és a Fill Me In, amivel én megköszönöm az elmúlt 2 óra kitüntető figyelmét, és bízom benne, hogy jövő héten találkozok mindenkivel. Én biztosan, hogy itt leszek. Jöjjenek önök is. Szommer Gábort hallották az elmúlt 2 órában. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. A viszonthallásra.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrált közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Műsorajánló.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 14. napján a Vazul nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük. A görög szláv eredetű férfi név, a Bazil névből többek között Géza fejedelem unokaöccse, akit István király megvakított, nevéből ered, jelentése királyi. Ünnepelnek még a vazulok január 1-én, március 22-én és május 30-án is. Betézése Vazulka, Vazi, Vazil és Vazilka. Jeles viselői a névnek Nagy Szent Vazul, Vazul magyar herceg, első István unokatestvére és ön kedves Vazul. Ezen a napon köszöntjük még Elizeusz, Hartwig, Herta, Metód, Töhötöm és Valér nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 14-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1809. június 14-én járunk először János főherceg vezetésével az utolsó nemesi felkelés során. Győr mellett a nemesi sereg megütközött a francia hadsereggel. Most 2 évet lépünk előre, 1811. június 14-én született Harriet Baker Stowe, amerikai írónő, aki a polgárháború előtt 1852-ben a Tamás bátya kunyhója című regényével felébresztette a tömegek rabszolgaság ellenes érzéseit. Maradunk még a 19. században, 1834. június 14-ével folytatjuk. Isaac Fisher Jr. szabadalmaztatta a smirglit, vagyis a dőspapírt. Kereken 30 évet ugrunk előre, 1864. június 14-én megszületett Aloa Alzheimer német orvos, pszichiáter, patológus. 1907-ben először írta le a róla elnevezett betegséget, ami elsősorban időskorban jelentkezik és értelmi leépüléssel jár. A 20. század elejével folytatjuk, 1904. június 14-én született Margaret Burke White, amerikai újságírónő, fotós, aki a II. Világháború első hivatalos női fotóriportere volt. 1963 és 1969 között a Life fotósaként dolgozott. Maradunk még a 20. század elején, 1907. június 14-ével folytatjuk. Budapesten meghalt Megvárt András tervezőmérnök feltaláló. Megvárt András 1855-ben szerzett mérnöki oklevelet, és 1859-ben került Budára, ahol a GANZ-nál lett felügyelő. Megvárt itt hamarosan műszaki, majd vezérigazgató lett, a GANZ pedig irányítása alatt az ország vezetőgépgyárává fejlődött. 1878-ban ő létesítette a villamos részleget, és szakadatlan fejlesztő munkát folytatott. Legfontosabb tanulmányaival a malomipar fejlesztését alapozta meg, a forgóeket tökéletesítésén haláláig dolgozott. Nevéhez fűződnek még az oldható tengerkapcsolók és a villamos fadöntőgépek is. 12 évet ugrunk előre, 1919. június 14-én elkezdődött az első megállás nélküli Atlanti-óceán feletti átrepülés. John Alcott és Arthur Brown Newfoundlandból Írországba repültek. Folytassuk 1925-tel, június 14-én megszületett Darvas Iván színművész, kétszeres Jászai Mari, Kossuth és Rutkai díjas kiváló művész. És végül, de nem utolsó sorban, 1961. június 11-én született Boy George, angol énekes. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 11. részéből.
1: Jézus mondja: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. június 14-e, évközi 11. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 9. fejezet 36. verstől 10. fejezet 8. versig. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő: az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab, és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Elmélkedés. Küldött vagyok. Jézus nem közömbös, nem érdektelen az emberek láttán, hanem megesett rajtuk a szíve, mondja az evangélium. Ez a szó mély érzelmet fejez ki, belső megrendülést, a lélek mozdulását. Jézusban együttérzés ébred, mert szeret. És mert szeret, cselekszik. Először imára hív, aztán kiválaszt 12 tanítványt és küldetést ad nekik. Két világ találkozását látjuk ebben a történetben. Az egyik oldalon ott a szenvedő emberiség. A szétszórt, a fáradt, az irányt vesztett emberek, mint a pásztor nélküli juhok. A másikon ott van Jézus, akinek szíve irgalomból fakadóan cselekszik, megosztja küldetését a tanítványokkal, hogy ennek köszönhetően többekhez jusson el tanítása. Nem pusztán szervezésről vagy bizonyos feladatok átadásáról van szó, hanem arról, hogy az evangélium tovább dobogjon más emberekben is. A tanítványok nem jutalomként vagy előléptetésként kapják a küldetést, hanem Jézus irántuk való bizalmából. Napjainkban is sok az aratnivaló. Kiégett lelkek, elhagyott idősek, reményvesztett vagy útkereső fiatalok, hitüket vesztett közösségek, szétesett családok, de sokszor kevesen vannak, akik igazi tanúságot tudnának tenni, vagy segítséget tudnának nyújtani nekik. Úgy tűnik, kevesen merik vállalni az aratás, a szolgálat fáradtságát. Pedig Jézus senkit sem pihenésre hív, hanem szolgálatra és tanúságtételre. A 12, akiket Jézus kiválaszt, nem tökéletes emberek közössége. Egyszerű emberek, többen halászok, különböző jellemekkel, vérmérséklettel, hibákkal. De Jézus nem a kész embert választja, hanem felkészíti majd azt, akit meghív. Nem vár rögtön az elején tökéletességet, de készséget igen. A megbízatás egyértelmű: hirdetni Isten országát, gyógyítani a betegeket, kiűzni a gonosz lelkeket a megszállottakból, mindent az Úr nevében tenni. Ez a küldetés, ez a misszió minden korban időszerű. Ma is ugyanúgy szükség van gyógyító szavakra, megbocsátó jelenlétre, bátorító készszorításra, irgalmas tekintetre, mint bármely más korban. Jézus nem pusztán ékesen beszélni tudó prédikátorokat akar, hanem tanúságtevő embereket keres. Olyanokat, akik úgy élnek, mint ő, és életük egyszerűségével, hitelességével Krisztust hordozzák a világban. Egy kis faluban élt egy idős pap, már alig tudott prédikálni, fájtak a lábai, nehezen bírta már a hideg templomot, de hűségesen megtartotta a szentmiséket és más szertartásokat. Sokszor csak ketten hallgatták. Ketten voltak a szentmisén. A harangozó meg egy özvegyasszony. Valaki egyszer megkérdezte tőle, atya, van-e értelme ennek még? Az öreg csak mosolygott és így válaszolt. Tudod, minden reggel, amikor a tabernákulumhoz megyek, ezt mondom. Uram, itt vagyok. Te tudod, mit kezdj ezzel az öreg testtel. De ha ma is kell egy ember, aki téged jelenít meg, hát én még itt vagyok. Egyik este egy fiatal férfi lépett be a templomba, és csendesen leült a hátsó padba. Évek óta először jött ide, mert azt érezte, hogy a templomban valaki várja. Az idős pap hosszasan elbeszélgetett vele, de most nem az a lényeg, hogy miről, hanem hogy az atya közben megérezte, hogy az aratás urának még mindig szüksége van rá. Szükség van az ő szolgálatára. Mindannyiunk élete küldetés. Valószínűleg nem kell messzire mennünk, bejárnunk a világot, de a küldetés helye lehet a család, a munkahely is. Bizonyára ott is vár valaki, akik krisztusi igazságra szomjazik. Jézus minket is úgy küld, mint egykor a tanítványokat. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne e világi jutalomért, hanem az örök életért végezzük szolgálatunkat. Uram Jézus Krisztus, neked megesett a szíved a fáradt és szétszórt tömeg láttán, és tanítványokat küldtél, hogy a te nevedben munkálkodjanak. Köszönöm, hogy engem is meghívsz és küldesz, hogy részt vegyek országod építésében. Adj nekem nyitott szívet, készséges lelket, bátorságot és hűséget, hogy ott is téged szolgáljalak, ahol kevés a szó, de sok a szenvedés. Ne engedd, hogy elfáradjak a jóságban, és segíts, hogy életem tanúságtétel legyen a te irgalmadról és a szeretetedről. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió! Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a mese szerint igazság és hazugság együtt mentek fürödni. Hazugság jött ki először a vízből és felvette igazság ruháit. Igazság nem akarta elvenni hazugság ruháit, ezért azóta meztelen igazságról beszélünk.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: justice and do this some serious justice.
1: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
4: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű. Az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Reklám.
6: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Bényei József, Garázda idő. Amit az Isten megadott, apránként mind visszaveszi. Gyöngül az ember, haja fogy, lucskosodnak a szemei. Meszesednek a csigolyák, a gerinc görbére kopik, és adja veszi a világ emberre tapadt tárgyait. Hiába kérem a havat, hajamról sose röppen el. Csak a múlandóság szabad, az élőnek sietni kell. Megálltam embert játszani, de jött a garázda idő, homlokon dobott valaki, és felvérzett a gyáva kő. Nem lehetsz mindig keserű, felismert törvények között. A kenyér belindek ízű, az éjség ellenben örök. Kinn ül az álom a napon, szénává szikkad, szirma száll, kútvízbe mártom kalapom. Ráröppen inni egy madár.
5: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

József Attila. Rejtelmek. Rejtelmek, ha zengenek, őrt állok, mint mesékbe. Bebújtattál engemet talpig nehéz hűségbe. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól a szem, és szól a szív, folyamodnak, te érted. Én is írom énekem. Ha már szeretlek téged, tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget.

0: kisbolytár álma. Volt egyszer egy parasztember. Szegény volt, mint a templom egere, elszegődött hát pásztornak. Feleségével éldegélt, meg egy szemfiával. Az öreg pásztor korán munkára fogta a fiát, megtanította, hogyan kell vigyázni a nyájra, s rá is bízta hamarosan a juhokat. Attól fogva a kisbolytár járt a nyájjal, apja pedig elment vesszőt vágatni, kosarat fonni, hogy azzal is keresse néhány garaskát. Vidáman legeltette a nyájat a kisbolytár, hegyről, völgybe, völgyből, dombra, fütyűrészet vagy énekelgetett, és hegyként pattogtatta ostorát. Amikor delelőn állt a nap, elhevert a fűben, megeszegette kenyerét, ivott rá a forrás vizéből, utána aludt egy keveset, aztán tovább terelte nyáját. Egy napon megint lehevert déli pihenőre egy árnyas fatövében. Elaludt, és csodálatos álmat látott. Azt álmodta, hogy messze útra kelt, és egyszer csak csengés-pengést hall, mintha aranyakat szórna valaki a földre, aztán hatalmas dörgés-morgást, mintha ágyuk dörögnének, aztán óriási fegyveres sereg veszi körül, s ő a vezérük. Ment-ment álmában, egyre följebb, mintha magas oromra kapaszkodott volna. Amikor fölért, két fényes királyi trón várta az ormon. Az egyikre őt ültették, a másikon egyszer csak ott termett egy szépséges hajadon. Aztán pedig egy hang szólalt meg mellette, és azt mondta, te vagy a burkusok királya. Abban a szempillantásban fölébredt a kisbolytár, s tovább terelte a nyáját. Egyre csak csodálatos álma járt az eszében. Hazament este, ott ültek a szülei a küszöbön, és fűszavesszőből kosarat fonogattak. Melléjük telepedett a fiú, és segített nekik. Elbeszélte rendre az álmát, aztán így szólt. Ha még egyszer ezt álmodom, fölkerekedem, s elmegyek Burkusországba. Meglátom, király leszek-e. Bolond beszéd, korholt az apja. Az anyja pedig hitetlenkedve csóválta a fejét. Másnap lehevert megint a kisbolytár az árnyas fa tövébe, és megint hajszára ugyanazt álmodta, amit előző nap. Harmadnap megint csak elnyomta az álom a fa árnyékában, és harmadszor is azt álmodta szóról szóra, amit az előző két nap. Amikor kinyitotta a szemét, fogta a tarisznyáját meg az ostorát, összeterelte a nyájat, és elindult nyomban hazafelé. Akik látták, nevették, hogy fényes nappal hazahajtja a juhait, csúfolódtak vele. Álmosak már a juhait? Messze még az este. Hanem a kisbolytár nem törődött velük, nem hajlott a szülei szavára se, batyuba kötötte ünneplő ruháját, metszette diófa ágat, ráakasztotta a batyuját, vállára vetette, s útnak indult. Sietve szedte a lábát, el akart érni még napszállta előtt Burkusországba. Sűrű rengetegen át vezetett az útja, ott lepte meg a sötétség. Lehevert egy bokor tövébe, batyujára hajtotta a fejét, már majdnem elaludt, amikor egyszer csak megzörrentek az ágak. Egy sereg ember haladt el a bokrok előtt, ahol ő feküdt. Azt gondolta a kisbolytár, hát ha van itt a közelben valami fogadó, oda tartanak éji hálásra. Akkor én is ott alhatom. Fölkelt, s az emberek utánosont. Alig ment a nyomukban egy darabon, világosságot látott a fák között. Egy házikó állt a rengeteg kellős közepén. Bezörgettek az emberek, a gazda ajtót nyitott nekik. Besurrant észrevétlen a kisbolytár is a házikó gyéren világított szobájába. Szalmanyalábok, pokrócok hevertek a földön, úgy látszik, már várták az embereket éjjeli szállásra. A kisbolytár megbújt egy rakás szalma alatt, és fülelt. Sejtette már, hogy azok az emberek haramiák, s a házikó gazdája a vezérük. Leheveredtek a rablók a szalmára, a vezérük pedig közébük ült, és így szólt hozzájuk. Na, hűséges cimboráim, mondjátok el rendre, ki merre járt, mit végzett ezen a napon? Fölállt egy fekete szakállas nyakigláb ember, és azt mondta. Én egy csodálatos bőrnadrágot loptam ma egy gazdag nemes embertől. Két zsebe van a nadrágnak, s ha a zsebeket kifordítják és jól megrázzák, egy halom arany gurul ki belőlük.
1: Derék dolgot műveltél,
0: dicsérte meg a haramia vezér. Fölállt egy másik, és jelentette. Én egy tábornok háromszögletű kalapját loptam el ma. Ha azt a kalapot megfordítja valaki a fején, mind a három csücskéből 1000 ágyú dördül el.
1: Becsületedre válik,
0: mondta a vezér. Fölállt a harmadik haramia.
2: Én egy lovaktól varázserejű kardot loptam. Ha annak a kardnak a hegyét beszúrják a földbe,
0: abban a szempillantásban egy regiment katona nő ki a földből. Ügyes legény vagy, dicsérte a haramia vezér. A negyedik haramia azt jelentette, én egy alvó utas ember csizmáját loptam el. Nem közönséges csizma ez. 7 mérföldet lép egyszerre. Ez már teszi, mondta elégedetten a vezér. Most egyetek, igyatok. A rablók ettek, ittak, aztán lefeküdtek, s úgy aludtak, mint a bunda. Amikor minden elcsöndesedett, a kisbojtár előbújt a szalmából, gyorsan fölhúzta a bőrnadrágot, fejébe nyomta 3 szögletű kalapot, derekára csatolta a kardot, fölrántotta 7 mérföldes csizmát, aztán kiosont a házból. Odakinn a csodálatos csizma mérföldes léptekkel röpítette a legénykét, s alig 1-2-t pillantott a kisbojtár, megérkezett Burkusország fővárosába. Megkérdezte az első szembejövőt, merre van a város legpompásabb fogadója, de az így felelt. Gazdag uraknak való az a fogadó, nem neked. De amikor egy fényes arany nyomta a markát, elvezette a legénykét a legpompásabb fogadóba. Ott a kisbojtár kinyitotta a legszebbik szobát, behívatta a fogadós gazdát, és megkérdezte tőle. Mi újság a várostokban? Azt felelte a gazda, uraságot biztosan messzeföldről érkezett. Különben hallotta volna, hogy a királyunk sereget gyűjt, mert erős ellenség támad az országunkra. Talán uraságod is be akar állni a király seregébe? Bizony be! Felelt a kisbojtár, és amikor a fogadós kiment, kirázott egy halom aranyat a bőrnadrág zsebéből, pompás ruhát és fegyvert vásárolt, felöltözött szépen, és elindult a király palotájába. Amikor a kapuján belépett, szépséges szép hajadont pillantott meg. Összesúgtak mögött az udvari emberek. A király kisasszony! Rajta felette szemét a kisbojtár a szép teremtésen. Nyomban szívébe zárta. Aztán megjelent a király előtt, s nagy bátran így beszélt. Uram királyom, szeretnék beállni a seregedbe. Jó hasznomat látnád a háborúban. Katonáim legyőzik majd erős ellenségedet. Jutalmul add hozzám feleségül szépséges lányodat. Tetszett a királynak a bátor beszéd. Azt felelte, ha győztesen térsz vissza a csatából, tiéd a lányom, s vele a trónom is. Kiment a kisbojtár a széles mezőre, beleszúrta kardjahegyét a földbe egyszer, kétszer, sokszor, s abban a szempillantásban roppant hadsereg termett körülötte, pompás lovakon állik fegyverben. Ott állt az élükön a kisbojtár gyönyörű paripán. Megcsapta a lovát a legényke, és serege élén nekiugratott az ellenségnek. Megfordította a fején a 3 szögletű alapját, s megdördültek az ágyuk, futott az ellenség, vissza se nézett. Véget ért az ütközet hamarosan, s a kisbojtár győzelmi lobogókkal tért vissza a fővárosba. A király kisasszonynak tetszett a bátor legény, aki megszabadította az országot az ellenségtől. A király pedig megtartotta a szavát, fényes lakodalmat csaptak, volt vigasság, dídomdánom, csak a kisbojtár törte erősen a fejét, gondolkodott valamin. S végül azt mondta ifjú hitvesének, kedves feleségem. Szegény legény voltam, bojtár gyerek, mielőtt királyi sorba kerültem. A szüleim most is szűkölködnek. Elhoznám őket a palotába, hadd éljenek gondtalanul öreg napjaikra. Beleegyezele. Beleegyezett az ifjú királyné, hogy ne egyezett volna. És az ifjú király hazaindult a szülőföldjére. Útközben visszaadta a nemes embernek a bőrnadrágot, a tábornoknak a 3 szögletű alapját, a lovagnak a kardját, csak a 7 mérföldes csizmát tartotta meg, mert szüksége volt rá. Egy hercegséget ajándékozott érte kárpótlásul a gazdájának. Volt nagy öröm, amikor a szülei megtudták, hogy beteljesedett a fiúk álma. Oda költöztek a királyi palotába, a kisbojtár király pedig boldogan élt szépséges feleségével. Talán még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Ludwig Bechstein a Kisbojtár álma című meséjét Bubik István mondta el. A hangfelvétel 1985-ben készült.
1: Hobbi Rádió!

0: Szilágyi György verse, hobbi ballada. Ki mit gyűjt? Mi a szenvedélye? Kinek mire van nejétől engedélye? Szabadon hódol-e minden bogarának? Vagy éber szem lesi, mint százszor megszökött rabot, brit börtönök bamba bobia? Kinek mi a hobbia? Van, ki lomos kamrában naphosszat reszel, s így szól fiához majd, ha nagy leszel, te égi meszelő, reszelhetsz te is, hisz rád marad a régi reszelő. De addig nem tiéd itt egyetlen reszelő sem, mondja, és reszel tovább eszelő sem. Más ódol papírok rabja, a múlt minden darabja kincs neki, s egyéb dolga nincs neki, a hunok bejövetelét kutatja, és fűnek, fának megmutatja, mert te sokat nyom a latba, hol jött be Árpád, s hol ment ki Álmos, unokaöccse 56-ba. Van, ki bélyeget gyűjt, halomszám nyalja és ragasztja, s keblét dagasztja, hogy nője a drága és becézett, betéve tudja, milyen a síma és milyen a recézet. S kinek lelkülete atyás, galambot nevel, főleg gatyás és bóbitás fajtát, s a némelyiken egy autó hajt át, hetekig siratja, vagyonát mégis egy töltött galambra iratja, ki nem a ducban, hanem az ágyban turbékol neki epedőn, míg tollászkodik a lepedőn. S kinek szőrös a lelke, nyúlfarmot rendez be telke mélyén, s az éjek éjén sem izgatják vágyak és puszik, neje mellől kikel az ágyból, s lesi, mit csinálnak éjjel a nyuszik. Van, aki lepkét gyűjt, és pitmalatkor, mint leszázalékolt szatír, kitől már édeséget nyugton elfogadhat bárki, a zöld mezőre jár ki, hol a liliomok bibére, kókat pipacsok borulnak, mint tyúka csibére, s mit mániája ráró, űzni kezd egy lepkét, s kezében leng a háló, míg a harmatos gyepen járja a tangót, s ha fog is valamit, nem fog mást magának, csak egy hazatérő éjjeli pillangót. Az akvarista külön téma, ki néma csendben úgy fürkészi, hogy a szeme is szikrázik, kedvenc hala mikor ikrázik, mert tudva levő, hogy a hal ikra jó hatással van az ilyen palikra. Van, ki kései Rembrandtként laza lebernyekben, mely úgy áll rajta, mint tehénen az ingál, ecsetre illő nőket pingál, s ki a muzsika rajongója, ő a ház örök zajongója, s a szomszédja már fázik, ha pikulázni kezd, vagy hárfázik, s ha előveszi a brácsát, a házmester, mint őrült a rácsát, az öklét rázza, de ő csak cifrázza, míg a dalt mindenki be nem biflázza, majd működésbe hozza feskis flótáját, s elfújja az egész ház nótáját. És tartalmaz még egy ritka dilit a lista, van műkedvelő militarista, kit úgy vonz a hadászat, mint vadászt a vadászat, s minden vasárnap délelőtt szemlét tart a házi arzenál fölött, mert szer fölött izgatják őt a fegyverek, kardok és kések, letűnt kitüntetések, az egész hadi egyvelek, s hogy elnyerje a közkegyét, elvette egy K und K tábornok özvegyét, s a volt férj érdemrendjeit feltűzve mellére, utazott nejével nászutra lellére. S kivel már rég kacérkodik az elmegondozó, őkelme a gombozó, ki gombterhetten folyton gomb után kutat, s ha valaki mutat olyan gombokat, melyek Madame Dubarry-n tartották egykor a dombokat, reszketni kezd, mint fán a lombok, s úgy néz rájuk, ahogy vén marha az újszülött bocira, mivel a gombok alkalmasak a focira. S ha lát egy nőt, kinek begombolt blúza rámered feszesen, eszesen kigondolja, ha törik, ha szakad, kigombolja, és minden gombot legombol róla gondos, s a nő távozhat gombtalanul, ő pedig marad gombosan. Mert közömbös neki a blúz alatti domb, csak egy a fontos, a gomb. És van, aki mindenkit azzal dermeszt, hogy nem kimélve a költséget, az erkélyen zöldséget termeszt, s míg a szomszédja neveti, ő az ingét leveti, és a balkont babbal boldogan beveti, mert belebolondult a babba. Jenő, hagyd abba, mondja hitvese, nem lehetsz okos ittese, s az erkét hiába locsolád, ez pest és nem mocsolád, de ő a bajuszát pödörve, hordja a vizet egy lyukas vödörbe, mely még Noé előtt készült pléből, s míg öntözi talp alatti földjét, az üde léből legalább egy akó, áztatja puhára az alattuk lakó aglegény üstökét, ki épp egy agleánnyal költi el früstökét. S van, ki szutykos szerszámos ládák mélyén kotor, mert hobbia A motor, melyet szétszed és összerak gépjesen, mint együgy gyermek, kit úgy hívnak népjesen, hogy gyagya, pedig agya ép, csak megbabonázta a gép, melynek kerekeit többet mosdatja, mint a gyerekeit. És mint régi motoros, vasárnaponként bukós isakba dugja hegyes fejét, és begyes nejét furikázni viszi a botor, de már bugyinál leáll a motor, s ismét kotor, keres és szerel, mert a gumi szelel, vagy a kipuffogó puffog befelé, s közben hull a hű, és eső lefelé, melynek cseppjeit oly tikkattan issza, mint aki sejti, hogy már csak reggel indulhatnak vissza, és mikor berobog Pestre újra, mintha könnyebb lenne súlyra, s érzi, hogy a görcs gyomrába becsúszott, mert az asszony, ki bugyiban még megvolt, útközben lecsúszott. Ha már a nők kerültek szóba, legyen részük abban a jóba, hogy a zárszó során pár szó róluk is essék, tessék. Ó, ti nők, ki kezetekben tartva a hűség fényes jogarát, tűritek férjetek minden kényes bogarát, sújtson bennünket az átok, ha rátok bármi bűnt próbálnánk kenni, ilyesmit tenni nem ismerünk, hisz női hobbit nem ismerünk. Bár most, hogy a családi pótlék becsenőt, ismerek nem egy csecsemőt, kik nemrég szültek csecsemőt, s nem védekeztek ellene, mert az új mechanizmus szelleme oda is behatolt, hol csak sötétben tapogatóztunk évek óta. Mert változik a régi nóta, s amit ma még nem képes felfogni sokunk kopakja, mondhatnám úgyis kobbia, a leendő atyák jó lesz, ha felkötik a gatyát, mert ez lesz a nőknek hobbia.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagi jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyanmára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója a franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.

0: Baby.
1: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamureklám.
2: Kell, hogy legyen valami az akupunktúrában. Végül is nem sok beteg sündisznót lát az ember.
1: Kamureklámot hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4,1%-ponttal kell kiegészíteni, visszamenőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágyaválság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni különfelügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Kedves hallgató, használjon emlékező cédulácskákat. A rövidesen induló rádióműsor bizonyosan változtatni fog a kedély állapotán. A változás mértéke jobban érzékelhető, ha most a műsor elején vázlatosan lejegyzi állapotát, hogy aztán a végén egybevethessük azokat.
6: Konfolok egyet, jó?
7: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!
4: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club. Van egy olyan folder itt a gépemen, az egyik gépen, hogy Szumper Ádám, Zsuffa Peti, stb. Ádám, hát Szumper Ádám Ákos egy olyan dobos, aki elképesztő, hogy miket csinál. Valahányszor belütközöm az interneten, hogy a Facebookon itt ott a videóiba leesik az állam. Na hát szóval neki van a Journey című első albuma, és most itt van a Rowan Clean-ből egy szám, és előtte pedig a One Step Closer. Na azt a One Step Closer-t azt elindítom, 45 percével a műsornak a törzsdejét fogja kitenni, és egy időn túli blokk lesz még a végén rádobva, ez pedig a Rowan Clean-ről a Sandstorm, ami egy ilyen 10 perces hosszú, úgymond időn túli zenei blokk lesz majd. De hát akkor jussunk el ide, nézzük meg, hogy egyáltalán, hogy mi ez a dolog. Szumper Ádám Ákos, ugye dobol, zeneszerző, stb. Magyarul Cornél ütőhangszerek, Turi Krisztián gitár, Usztics Dániel basszusgitár, Tempi Kerik billentyűk, Bartók Máté altszaxofon és Ivi, azaz elektromos wind instrument. És akkor én most azt mondom, hogy a lemeznek a felvételeit sorjába veszem, és akkor elindulunk rajta. Túl sokat mesélni nem akarok erről, mert hiszen a kedves rádióhallgatónak tonnányi lehetőség van arra, hogy ezzel találkozzon az interneten, én is onnan veszem az információkat hozzá. Az a lényeg, hogy azt kell beírni, hogy ugye Szumper Ádám Ákos, és hogy Raw and Clean. De egyébként bármi, bőven elég Szumper Ádám Ákos, hogy beírni, akkor mi zenei megosztókra, és akkor már is jönnek a találatok. Nagyon komoly. Az első 6 felvételt konferálom föl, egyes lesz a Savanna, a Dining, a 2-es, a South, a 3-as, a Popcorn, a 4-es, a Repnesia, az 5-ös, a 6-os pedig a Froats. És akkor ez a 6 felvételi úgy indul el, hogy utána még 4 felvételre kerül sor erről a lemezről, és utána pedig a búcsú után jön ez a bizonyos említett, egyetlen egy hosszú felvétel. Induljanak az említett felvételek most!

0: Kedves hallgatóink! Rövidesen digitális műsorazonosítót sugárzunk. Az azonosítóval a műsorhamisítást igyekszünk megelőzni.
1: M75K17.
0: Ha ön az M75K17 azonosítót hallotta, akkor ön az eredeti Starsky & Hutch Jazz Club műsort hallja. Most folytatjuk műsorunkat.

Kedves hallgató, most, hogy a műsor már megy egy ideje, érdemes lejegyezni, hogy milyen a kedélye állapota, hogy érzi magát.

este. Nézd rádiót! A TV-képernyők vibrálása, gyakori fényerő változása érzékszerveinket, központi idegrendszerünket megterhelheti. Ezzel szemben a rádiókészülék kellemes megvilágításban, esetleg gyertyafénynél megnyugtató, állandó látványt nyújt. A rádiókészülékkel könnyen utazhatunk a képzeletünk segítségével egzotikus tájakra, játszva ismerhetjük meg a világ különleges dolgait. Csak be kell állítanod az íróasztali lámpát, esetleg a gyertyákat. A többi a mi dolgunk.

0: Legyen ön is kedvezményezettje akciónknak.
1: Mára mindenki számára elérhetővé vált a Zsuffa Péter Jazz Club. A műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Clubbal és...
0: Már 0 forint befizetése mellett, vagy annak teljes elhagyásával...
1: Egészen nagyszerűen szórakozhat.
0: Próbálja ki!
1: Leginkább műsoridőben, vagy akár tetszőleges időpontban az interneten.
0: Természetesen pénz visszafizetési garancia mellett. Vagy tárcsázzon most, és keresse ingyenes szaktanácsadónkat.
1: Akit nem lesz könnyű megtalálni.

Olaf Whitehönen, a fiatal dán fizikus, egy általa kifejlesztett készülékkel, melynek a tér-idő konverter nevet adta, sikerült a térből időt létrehoznia. Kísérletei során egy gyufás doboznyi térből 3 percet sikerült konvertálnia.

0: is kérünk.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Figyelem, a most hallható rádióműsor gyógyító hatása orvosilag nem igazolt. Mindössze annyit tudunk biztosan, hogy 3 esetben elmúlt egy makacs fogfájás, pár hallgatónak a haja kinőtt újra, de csak egy kis foltban a fejtetőn, azaz megfiatalodott a fejbőrük egy kis részen. Továbbá feljegyezték, hogy a rendszeres hallgatók hónajszaga csillapodott, és szélsőséges esetben meg is szűnt.
3: Szumper Ádám Ákos, igen, itt kedvenc rádiumisatok a Minisztárszk és Hadgyeszkup Szumper Ádám Ákos Zsörny című első album után a 23-as lemezt nézzük most, ennek pedig az a címe, hogy Raw and Clean, One Step Closer. Az első 5 felvételt hallgattuk meg, és akkor nem 6-ot hallgattuk meg, és most még jön 4, az az, hogy a Partisnek a New Orleans, ez másképpen írva, és a Sinking. Ez a 4 felvétel fog elindulni most, és akkor a búcsú után pedig földobunk egy másik lemezről egy másik felvételt. A Szumper Ádámnak ez a 2023-as lemeze, ez természetesen leinformálható, beszerezhető, letölthető legálisan a ismert zenemegosztókon, tehát ott már nyugodtan lehet is keresgélni. A fantasztikus dobos, itt mint zeneszerző is ugye jelen van. Induljon az említett 4 felvétel.

Zsufa Péter 1998 ősen kezdett rádiózni. Ekkor változott meg végérvényesen a világ jazz rádiózása. Sajnos viszont erről az eseményről független forrás által készített dokumentáció nem készült. A hivatali személyek aznap már a hétvégére készültek, időjárási front után voltunk, mindenkinek fájt a feje és teljesen megfelelkeztek erről a forradalmi áttörésről a jazz rádiózásában. De az igazi baj az, hogy erről később se szóltak senkinek, a fordulatszerű stílusváltás egyedül Péter és szűk barátai körének beszédtémája maradt csak.

0: Nádasdy Andal.
1: Andal.
0: Nádasdy Antal, Sarolta.
2: Ő 20 éves, szép teli holdas, Sarolta. Én húséhes, vén ordas és latorma. De...

0: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Péter, és ugye Szumper Ádám Ákosnak a folderét találtam meg itt a gépemen, és a One Step Closer lemezt hallgattuk meg, teljes hosszában sikerült bele zsúfolni ebbe a műsorodőbe, így hasznosban, és akkor most van egy felvétel, ami viszont hosszát tekintve annyival hosszabb lesz, hogy ez már rendesen eléri a műsornak a úgymond időntúli részét is, tehát a lekeverős blokkról beszélünk, ez a Sand and Storm, a Rowan Clean lemezről. És akkor én ezzel köszönöm meg a rádióhallgatók figyelmet, bízom benne, hogy sikerült ultra dögös és eszméletlenül virtuóz zenét biztosítanom, nekem meggyőződésem, hogy igen. És akkor ezzel most elbúcsúztam tőletek, ne felejtjetek a műsor hivatalos weboldal a 3W-ban zsufajazz.hu, és ezt idegen nyelvű hallgatói kedvéért így is elmondom, www.zsufajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Műsor végi ellenőrző lista. Kedves hallgató, kérjük, tollal tegyen X-et a megfelelő helyre, ennek hiányában csettintsen az ujjával. A rádió műsor végére elértünk, és jobban vagyok. Sokkal jobban vagyok. Nagyon sokkal jobban vagyok. A rádió műsor végére értünk, és kicsit kinőtt a hajam a fejtetőmön egy foltban. Egész megnőtt a hajam a fejtetőmön egy foltban. Szükségem lenne egy hajgumira. A rádió műsor végére értünk, és alig fáj a fogam. Nem fáj a fogam. A fájós fogam egyáltalán nem fáj, és nem is fájt. A rádió műsor végére értünk, és enyhült a hónajszagom. Nem érzem a hónajszagom. Sosem volt hónajszagom.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: Egy hetes razzia indul az utakon. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrát közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrát közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron. Pálfi Györgytyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
4: Hobbyradio.hu.
7: A rádiót.
6: Kedves hallgatók, ismétlés műsor következik.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Little duckling is bathing in black grease. Na még egyszer. Little duckling is bathing in black grease. Little duckling is bathing in black grease.
9: Kiskacsa fürdik fekete zsírban.

László, a mikrofon mögött Zsúfó Peti, és hát nagyon vagány zenét találtam régóta szemezek velét a Winchesteren. Ez a Die Strottern in Jazzver statt Wien elegant című lemez. Már most tudom, hogy milyen arcot vágtuk, de komolyan. És a Wie man's do das és az elegant fog jönni, az egyes és az ötös fejétől lemezve, pontosabban ezzel az ötös, aztán az egyes. Az eleganttal indulunk, ennek a videóklipjét tessék nyugodtan megkeresni. Wie man's do das és az elegant Die Strottern in the Jazzwerk statt Wien elegant. És ennek van egy weblapja is, tehát azt is lehet nézni egyébként, kedvetek szerint. Porgyember Dance Jazz Festivalon is vannak videófelületek, ott készült velük egyik másik, és meglehetősen vicces, ahogy ők így hon neki látnak a dolognak. Történik mindez most, tehát ez egy relatív friss dolog, és nagyon érdekesen reagál az osztrák közönség erre az akcióra. Hát ezzel most nézzük meg ezt, miközben osztrák nyarunk van, nevezük osztrák nyárnak, vagy havasokbeli nyárnak, hát egész egyszerűen befűtöttem ma, tehát volt már ilyen, sőt júniusban is fűtöttünk pár éve, de most egyik kájába befűtöttem, a lányok már diderektek, ezt nem lehetett már tűrni. Itt a fiús oldalon a háznak a legényes részén azért nincsen befűtve, itt nem vagyok én kis nyápic, de azért nem, a gyerekeknek nem tréfadalok, hát kijönnek a fürdőkádból, aztán a dédereknek ezt nem lehet csinálni, hogy vacogás legyen. Ez csak ugye a osztrák nyáról jutott az eszembe, aztán ez azért kell, hogy elmondjam most, mert azt érni fog majd a Spring High, mert arra akkor a nagyvonalúan hihetetlen laza ívvel átkötni az egész, tehát ezért kellett, muszáj volt beszélnem a hidegről, az osztrák hideg nyáról, érted? Semmi köze a dologhoz, csak akkor tudom megcsinálni ezt a bravúrt, ha ezt most így csinálom, követted. Jön a zene?

0: Kedves hallgatóink! Rövidesen digitális műsorazonosítót sugárzunk. Az azonosítóval a műsorhamisítást igyekszünk megelőzni.
1: E17M48 E17M48
0: Ha ön a F17M48 azonosítót hallotta, akkor ön az eredeti Zsuffa Péter Jazz Klubot hallja. Most folytatjuk műsorunkat.
2: Köszönjük, hogy műsorunkat választotta.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Zsuffa Péter Jazz Klub, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és ugye mondanom se kell, hogy ez az osztrák indítás, ez a kicsit ilyen hegyi, ilyen jódlis jazz, vagy nem tudom, mit nevezzem, poénos. Ez így is előke volt arra, hogy akkor most jön egy Springhai. Na most ez a tavasz magas dolog, ez már oda vezet el, hogy aztán ebből jön a Cheese and Wine, ami egy vasvári pár szerzőmény, mégis a rendszer itt nálam Csepregi Gyulát adja meg szerzőjének. Bárhogy is legyen, a Csepregi Gyula arra való emlékezés esedékes, mert lesz egy nyáron, nyár végén, nyár közepén egy ráemlékező koncert, erről majd külön beszámolunk, erről most a így fejből nem is tudok. Viszont most ez a Spring High jön, ritkán játszom a Twin Lies Project zenéket, főleg a koncert lemezükkel vagyok bajban, mert a dupla CD második CD az egy koncert felvétel, de olyan bénán szól, vagy nem tudom mi van, de olyan vékonyan, meg áthallásszerű, ilyen távoli, nem tudom. Sokkal jobb a stúdió lemez, azt sokkal jobban szeretem, így hát annál is maradtunk, a Spring High az egyes felvétel, ezután jön a Cheese and Wine, mindkettő egyébként úgy tudom, hogy Vasvári Pál szerzemény. Erős 20 percnyi remek zene következik most.

0: Itt Zsufa Péter, a Jazz Jedi és a Groove ereje.
1: Az alföldi köszönőkecske.
2: Teach me, tiger.
1: Ez az állat borzasztó bal szerencséjére rohadt udvarias. Még a természetes ellenségeinek is köszön, mielőtt elmenekülne előlük. Évszázadokon át jól nevelt farkasokkal és medvékkel osztotta meg élőhelyét, akik fogadták a köszönését, és csak aztán támadtak. De az osztrákok által behurcolt idegen ragadozók a 19. század elejére szinte teljesen kiirtották a hazai köszönőkecske állományt. Az alföldi köszönőkecske ma kis létszámban rezervátumokban és nem használt padlásfeljárókban él, de mára már csak legfeljebb, ha bólint. Viszont előfordul, hogy egy-egy példány újabban bemutatkozik.
3: Az elhangzó bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk. We apologize for the previous spot.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallotok.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: És itt a Zsufa Péter Jazz Klub, a mikrofon mögött Zsufa Peti. Sixunnal jövünk tovább. Van itt néhány nem, ez szerintem a legjobb a Palabre. Ezt persze butaság egyet mondani a legjobb, meg a Lunatic Taxi. Vagy a Lunatic Taxi és a Palabre, nem tudom. Meg a Novul Vogue talán, meg a Pygmies, meg a nem tudom kimondani a francia címeket. Hát ezek a srácok el nagyon komolyan csinálják. Mennyire jellemző ránk, hogy nem is ismerjük a francia csapást. Alig van francia jazz a látóterünkbe. De az osztrák sincsen túl sok, ugye? Hát ugye ezzel kezdtünk az osztrákkal. Na jó, jön akkor a Palabre lemez. A 12-es, a Malgré tout, ki nem mondom, és a Dessalé, ezt se így kell kimondani, de így olvasom ki. Aztán majd folytatás is jönni fog, ez a Palabra lemez 12-es, majd pedig 9-es felvételeim íme.
7: Ez már a műsor?

A nem figyelmen kívül eső számok a valós és a valótlan hányadosuk arányába a figyelmen kívül eső számokkal fordított arányba hívják fel magukra a figyelmet.

Kezdetben Péter űrhajós akart lenni, majd később ügyvéd. A sors tréfája, hogy műsorával minden héten egyszer távoli bolygókra utazik, és remekül meg is indokolja azt.

0: Hely, mekkora szerencse, hogy van internet. Il est éteint neuf. A felvétel címe magyarul azt jelenti, hogy ez egy tojás. Mondom, nagy dolog az internet. Megoldja, amit nem tudok megoldani én. Ez a hetes felvétel a Palabra lemezen. Ez volt hallható az imént. És a Paesana jön, ami a kivezető időn túli zenénk lesz, úgyhogy még oda eljutunk, nagyjából 3,5 percen van, úgyhogy ezt kell kihasználni. Hát búcsúra bőven elegendő, hisz a búcsú alapvetően egy nagyon egyszerű zanza, már fejből tudja minden hallgató, amelyben elmondom, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, és hogy meghallgattátok ezt az adást. Azt is tudjátok, hogy ez egy 2 órás jazz műsornak a második órája, amely összefoglaló címének megfelelően Zsuffa Péter Jazz Club névre hallgat, és a zsuffajazz.hu weboldalon lehet erről többet látni, hallani, illetve ott van mindenféle egyéb dolog, föl lehet menni nyugodtan hallgatózni. 2 óra magyar nyelvű rádióműsor készül itt hetente, és most már kiegészült 1 óra angol nyelvű adással, amely folyamatosan keresi a partner rádióit, értelemszerűen nem magyar területeken, hanem külföldön, úgyhogy ez a műsor jelenleg tárgyalás alatt van, mint ezt elmondtam már nektek korábban. Londonnal, talán reméljük Helsinkivel, már elindultunk Berlinben a Multikult FM-en, és hát mondom, hogy apró lépésekben, de haladunk ezzel is, hogy így a magyar jazzt és a kevésbé ismert előadókat egy kicsit szétpumpáljuk a világba, legalább egy bizonyos szűk körnek az ismeretanyagát bővítendő, tudjunk szolgálni magyar jazz hírekkel a világban. Hát ez történik, ez megy, megtisztelő figyelmeteket megköszönöm műsorvezető szerkesztő Zsuffa Peti, tudjátok zsuffajazz.hu, találkozunk a jövő héten, viszont hallásra, sziasztok!
1: Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádióműsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
2: Hobby rádió.
3: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallottatok.
4: Termékmegjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
5: Hobby rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű. Az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-ig lehet. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen, délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Mikrofonok bekapcsolva? Potméterek kibiztosítva? Akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőjenek és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzásponton, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a kacaj birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
5: Pirc Gyula vagyok, népfelhomályosítási és sajtóügyi birodalmi miniszter. Üdvözlöm a halandóságot. Megtisztelő kötelességem, hogy tájékoztassam a kedves halandóságot. A hatalomátvétel vér nélkül lezajlott. A nagy természetű, bölcsle előttű Gárdonyi Szilárd, az egyik eddigi belügyi miniszter, átvette az irányítást. A demokratikus diktatúra bajnoka, Gárdonyi Szicsó!
6: Igen, a hatalmat átvettük, levettük a zászlót, kivágtuk a közepét, úgyhogy most már ez is jelképezi az új hatalmi rendszert, ez a, hogy is neveztük ezt az új hatalmi rendszert, a demokratikus
5: diktatúra.
6: A magyar fogyasztói társadalom gyöngyszemélynek azt hiszem kell egy ilyen kis mendemonda.
5: Jó napot kívánok! Szeretném a hallgatósággal tudatni, hogy a Szevasztok elnevezési műsor vezetőinek a személyazonosságának megalapítása véget történő igazoltatása folyamatban van. Eddig semmilyen büntére utaló jelet nem találtunk, a technikusról is felvettük a jegyzőkönyvet. Addig is mi vezetjük a műsort, mivel nem tudtak felmutatni papírt arról, hogy ők műsor vezethetnének, és azt hiszem, mi a rendőre is vagyunk olyan humorosak, mint ezek a fiatalok. Például ismerik azt, hogy két előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított beszélget.
6: Szép állásút mondhatom, majd szólunk a főnökének.
5: Én vagyok a főnököm, tessék, na mondjad.
6: Nevetséges, tudja, kik vagyunk mi?
5: Igen, te majom arcú, a Szevasztok műsorvezetői hivatalosan bejegyzett munkájuk nincs. A gépben minden megvan rólatok, azt is tudjuk, mikor vesztek levegőt, ja? Gárdonyi Szilárd, itt a hanganyag 4 éves korából.
7: Én már egy évig is tudok pisilni, én már nagy fiú vagyok.
6: Jó, köszönöm, hát inkább akkor ezt ne folytassuk, hanem. Hanem mint ahogy hallották, rendőröket hívtunk meg a stúdióba. Gyakran találkoznak veszélyes gengszterekkel?
5: Nap mint nap, sajnos, mert nagyon elterjedt manapság a bűnözés, sajnos.
6: De hát, hogyha ők nem lennének, akkor nem lenne munkája, vagy nem így igaz? Vagy
5: ez így igaz. Ezért azt szoktuk fogalmasosítani, hogy mindig kéreztünk különféle bűnözőket a börtönből.
6: Különféle? És amúgykor is kéreztettek egyet, igen? Ugye bár?
5: Te a kólásra bróra gondolsz. Hát ja, azt ígérte vissza, hogy a múlt éjjel meg egy szerencsétlen baleset folytán a Tócópattak parti folytogatót eresztettik el.
6: Ó, és mesélem valami érdekes ügyről, valami exkluzívat így a rádió hallgatóknak, sem megnézni.
5: Hát a múltkor a mexikói kivándorlókat kaptunk el, akik a Békástóban Vizimanónak átszázták magukat. Tudjátok, ezek mindent megtesznek, hogy itt maradhassanak, kockáztatva életüket a tajtékzó habokban, a hínárok, markolók egyetlenségei közepette.
6: Hát, igen, és miket hoztatok magukkal, ahogy is mondjam, magázzal a titeket, vagy tegezzem önöket, vagy mi most?
5: Magázzal természetszerűleg. Hát ezt a Szegedi Csillagbörtön vidám Fegyence kórusa a börtön.
6: Noam Langlese! Noam Langlese!
5: És mit énekelnek?
6: Tudom, hogy mit énekelnek, hát az legyen egy meglepetés, én vagyok Kis Pista, a Fegyenc Színekar vezetője. Hát én azt hiszem bele is csapnánk a guló közé, fiúk, 1, 2, 3, börtön ablakába,
5: soha nem süt be a nap, az évek tovaszának, mint egy bújló pillanat, ragyogón, sütalak, és zükrázik a fény,
6: jog az én szívem szomorú, arra gondolok én szeretlek. Nagyon szép volt, fiúk. A műsorban maradjatok velük, illetve a haraboknak készítettünk egy kis kenyeret külön erre az alkalomra. Hogy is mondjam, ez egy különleges kenyér.
5: Köszönjük, de nem kell.
6: De ez nem olyan kenyér, hanem ez nem volt egy kenyér. Különleges keményítő van benne, ha értitek.
5: Nem értjük.
6: Hát ugye, itt vagyunk ellenőrző a műsor infrastruktúrális szerkezítő, a műsor zavartal lefolyásához a villamos járatokat eltereltük a Füredi út irányába.
8: Főnök, találtunk valamit.
6: Igazán mutass csak, mi az? Egy hamisnak látszó kazetta. Mik lehetek még itt? Talán feldarabolt hullák lesznek a következők, amit találunk. Fiúk!
8: Igen, főnök.
9: Igen, főnök.
8: Igen is?
9: Igen, főnök.
6: Törjetek össze minden kazettát, aztán meg minden CD-t, ahol egy hamisnak látszó van, ott talán mind hamis. Ne kíméljetek semmit.
8: A lejátszókat is?
6: Igen.
8: Az egész stúdiót?
6: Igen!
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Kamu reklám.
1: Gondoltak már arra, hogy ha Edison nem lett volna, akkor most gyertyafénynél néznénk a tévét?
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Az exkluzív blogokat kedvelő hallgatóink kedvéért egy igazi unikum az igazságszolgáltatás világából, Berkeiből. Hallgasson meg egy viszkis rabló ügyvédjének a védőbeszédéből részleteket.
3: Ambus Attila nem egy gonosz orgazmus, mint ahogy azt sokan állítják, hanem inkább a társadalom tette hozzá az, ami hiszen lecsúszott aljadékról van szó. Szóval elnézést, a kifejezés tényleg bírul, de a társadalom az, ami igazán halott, ahol ilyen becsületes, csak úgy palócosan elnézést. De hát a ilyen becsületes gyerekek esetnek áldozató, igen, mert ő egy áldozat.
2: Egy pár OTP-t kirabolt, na is.
3: Önnek bírul, még nem volt rossz napja, amikor úgy elkeseredett, hogy legszívesebben kirohant volna a világból és fájdalmában.
4: De volt.
3: És gondoljának csak arra, hogy vannak, akik sokkal többet rabolnak sikasztások útján, és
2: semmit sem tudunk. Mindenki megbotlik egyszer.
4: Igen. Jól beszél, igaza van.
2: Nem, de kérem én, A bankelnökök azok nem rabolnak-e?
4: A védőügyvédbeszéd állítólag olyan elementáris erővel hatott, hogy a bíró sírógörcsben tört ki, és csak az ügyész félórás, háromnegyed órás vigasztalása után csillapodott ne annyira, a justícia istenője felkent papja, hogy kiheverve érzelmi mélyvölgyeit folytathassa a tárgyalást. Ezek után Ambrus Attila édesanyja gyermekkori fényképeket mutogatott a viszkisről, amire a bíró újfent elérzékenyült. Édesnek és ennivaló kölöknek nevezte a vádlottat, először nem is volt hajlandó eltélni a kisrablót. Aztán az ügyész biztatására végül is döntött, hogy valamilyen formán csak meg kell dolgálni ezt a pernahajdát, ezt a rossz csontot.
2: Hát igen, és már ismerhetesek a fejlemények is, megépült az Ambrus Attila takarékpénztár és szanatórium, az Ambrus pecsétes harisnyák, melyek ugye minőségét maga a mesterrabló garantálja, a 8. kerületben felavatták a népen a napokban a Viszkis című elnevezős viselő neoprimitív szobrot, ahol egy zsákkal a vállán, így az egyik a másik kezében egy pisztolya, és éppen azt a pillanatot örökíti meg, amikor 2,5 millió forinttal meglovasítja az egyik OTP fiúkot. Naponta itt van zsebmetszők és kikötői rémek, tolvajok, vadorzók, hobók, tömegei, tömkelegei zálándokolnak a szent kegyelethelyre, és áldozatot mutattam be Istenüknek. A Viszkis elnevezés üdítőit arról, és a Viszkis sajtról már nem is beszélünk, hiszen ennyi idő nem is alkalmas, hogy egyáltalán összefoglaló képet alkossunk az új termékcsaládról. Tiszteljük és szeressük az új Istent, hiszen ő a mi válványunk. Hódoljunk be nagyságai szellem előtt, igazából ő a mi Istenünk.
4: Vagy itt van mindjárt egy másik remek jó példa, az atlantai álnok futó, aki egy tőzsdei malőr után jobbnak látta, ha megölt 12 ember. Ja, és persze magát. Miért is nem? Mindenkinek lehet rossz napja. A nép meg csak viseljen egy pólót a felirattal. Ő is csak egy közülünk. A mi fiunk borja, vagy mi a szósz?
5: Hobbi Rádió.

0: Kamu reklám.
1: Megkaptad a traktorista állást, Mariska.
2: Á, nehezen, mert a körmös hofferral kellett 6 holdat időre felszántani.
1: Nagyon megizzasztottak.
2: 10 is próbáltak, de nem tudtak, mert az új Stahanova izzadásgátlót használtam, amit direkt nekünk, traktorista lányoknak dolgoztak ki a moszkvai elvtársak. Képzeld, azt mondták, hogy nekem van a faluban a legnagyobb PH-m.
1: Ezt eddig is tudta mindenki.
3: Stahanova, a mélyen szántó.
0: Kamu reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Sziasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: A Fogalmazza meg Szagukkal elnevezésű felhívásunkra egy kedves, idős, erősen ittas alkoholista bácsi elküldte pálya, illetve életművét, amely egy ízléses rózsaszín áruházi dobozba volt becsomagolva. Mi tagadás, nagy izgalommal látunk hozzá csomag felbontásához, amelyben egy barna, pépes, krémes, többnapos emberi őrüléknek látszó tárgy volt. Mellette egy szedni hevert a felirattal, hogy ilyen a műsorotok. Megkóstoltattuk barátainkkal, akik egytől egyig azt mondták, hogy király, tehát király a műsorunk. Ezt nagyon szépen köszönjük, a fődíjat, ami ezen a héten Horváth Pesta Best of Lakodalmas című kazettája már elpostázta.
2: Azt ugyan nem, mert ez itt van az asztalon.
1: Igen? Akkor mit küldtünk el?
2: Ezt nem tudom.
1: Aha, a félelmet ezen írt.
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
9: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
9: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Thou shall confess.
1: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
2: Szevasztok!
3: Igen, és már is csörön a telefon. Halló?
4: Halló, műsorvezető úr, találtam egy vaskos tárcát. Volt benne 3 millió forint, 200.000 márka, 100.000 dollár és egy névjegykártya Kovács névre.
3: Igen, és most mit akar?
4: Hát ennek a Kovácsnak küldenék egy nótát.
3: Ó, ez nagyon kedves, hogy be is játszik az...
5: hobbyradio.hu
6: A rádiót!

0: Könyvajánló műsorunkban most ezt szeretnénk felkonferálni, megjelent a Hogyan gyógyítsunk halálos betegeket koncentrációval című könyv, ez a Keservíz kiadó gondozásában, forgassák hasznossággal, vigassággal, de ugyanígy megjelent William Fletcher, világhírűvé vált regénye, egy vak kisfiúra, aki látta az aurákat, és megmondta messziről egy emberről, hogy jók-e vagy rosszak azok. A könyv címe a vak kisfiú, aki látta az aurákat, és messziről megmondta az emberről, jó-e vagy rossz, nagyon hasznos olvasmány, ajánlom mindenkinek. Olvassák szeretettel, vigassággal, bolondsággal.
1: Hát igen, én nem
0: olvasom
1: mert szerintem...
0: Azt hiszem, most már tényleg abbahagyhatják a házi munkákat is, és teljes füllel és szívvel lélekkel hallgassanak minket továbbra is.
2: Igen, felírtuk, közízlésért üzene. Újabb bizonyítékle, én ezt nem hallgatom tovább. Menjünk kifelé. Gyerünk, fiúk, menjünk, ezt nem hallgatjuk tovább.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű, az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen, délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Prát.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Június 15-én Jolán és Vid nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Jolán név írói névalkotás Dugonics Andrásnak, a Jólánka Etelkának leánya című regényében jelenik meg. A név jelentése: forrása a középkori magyar Jóleán név, a görög eredetű Jolánta magyarosításának is tekintették. Becézése: Jocib, Jocika, Jocó, Jola, Jolcsi, Joli, Jolika, Jolka, Jolóka és Lola. Híres viselői a névnek: Balázs Jolán, magasugró, földes Jolán, magyar írónő, Jászai Jolán, azaz Joli néni, színésznő, és ön, kedves Jolán. Ezen a napon köszöntjük még Vid nevű kedves hallgatóinkat is. Régi magyar személynévről van szó, a latin vitus név délszláv eredetű megfelelője, Magyarországon szorványosan fordul elő, becézése Vidi, Vitka. Ezen a napon köszönhetjük még Ábrahám, Auriel, Bátony, Bernát, Bod, Gibárt, Ividő, Ivola, Izolda, Jolánta, Jonka, Crescencia, Letta, Lothár, Modestus, Szenta, Skilla, Viola, Violetta, Viorika, Vita, Vitus, Zenta és Zoé nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1706. június 15-e az első állomásunk. Ekkor született Joachim Kendler, német szobrász, porcelán mintázó, aki az európai porcelán szobrászat megteremtője. 1731-től a Messini porcelángyár mintázó műhelyének vezetőjeként dolgozott. Munkái a rokokó stílus jegyeit viselik magukon. Néhányat ezekből: oltárfelszerelés a 12 apostol szobrával Amélia osztrák császárné számára, Szulkovszki és hattyús készlet. Több mint 900 porcelán kisplasztikát hagyott az utókor számára. Maradunk még a 18. században. 1767. június 15-én megszületett Rachel Donaldson Jackson, egykori First Lady, aki botrányt okozott, mert házasságot kötött Andrew Jacksonnal, mielőtt első férjétől, Louis Robastól elvált volna. A 19. század végével folytatjuk. 1893. június 15-én Budapesten meghalt Erkel Ferenc zeneszerző, a Nemzeti Opera megteremtője, a magyar himnusz megzenésítője. A 20. század elejére ugrunk. 1928. június 15-én megszületett Tábori Nóra, színésznő. Lépjünk 1939-re. Június 15-én Szilvász Szentmártonon megszületett Lőrinc L. László, álnevei Leslie L. Lawrence, Frank Cockney, író, műfordító, néhányat műveiből, Sinje szeme, Huánti átka. Ugorjunk a 20. század közepére. 1954. június 15-én született James Belushi, amerikai színész. Legismertebb filmje A kutyám Jerry Lee. Aztán ugorjunk 1969-re, június 15-én Charles de Gaulle elnök lemondása után Georges Pompidou győzött a francia elnök választásokon. De Gaulle 1958 óta volt Franciaország köztársasági elnöke, mivel a közigazgatási reformja miatt rendezett népszavazáson elvetették az indítványait, 1969-ben lemondott tisztségéről. A június 1-től 15-ig tartó elnökválasztások második menetében Ellen Pohéval szemben Georges Pompidou-t választották államelnökké, aki 1962 óta a miniszterelnöki tisztséget töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1996. június 15-e, ekkor halt meg Ella Fitzgerald, amerikai jazz énekesnő. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.

0: Üzenet. A Timóteushoz írt első levél első részéből.
1: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.
2: Hobby Rádió.

2026. június 15-e, hétfő. Ha valaki arculut téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Evangélium Szent Máté könyvéből, 5. fejezet 38-tól a 42. versig. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is, és ha valaki egy mélföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Elmélkedés. Jézus forradalmi újdonságot mond. Ne szálljatok szembe a gonosszal. Azt szeretné, hogy törjük meg az erőszak és a bosszú körforgását, és merjünk a szeretet, a megbocsátás, a békesség eszközeivé válni. A természetes, ösztönös magatartás a viszonzás. Ha bántanak, védekezünk vagy visszaütünk. Jézus viszont arra tanít, hogy a keresztény ember nem a saját igazát védi minden áron, hanem Isten igazságát keresi, és ezt gyakran a türelem, az önmegtagadás, a szelídség útján találja meg. Lényeges hangsúlyozni, hogy nem gyávaság ez, hanem a legmélyebb erő, amely az evangélium lelkületéből fakad. Ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Ez a mondat nem azt jelenti, hogy el kell viselni az igazságtalanságot, hanem azt, hogy ne az agresszió legyen válaszunk a támadásra. A keresztény tanúságtétel nem az igazságtalanság elfogadása, hanem a szeretet uralmának megmutatása olyan szereteté, amely nem feltételekhez kötött, és nem a másik viselkedésétől függ. Jézus maga az élő példája ennek. Nem szállt szembe vádlóival és bántalmazóival, hanem imádkozott értük. Atyám, bocsáss meg nekik! Itt tárul fel, mit jelent Isten országa. Nem földi uralom, hanem a szív hatalma, a szeretet ereje, amely át tud formálni embereket, helyzeteket, sőt, a világot. És mi is erre kapunk meghívást. Ne csak elviseljük, hanem jóval válaszoljunk a rosszra. Szeressünk minden helyzetben. Uram Jézus Krisztus, taníts meg arra, hogy ne a visszavágás legyen a szívem első szándéka, hanem a szeretet. Attól, hogy le tudjak mondani az igazam makacs védelméről, és inkább a békét válasszam. Tölts el türelemmel, amikor igazságtalanság ér, és adj bátorságot, hogy a jóság útját járjam akkor is, ha nehéz. Ne engedd, hogy a gonoszság formáljon, hanem te alakíts engem szelíd, irgalmas szíved szerint. Add, hogy ne akadály, hanem út legyek, amelyen mások eljutnak a te szeretetedhez. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Föld gravitációs mezője miatt fizikailag elképzelhetetlen lenne egy 15 000 méternél magasabb hegy, a valóságban ennek 60%-át sem érik el a legmagasabb csúcsok.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy füstölt sonkát tejszínes poréhagymamártással hoztam önöknek. Áztassuk be a sonkát 12 órára, közben cseréljünk rajta néhányszor vizet. Aztán tegyük egy jókora fazékba, annyi friss hideg vízzel, hogy ellepje. Mert az első munkafolyamatra azért van szükség, hogy a sonka beszívja a vizet, így könnyebb lesz a főzésünk. Lassan forraljuk fel, de csak gyöngyözzön, tovább úgy, hogy minden fél kiló sonkára fél órát számítunk, attól a perctől kezdve, hogy a tűzre tettük. Végül vegyük le a lángról, és saját főzőlevében pihentessük, hűtsük ki, körülbelül fél óráig. Aztán emeljük ki egy tálba. A megmosott zöldjétől megfosztott poréhagymát, akár robotgépben, akár egy jó éles késsel egészen apróra vagdossuk meg. Olvasszuk meg a vajat, és pároljunk rajta puhára a poréhagymát. Hintsük meg finom liszttel, és keverjük össze alaposan. Lassacskán öntsük bele a vermuttal összekevert meleg tejet, és kavargassuk folyamatosan, hogy szép sima, már

0: barnára. Kínáljunk hozzá új burgonyát, vagy pedig párolt brokkolit.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Pótlólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4,1%-ponttal kell kiegészíteni, visszamenőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágyaválság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni különfelügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű esőzápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csirkálnak? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Life.
1: Műsorajánlót hallottak.